semmi, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdje

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Emelkedhet a Covid fertőzések száma a közeljövőben. Lezárják hétvégén a déli pályaudvart. Lehűlés kezdődik, a héten még eső is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullám, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
2: A délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A mobilozókra vadásznak a rendőrök, dizájnnapok lesznek Szegeden. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet hétvégére. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit is. Rendbe teszik emellett a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Javában zajlik a razzia az utakon. A héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört, bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Dizájnnapokat rendeznek Szegeden, holnaptól a divat a gasztronómia az építészet területén, valamint a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Esőzápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Budapest irányába Bicske térségében. A 32-es kilométernél a sérült jármű a belső átterelt sávot foglalja el. Közben az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávjai járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátaim. Ez egy péntek, egy vidám péntek, bár nagyon-nagyon hűvös. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, szóval bejött az, amit nagyjából jósoltak az idő, jósok, ugye? Drága Anett, időjós Lajos, nem ő. Szóval, hogy igen, jött a váltás, jött az eső, jött a hideg, és ez most így folytatódik, és 20 fok fölé most nem fog kanyarodni a mi ez? Hőmérő higanszál,
3: amit van? Igen, már ezt nagyon szépen mondod.
0: Köszönöm. Igen.
2: Ti egyébként találkoztatok esővel?
1: Igen.
3: Most
0: apróval.
2: Igen, most itt, de tegnap nem, ugye? Tegnap semmi.
0: Valami apró volt. Nálunk legalábbis, aha, igen.
1: Este volt valami.
2: A Vogával ezt beszéltük, hogy sehol várta az esőt mindenki, és se nálunk, tehát hogy ilyen...
0: Kiment a Marx térre és várta? Felfelé, mint Gloria Gaynor.
2: Így van, és énekelt is hozzá. Így.
0: Nézed felfelé. Drága Voga. Na, nézzük, a hallgatók mivel szeretnének itt hozzájárulni. Először is azt mondja valaki, hogy elkezdték az új trafipaxokat telepíteni az M1-esen. Basszus, ott egyelőre csak áll a forgalom, nem? Laca Biáról. Én nem tudom, mit mérnek sebességet ott, de lehet, hogy jó előre be kell azokat vezetni. Hallom, hogy te is szívtál most az M1-esen?
1: Reggel 20 percet álltam, mert az új szakaszon, képzeljétek el, de az elterelt új szakaszon belement a betonfalba egy autós. És ez azt jelenti, hogy mellettünk közvetlenül már a kamionok álltak, és te meg nem tudod kikerülni, tehát meg kell várnod. Úgyhogy pont azon gondolkodtam, hogy most én már ilyen kusza híreket hallottam, hogy ez 29-re már felejtős, tehát ilyen 30-32-re lesz kész kb., ha kész lesz. Figyeljetek, hát itt az emberek életek mennek tönkre.
0: Ha én lennék ennek a felelőse, most tök komolyan mondom, ennek a politikai felelőse, akkor én azt csinálnám, hogy na, akkor most munka állj, összehívnék valakiket, nem érdekel a 28 vagy 29, hanem most elkezdünk építeni kerülősávokat.
2: Ez lenne a megoldás.
0: Tehát ezt csinálnám én. Nem érdekel, mibe kerül saját költségen, de most megcsináljátok a kerülősávokat, mert ennek vége.
2: Ja, ezt nem lehet 5-6 évig még tűrni, mert oké, egy dolog, hogy Győrt Budapesttől elszakították, hogy Ausztriát Budapesttől elszakították, de életveszélyben vannak az emberek. Törik össze az autóikat, abszolút. Halnak megadott esetben. Hát ezt nem lehet évekig hagyni.
0: De hagyják, és nem tudom, milyen üzleti érdek van a mögött, hagyják.
1: És semmiben nem nyúltak bele?
0: Azt tudjuk, hogy üzleti érdek miatt van az, hogy az utolsó pillanatban változtatták meg azt a törvényt, azt a szabályt, emlékeztek, igen, hogy az M1-esnek ne legyen ilyen vagy olyan kihajtója, lehajtója, nem tudom, nem értek hozzá. Pontosan, de hogy volt egy ilyen. Na ez már eléggé durva. Az, hogy vannak európai példák, mindig arra szoktunk hivatkozni, hogy nem tudom, bezzeg Ausztriában, akkor bezzeg Ausztriázzunk. Csináljuk meg.

0: város, igen. És megnéztük, nem működik, tehát így nem működik. Valami megoldást kell találni.
1: Ez nem lehet, hogy ez 29-ig, vagy meddig.
2: 30-32, tehát ne 29-et
1: felejtsük. 2026-ot írunk, gyerekek, az hány karácsony, a gyereketek föl fog nőni.
2: Igen.
1: És nincs emegy esetek pénzért, nincs egy, tehát fizetitek.
2: Így van, és hány ember fogja elveszíteni a munkáját, és mennyi tragédia lesz ebből még, és én is ugyanezt gondolom, tehát ha valaki ott van, állítsa le, és csináljon újat,
1: állítsa le, vigyék onnan a betonpilléreket, ami sáv kész van, a szabadítsák fel, és építsenek kikerülő sávokat, amíg az autópálya épül, ahogy az osztrákok.
2: És szakaszosan csinálják.
1: Szakaszosan,
2: senki
1: így
2: nem
1: van.
2: Kért, hogy egybe lezárják, pontosan. És emberi életeket tegyenek.
1: Ez felháborító, hogy hagyják.
2: Inkább ez, igen.
1: Jó. Jó reggelt, Bocskor Tím, remélem megvolt a casting Hédi helyére.
2: Meg.
1: Ami meg minek Évi a tökéletes választás. Fehérvár 14 fok és Nagykozári fuvaros. Gabi bátyám, jó reggelt. Az újjáépített téli kert apró utómunkálatok kivételével késznek mondható, bár az AI kisebb hibákat vél felfedezni az általa készített tervhez képest. Mit ki fogok javítani, mert jogos a felvetése. Minden esetre a használatba vételi engedélyt megadta, idézem, Tibikém barátom, ez szép munka volt, kezd el behordani a növényeket, mert hideg éjszakák várhatók. McLarenes. Figyú, McLarenes, szerintem most kamuzol.
0: Na hol kaptad?
1: Az AI, hát az, hogy az AI azért tudja a helyes írást.
0: Aha, igen.
1: Kezd.
0: Bizony.
1: Kezd, ott elcsúsztál. Ezt te fogalmaztad. Lebuktál. Zalán atya is, most megsúgom, egy el, nem kettő.
0: Húha.
1: Nem, hülyeskedek.
0: Hiszik a McLarenes, le?
1: Bocsi, Michael Douglas is az ő szerelmi hős tette? Főváros Gergely. Aztán a Főváros Gergely és az ő szerelme Budapest. Az már valami. Nem csak hidat égetett fel utakat, körutakat, közlekedést, parkolást, rakpartot. Na, ez az igazi odaadás. Micsoda párhuzam, nem? A hideg égetésével kapcsolatban, ami tegnap volt. Aztán jó reggelt üzeni a Tankcsapdás Pityó, és jó reggelt végre péntek, virsli nap. Itt hosszú hétvége van, legyen szép napunk, Dénes Spanyolországból.
3: Hosszú hétvége van.
1: Spanyolországban, drága Anett.
0: Hozzá menj, Anett.
2: Most jöttél.
3: Tudom, csak milyen jó, hogy a spanyol.
1: Ja, hívjátok fel Vitézit. Mi hívtuk Vitézit, Vitézi nem jött. Tehát most nem hívjuk többet. Hívtuk, mondta, hogy jó, majd jön, de nem jött.
2: Meg igazából nekünk nem kell elmondani, nekünk elég, ha valaki megoldja a problémát.
1: És egyébként nem kell elmondani, hogy miért nem megy. Lehet. Nekünk azt kéne elmondani, hogy ez most akkor, ez egy jó ötlet volt, Gábor, megcsináljuk. Ezt szeretnénk.
2: Igen, ha én odaülnék, én a következőt, ez lenne az első vagy második pont, amit megcsinálnék. Mert szerintem ez tényleg mindenkit érint.
0: SOS. És
2: ez...
0: mondom, ilyen emberélet szempontjából is SOS.
2: Minden nap baleset van.
1: És gazdasági kiadásai is vannak. Tehát azért miután egy sávot, azokból a cérnavékony sávokból lefoglalnak a kamionosok fullba. És gyakorlatilag lényegében ezek állnak. Ezek a kamionosok állnak, alszanak, pihennek, nem tudom, várakoznak, tök mindegy, állnak. Hát ez milyen gazdasági kár? Hát
0: micsoda küzdelem volt, mikor ugye a turnékor jöttünk vissza, Győr volt az utolsó állomás.
1: Igen,
0: és
1: Győrből
0: Pestre. Pénteken Pestre, és tényleg a kamionok végén láthatatlanul, de tényleg, mintha egy kamion kiállítás lett volna, és ott kell szlalomozni, egérutakat találni, várni.
2: És még kiteszünk ide trafipaxokat, és használják, és büntessük azokat az embereket, akiknek csak ott...
1: Na, nincs mit trafipaxozni egyébként. Habár, hogyha leviszik 40-re, és te 60-nal mész, mert nagyon vakmerő vagy, akkor lehet, hogy van.
3: És pont ezt akartam mondani, hogy nagyon sunyi módon van olyan szakaszok, ahol 60-nal lehet menni. Most láttam, reggel volt időm, hogy ahol éppen álltunk, az egy 70-es rész, és egyébként a többi meg 80. Tehát, hogy nagyon...
1: Igen, ez mi indokolja? Kik végezték el itt a hatástanulmányt, hogy melyik sebesség biztonságos? Valaki végigment rajta, nézték? Már a 80 túl volt, labilis volt, visszavették 70-re? Volt erre valami, hogy tényleg, ami a tábla kifért a csövön, ami jött éppen a nyomdából. Ami jött a nyomdából. Az.
0: Ugye az egyik sáv mellett folyamatosan ott kempelnek, tényleg, tehát kiterítik a törölközőket, lefekszenek rá, plédeket,
1: üdögélnek,
0: ott termoszokból nyitogatnak teákat, és akkor így várják a napot, hogy így elteljen. Ott a fűben.
1: Saját szemmel láttuk.
2: Nagyon durva.
1: Jó, időjárás Anettől. Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk. Számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Napközben 12-20 fokot mérhetünk majd. Dénes névnap van ma. Ma van a tojás világnapja.
3: Hát kaptok is hármat.
1: Egyszer tanulnád meg ezeket a strigulákat. De szerintem nem látsz jól, te jól látsz?
3: A szemüvegben nézem, úgyhogy...
1: Na, igen, de ez már cserélt ki.
3: De most cseréltem.
1: De tiszta homályos, minden látom.
3: Nem, ez egy jó, nem került, vagy nem kevésbe került ez a szemüveg, úgyhogy...
1: De nem úgy van, hogy a szép a rámája, és akkor jól látok. Tehát, hogy...
3: De ami a lencse benne van, az is ki van találva.
1: De az el tud, az tud romlani.
3: Igen, de most

0: Jól látok.
1: Ezt mondta a Topi is, a vadászpilóta barátom. És akkor mutattam neki egy repülős térképet, rátettem az olvasó szemüveget, és azt mondta, kurva életbe. Ez emlékszem, sose felejtem, Veszprémben volt. De,
0: micsoda csodák.
1: És ez lesz te is, hogy vesz egy rendes szemüveget.
2: Van, ennek is mutass egy térképet, hát hogyha meg tudjuk csinálni ezt a tesztet vele.
1: Tehát a postai világnap is ma van.
0: Hát az is jól működik.
1: Igen. 86 éves lenne a John Lennon, a Beatles egykori zsenie, és most azt nézze, igen, fia Sean Lennon, október 9, ő is október 9-én született, 51 éve. Igen. Tehát egy napon születek apjával?
0: Igen.
1: De jó. 74 éves a mai napon Sharon Osbourne, hát ugye Ozzy Osbourne felesége, és 171 éve Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet.
0: Igen, hát ezt miattad írtam.
1: Tudom, mert szeretnék varrógépet.
0: Igen, pontosan.
1: Én nagyon szeretnék tudni varni, igen. De a Svábi is, tehát, hogy ketten vagyunk ezer férfiak ebben az országban. No. Meg Nára ide, ő elmentő Spanyolországban.
0: Meg ő meg is tanult,
1: igen. Szóval, most már csak ketten vagyunk, a Svábi meg én, és egyikünknek sincs varrógépe. Nem tudom, mit kezdenék vele, nyilván meg kéne tanítani, de engem izgatna.
3: Tényleg? Hát akkor vágd bele.
1: Nem vágok bele, mert nem tudom, mit varjak össze az első nap. Tehát én félek az első naptól.
0: De nem. Ezt akartam mondani, hogy nekem van, és akkor én ezt nagyon szívesen odaadom, hogy gyakoroljál.
1: De mit, a függönyödet vagy a varrógépedet?
0: Nem, a függönyömet, hogy vard fel.
1: A függönyömet.
2: Igen, tehát, hogy mindig vinne hozzád ruhákat, és ugye minden szezonban
3: vesz. Igen, tehát mi tudnánk munkát adni neked.
1: Én tudom, ha jó lennék, de nem vagyok jó, nem érted? Ugyanolyan kezdő vagyok, mint te. Hát, csak érted, nekem van kedvem hozzá, neked meg nincs.
0: Az te kapálsz. Az egy de az fontos.
2: Ki miben találja meg a
1: igen, te?
3: Igen, de ez cserekereskedem.
1: Te gyertyát öntesz,
2: nem? Én meg fülbevalókat készítek.
1: Ja, fülbevaló.
3: Ja. És tüzet rak.
1: Mindenki hülye. Tényleg. Időjárás Gyulitól. Gyula, mármint a helyiség Gyula, tehát.
2: Azt hittem, már megjött.
3: Már itt van az ajtóban.
1: Gyula!
2: Úgy is mondtad, hogy szokta, gyere ide, Gyula!
1: Igen, 12 fokos a Gyula. És 19 lesz is felhős, Pécs 11 fokos, 19 lesz, ott napsütés. Calgary 2 fokos, jól halljátok, 19 fok lesz a csúcs napsütéssel, Sümeg 12 fokos, 19 lesz felhősen, és Budapest most 13 fokos, 18 lesz majd, és nálunk napsütés. Na, gyerekek, ez olyan helyes, amikor a színészekről kiderül, hogy nem is olyan, nekem van varrógépen, tudok is varni, szívesen tanítalak. Nem hiszitek el, ki írta?
2: Na ki?
1: Big Daddy Laca.
2: Komolyan?
3: Komolyan?
1: De helyes, igen.
3: De jó.
2: Hát az buli
3: lenne.
2: Na
3: azért az is egy szép kép.
1: Big Daddy Laca var?
3: Én meg te.
1: Hát igen. Figyelj, ez tudom, hogy nem tűnik férfiatlannak, vagy nem tűnik férfiasnak, de... De én szerintem, ja, hogy tetoválásra mondod, Laci.
2: Ezt mutogatja, lehet.
1: Nem, hát ő azt mondja, varrógéppel. Tehát, hogy, de ugyanakkor szerintem baromi hasznos.
2: Igen, hát a Lacától lehetne tanulni, igen. Hát az minden pillanat egy élmény lenne, az biztos. Ez...
3: Igen, én tudom, itt tolni kell így alatta, nem? Meg be kell fűzni.
1: Jó, neked egyszerű az élet, ugye?
3: Eddig
2: annak igen, tűnt. Eddig az volt, el kellett jutni A-ból B-be úszással.
1: Ennyi, sárga csepp. Be kell tolni ott a postafiók ablakán, be kell tolni. Az meg kell keresni a pénzt, tehát minden mögött van valami, amit érdemes még tudni.
3: Ó, de jó, mondod.
1: Jó, ezért kapáztam, az tényleg egyszerű. Tehát kapálni, az tényleg egyszerű. Belevágom azt az eszközt a földbe, aztán lesz, ami lesz.
3: És
1: ez a kapálás.
3: Megforgatom. Igen, nagyon jó. Ezt látom.
1: Én tényleg a világ legegyszerűbb munkáját választottad.
3: Igen, jól látod.
1: Na, szóval visszatérve a színészekről, ugye ők olyan picit olyan istenített bálványok, nem olyan jó életűek, szép emberek, csillogó-villogó világban élnek.
2: Tele vannak pénzzel általában, partikra járnak.
1: Így van. És azért nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de hogy róluk olvasni olyanokat, hogy nem ők is ugyanolyan módon elhanyagolják magukat, mint a hétköznapi emberek, akár higiéniában, az azért úgy nem tudom, az ember jeledjet.
0: Illúzió romboló, tehát megváltozik a véleményedről, és utána nem tudsz elvonatkoztatni, tehát nem. Ha hallottál valamit, akkor az egy életen...
1: Nekem Brad Pitt, ha eszembe jut, tudom, hogy büdös. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon gáz, mert valamikor egyszer olvastam a cikket, hogy Brad Pitt büdös, mert valaki színész kollégája elmondta róla, és onnantól Brad Pitt, ha megjelenik egy újság, vagy érzi, az nekem eszembe jut, hogy ő büdös.
2: Azóta ez így marad, mert pedig ilyen hosszú forgatások alatt ezek kiderülnek, tehát, hogy minden, ők is emberek, ők is csinálnak ilyen furcsaságokat, és előbb-utóbb ezt valaki meg kiszivárogtatja.
1: kiszivárogtatja, ez a bélyeg rajtad marad. De azért a büdösségen túl van még egy pár ilyen elhanyagoltság. Nem tudom, ezeket vegyük végig, mert itt van Dwayne Johnsonról, hogy hogy oldja meg forgatásokkor a vizelését úgy, hogy nem megy WC-re, mert ő nem ér rá.
2: Sajnálja az időt, aha.
1: Sajnálja az időt. Hát akkor van szünet, amikor ő mondja.
3: Hát igen.
1: Hát azért nem? Sajnálja az időt. Nem, ez egy show elem nála, szerintem.
2: Tuti.
3: Úgy gondolod, hogy ez is be van építve a
1: Én nem tudom. Rendjével. Lehet, hogy mutogatni akarja az izéjét, vagy a fene tudja, nem tudom.
2: Jaj, de elfoglalt vagyok.
1: Jaj, de elfoglalt vagyok. Ne haragudjatok, most előveszem, mert elfoglalt vagyok.
2: Na, jaj, igen. Ne nézzetek ide.
1: Igen, ne nézzetek ide. Kézzel én egy ilyen turnéja, mert nem voltál ott. Ott azt mondom, hogy most én akkor gyerekek, ne nézzetek, én most előveszem, mert muszáj. Ott hátul a backstage-ben.
2: És ja, azt hittem, ez üvegstúdióban egy az egyben.
1: Nem, picit mögötte. Igen. Ott, hittem... ahol az Ati dolgozik.
3: Ja. Én meg azt hittem a kocsiba.
1: Kocsiba. Na mindegy. Ez Dwayne Johnson. Aztán Robert Pattinsonról is van, aki a hajával van gondja. Akkor ez John Galecki. Ő a...
2: Agymenőkben
1: ez a szemüveges.
2: Igen.
1: Ő vagy 3000 rágógumit ragasztott a falra, és senki nem szólt rá. Tehát undorító dolgok. Jennifer Lawrence, tudjátok, a kedvencem, büdös a szája. De az csak akkor, amikor olyan halat eszik. Tehát ő neki még megbocsátom.
0: De azért sűrűn eszik tonhalat. Sűrűn eszik tonhalat.
1: Honnan tudod?
0: Mert azt egy másik cikkben olvastam, hogy nagyon szeretem.
1: Ahány cikk annyiszor evett?
3: Ja, körülbelül úgy ért.
2: Egy másik cikkben olvastam, hogy éppen akkor is tonhalat evett.
0: Nem, hanem nyilatkozta, hogy nagyon szereti, és ő viszonylag sokat eszik tonhalat. És akkor ebből következtettem, hogy akkor sokszor büdös a szája.
2: Na, hát így.
1: A tonhal nem büdös egyébként, a tonhal az egyik legszaktalanabb hal.
3: Hát nem annak, tudom. Aki eszi, annak nem,
1: de honnan tudod?
3: Mert annak is van szaga, nem?
1: Honnan tudod?
3: Mert bármi, ami hallal van, és...
1: Előítéletes vagy.
2: Mondd, hogy érezted,
3: Éreztem.
1: De nem érezted. Nem is láttál, meg sem tudod különbözően tonhalat a pisztránktól.
3: Nem.
1: Na de ezt mondom.
3: Nem mindegyik, amelyiknek falka elmondom, van, az
1: a igen, de nem mindegy büdös. A lazac büdös, a makréla büdös, a tonhal nem büdös.
3: Jó, akkor minden, akkor bármilyen tonhalat, tehát bárki környezetben. Fogadjunk, hogy megérzem a halat.
1: De, hogy érzed.
3: Jó, hát akkor játszunk ilyet.
1: Na mindegy, szóval az ember persze gondolkozol azon, hogy hajlandó-e Jennifer Lawrence-el csókolozni, annak ellenére, hogy mustáros tonhalas a szája.
2: Talán ezt ki lehetne bírni.
0: Én kihagyom.
1: Jó, én meg azt gondolom, hogy ki lehet bírni, ahogy
2: én
1: a Gyuri.
2: Én is azt gondolom.
1: Igen, ezt azért ki lehet bírni.
0: Jó, hát.
1: Ez nem ugyanaz, mint amikor Lacikának tőkehalmájas a keze. Az izé, az
0: kép is megvan.
2: Az pokol. Itt vagyok mellette, és olyan tudom, egy ilyen halászháló szaga van egész adás alatt.
1: Na jó. Gyerekek, van egy kis csokrunk ebből, és meg szeretnénk veletek azt beszélni, hogy ez rendben van-e, mi a civil életben ilyenek vagyunk-e, stb. Tehát, hogy de ez a Dwayne Johnson-os, ez szörnyű. Na mindegy. Ez az egyik. A másik pedig autólopásról lesz szó. Na most azt fogjátok nyilván mondani, és igazatok is van, hogy de hát már alig lopnak Magyarországon autót, és ez tényleg igaz.
3: Igen, ez igaz már.
1: Hogy nagyon-nagyon visszamentek a számok, hál' Istennek. Volt egy több éves komoly munkája a rendőrségnek is, meg ilyen lopott autó felkutató autóvadász cégeknek. Ugye?
2: Így van, és ezt a műfajt, ezt valahogy, ezt a bűnözési formát szinte nullára tudták redukálni Magyarországon.
1: Abszolút eredményre vezetett, pontosan. Most képzeljétek el, azért Európa más országaiban azért jobban pörög ez a műfaj, és ami ugye ijesztő, hogy bizonyos autókat vélhetően megrendelésre EU-n kívülre visznek. És többek között Oroszország egy nagy piac. Ki gondolná?
3: Én nem is gondoltam erről.
1: Hát ha belegondolsz, egyébként nagyon sok szankciót kapott Oroszország, tehát hogy most mit tudom én nem tudom, hogy a Mercedes oda exportál-e autót, de mondjuk én egy jó kövér orosz oligarha vagyok, és még van 2 éven még valaki egy merényletben felrobbant, szeretnék jól élni, és szeretnék venni egy szép Mercedes-t. Újat.
2: De a Mercedes-től nem kapsz.
1: Hát valószínűleg nem küldenek, igen. Tehát, hogy és akkor kell szerezni. Jó, ez most nyilván egy mese, de ilyesmi egyébként lehet,
3: de
1: simán lehet.
3: Bármi.
1: És képzeljétek el, nem tudtuk, hogy létezik ilyen, ez egy jóval komolyabb csoport, mint hogy egy rendőr tizedes, vagy kimegy az utcára és rögzít valami nyomot. Ez egy nemzetközi szervezet, gépjármű nyomozók nemzetközi szervezete. IAATI, így hívják őket. És ennek van egy magyar tagja, és képzeljétek el, ők nemzetközi autófelkutatási nyomozati munkákat végeznek. Tehát rendesen hoznak vissza autókat, akár Oroszországból is. És adják vissza a tulajdonságot.
2: Mint a nemzetközi nyomozók, és kifejezetten autókra specializálódnak.
1: Pontosan.
2: Nagyon komoly.
1: Pontosan. És őt úgy hívják, hogy Víg Béla, és Béla ma a munkájáról fog beszélni. Tehát ez baromi érdekes. Azt, hogy a legtöbb megbízások egyébként külföldi, nem magyar.
3: Nagyon érdekes, nem? És az is érdekes, hogy itt most valószínűleg ki fog derülni, hogy akkor hogyan is csinálják azt, hogy hogyan viszik el az autókat.
1: Te beszéltél vele, Gyuri, ugye van olyan, ami egyszerűen egy gazdasági trükk. És úgy visznek el. Elvittek 29 Mercedes-t egy magyar cégtől, jól emlékszem?
2: Volt ilyen, így van. És abból
1: 29
2: is,
1: Mercedes.
2: Abból nagyon sokat megtaláltak egyébként. Igen. Így, nyomozással. Ez is, hogy hogyan állnak neki, hogy milyennek a folyamata, és aztán, hogyha megtudják, hogy hol az autó, akkor azt hogy szerzik vissza?
1: Hogy szerzik vissza? Orosz hatóságok, orosz szokások, orosz szabályok, stb. És jön vissza az autó. Hogy csinálják? Elképesztő, nagyon izgalmas lesz, amit mond, vagy elmond nekünk majd erről a szervezetről, erről a tevékenységről. Azt is meg fogjuk tőle kérdezni, például magánemberként ellopják az autóval, fordulhatok-e hozzá, vagy ez nem az ő izéjük, ez akkor inkább menjük a rendőrségre.
2: Igen. Meg hogy oké, hogy Magyarországon az autólopások száma lecsökken, de hogy így is érintve vagyunk-e autólopásos bűncselekmények miatt valamiben.
3: Ez és is mit tehetünk akár, ha magánemberként ez megtörténik?
1: Így van. Sőt, mondok nektek valamit, mit tehetünk akkor, hogyha már egy lopott autót, amit tisztára van valamelyest mosva a papírokkal, veszünk meg jóhiszeműen.
2: És ez de simán elő tud fordulni.
1: Igen. Szóval Víg Bélával, a nemzetközi autóvadásszal beszélünk ma. Ez lesz aztán, ami Vokcink, ugye szerdáról megígértettük vele, hogy tolja át ezeket a csodás növényeket és állatokat, és most szeretni folytatni a csikóhallal, ugye az volt még.
2: És a méhek jönnek még, akikről mesél.
3: Méhek? Ja, az a füge volt. De abban is voltak.
2: Hát a kettő között van némi különbség.
3: Nem, de abban is méhecskék voltak.
1: Darázs, igen.
3: Jó. Madár, vagy mi
2: madár,
3: ez?
2: Madár.
3: Jó.
1: Figyelj, ezt de mindegy, a gyárfás érettségiztetett biológiából? Megdobott.
3: Megdobott. Ez az első prísze. Évi. Igen, a gyárfás előtt álltam és feleltem.
2: Mi repül a Sprite-ot be, Évi? Madár!
3: Annyira szemetek vagytok.
1: Kemotox is egy madárírtó.
3: Na! Elmondom, mi volt tegnap, mit szólsz, és akkor abban nem volt gyárfás, hanem Michael Douglasról beszélgettünk, mert pár nappal ezelőtt egy életrajzi könyvet adott ki, amelyben a félrelépésekről, a megcsalásokról, meg a betegségéről írt, és felkaptuk a fejünket, mert hogy a felesége miatt megváltozott, és monogámiát választotta, na hát ez nagy téma közöttünk itt a csapatban, illetve a hűség, úgyhogy beszélgettünk, ha mi házasok lennénk, hogy viselnénk ezt.
4: Az előző rész tartalmából.
1: Michael Douglasról sok mindent lehet hallani. Van kedvenc szerepetek vele kapcsolatban?
3: Szerintem egyébként az összes ilyen nagyon, nagyon jó volt. Én nagyon szeretem színészként.
2: És Maragd Románcet imádtam gyerekként.
1: Igen, de volt, amikor bekattant a Mekiben.
2: Ó, az meg a másik.
1: Az a másik. Vagy a San Francisco utcáin, nagyon fiatal volt még.
0: Ó, tényleg, de jó, igen. Én azt
1: és, nagyon és egy csomó, na mindegy, tényleg fantasztikus színész, 82 éves egyébként, Oscar-díjas, stb. És hát ugye, amit még tudunk róla, az, hogy imádta a nőket. Gyakorlatilag akit lehetett, tehát tényleg ez a röptében is a legyet, kategória volt, és szóval mindenféle félrelépésről vallott most ebben a könyvben, balhékról, betegségekről, stb. És ne felejtsük el, és ezt is ugye tudjuk, hogy 27 évvel ezelőtt, 1999-ben találkozott Catherine Zeta-Jones-szal, aki nála 25 évvel fiatal. Gyönyörű.
3: Igen, gyönyörű. És egyébként nem döbbentünk meg rajta, miután tudtuk, hogy nőcsábász, inkább azon, hogy Catherine hogy szereted bele, és hogy mert bele szeretni egy ilyen fiatal emberbe?
1: Hát mert hogy egy évvel később hozzá is ment feleségül, született két gyermekük. És akkor most jön az, hogy Catherine Zeta-Jonesnak milyen feltétele volt. Van egy házassági szerződésük, ezt ugye ő köttette, és a hűtlenségre is van itt kitétel. Azt mondja, a hűtlenségre vagy válás esetére Douglasnak 5 millió dollárt kellene fizetnie Catherine Zeta-Jonesnak, ha megcsalja.
2: Igen, úgy volt vele, hogy valószínűleg jó Michael nem tud magán uralkodni, hiszen látta az előéletét, de majd azért mégiscsak ez az összeg majd egy kicsit lehiggasztja, ha hangulatba kerül.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, ez a kikötés. Tehát ezzel Catherine akart gazdagodni, 5 millióval gazdagabb lenni, vagy úgy érezte, hogy 5 millió dollár azért Michaelnak is fáj.
3: Az már lélektani határ, igen, valószínűleg. Én is ezt gondolom.
0: Hogy nem kellett neki a pénz. Ő a férfivel volt szerelmes, csak nem tudta már, azt gondolt, hogy ezzel így meg tudja fogni. Igen.
1: Mennyi pénz lenne az, amitől viszonylag boldogan venné tudomásul, hogy megcsalt a párod?
0: Nincs az a pénz.
1: Na!
2: Csomó nullát oda pakol.
3: Tegyél oda.
0: 1 milliárd.
1: 1 milliárd forint? Nagyon éhes vagy, kicsi lány.
0: Most akartam nagyot.
1: Nagyon csak a vagyonadó. Képzeljétek el, hogy Catherine Zeta-Jones azt mondta a kapcsolatuk elején, hogy ő akkor megy bele a kapcsolatba, hogyha ez egy monogám kapcsolat lesz. És ezt nagyon nehéz így Michael Douglasnak mondani, nem tudom egyébként, hogy itt adta előtte, vagy nem tudom. Hogy... De hát basszus, hát ha tudod, hogy azzal a férfival vagy együtt, akinek fél Hollywood megvolt, és ráadásul szexfüggő, akkor ez hogy adod elő?
2: Hát már gúnyos helyzet.
0: Ennyire egyszerűen.
3: Határozottan.
0: Így van. Pontosan. Tehát, hogy itt nem volt vesztenivalója. Tehát, hogyha a pasi akarja, akkor belemegy.
1: És a pasi akarta. A pasi akarta, és Michael Douglas is itt jön, most az érdekes dolog, azt mondja, hogy rendben van. Azt mondja, hogy adjál pár percet, el kell intéznem 5 telefont. 5 telefonhívást.
2: Ez igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez zseniális. Tehát, hogy ez a férfi nagyon akarta ezt a nőt.
3: Ezt akartam mondani.
2: Mi nem mutatja más jobban a Michael Douglas elszántságát, mint ez a húzás. Tehát ennél a pasinál nagyobb dolgot nem lehetett volna itt gesztusként tenni szerintem.
1: Igen.
3: És mi is így, ezt a részt azért mi is így gondoljuk. Tehát, hogy ez egy óriási lépés volt az ő részéről, hogy megtette azt, hogy akkor azt az 5 telefont megejti, ezért a nő miatt, azaz értünk nőkért. Tehát,
1: szerintem Anett nem így érzi.
0: De már így érzem.
1: Tényleg ilyen szűz férfiak kellene, hogy ő legyen. Hogy a Csabinak meg jönne egy hasonmása, pont ugyanúgy néz ki, ugyanúgy van egy borászata ászáról, és csak ő szűz. Lecserélni ide a mostanit.
0: Én gondolkodom.
1: Ugyanaz, mindenben ugyanaz, csak csontszűz. Nem tudom, van ilyen szó, de...
2: előne kerüljön az ászári csontszűz, Csabi, mert nagy baj lesz.
0: nem cserélném le, de...
1: Miért? Hát...
0: De azért, mert most már azt gondolom, hogy...
1: Tehát... Inkább a mocskos múltjával szereted? A sok-sok híddal?
0: Elfogadtam. De nyilván, de nem akkor a hídakat, tehát nem volt híd, amikor csak én egyedül, amikor mi belementünk ebbe a kapcsolatba.
1: Nem mondta el. Hát csak volt nemi élete előtted.
0: Volt,
1: aki ez visszanyúlhatott volna bármikor.
2: Mindig van híd. Kapcsolat előtt mindig
1: always
2: van.
1: Always bridge.
2: Én nem egyszer voltam olyan helyzetben, amikor valakivel ismerkedtem, és tudtam, hogy többen is vannak körülötte, és úgy voltam vele, hogy de akkor is én leszek majd az, aki kell neki.
1: Jó, lányok, nem tudtok egy picit engedni?
0: Hát, milyen picit?
1: De most mondok valamit, tehát nem tudom, Csabi hány éves vagy, de mindegy is. Mondjuk él meddig, legyen 92 éves koráig.
0: Szuper.
1: Oké.
2: Na miért nem örülsz ennek?
1: Örülök. Neki. Most hány éves?
0: Most 41.
1: Tehát akkor van még 41 éve. 51 éve.
0: Igen.
1: Csabinak van még 51 éve. Elvesz feleségül, de azt mondja, hogy ő még 4 nővel a haláláig leszeretne feküdni.
0: Igen.
1: Erre adjál neki 4 szabadkártyát.
0: Jó. Meghatározott.
1: Tudsz-e ennyire toleráns lenni?
0: Hát 70 fölött igen.
1: Tehát te adnál neki 4 szabadkártyát, de az 70 fölött kezdheti el használni.
0: Igen.
1: Mert akkor már nem fog neki állni? Azért? Vagy akkor téged nem érdekel ő már? Vagy úgy gondolod, hogy 70 fölött már úgyse lesz kapós?
0: Már lehet, hogy nem is élek 70 fölött, és akkor nem tudom, nem tapasztalom azt meg.
1: De azt csak, mondom, hogy egy picit próbáljunk egy kompromisszumot
0: most,
1: kötni.
0: De most,
1: 4 kártyát adjál.
0: Igen, hát nyilván nem szeretném most ezeket a kártyákat odaadni neki a következő 30 évben, amikor még azt gondolom, hogy... Igen, nem, mert
2: az
3: első 30-ban azt akarja mondani, hogy nem akarja odaadni, igen. Mert még aktív a Csabi, meg ő.
1: Miért nem csinálod azt, hogy odaadod neki a 4 kártyát, de ezt idén használja fel, és akkor túl vagy rajta.
2: Igen, de
0: hát
2: jó.
0: Ez nem jó ötlet.
1: Miért? Idén? Hát ez decemberig.
0: Nem, hát tudod, hogy milyen véleményem van erről, Gábor? Hát akkor de nekem jövőre már
1: összeszorítod a fogadat
0: akkor
1: decemberig.
0: Akkor nincs pasi, nem. Ezt akarom.
1: Mi az, hogy nincs pasi?
2: Jövőre
1: lesz egy olyan pasid, aki élete végéig hűséges lesz. De most 4 nőt engedsz neki.
0: Nem engedek neki.
1: Én engedek neki.
0: De nem te élsz vele.
2: De minden évben engedek neki.
1: Évi?
3: De ebben megvan szabva, hogy mit lehet, tehát csak egy együttlét?
1: Együttlét, tehát egy aktus, igen.
3: Igen, de és akkor ehhez nem társul hozzá az, hogy fel kell szednie, tehát oda mehet, dirdur, pif, paf, és visszajön.
1: Igen, hiszen ezek olyan kapcsolatok, akiket nem mondott le. Ugye telefonhívásokkal. De nem égette fel a hidakat.
3: Mert azt akartam mondani, hogy az én szabadkártyám, én ezt végig gondoltam.
1: Köszönöm.
3: Én adok 4 szabadkártyát.
0: Azt én is
1: köszönjük a férfiak nevében.
3: Kizárólag örömlány.
1: És úgy néz a szemembe, hogy...
3: Hát tudom, hogy nem döbbent
2: szegezem. Na most jól elkaptalak, örömlány. Ezt nézd, milyen szót tudok.
3: De nem azért, hát most nem tudtam máshogy megfogalmazni, tudtam, igen? Hogy már... És tudod miért? Mert nyugodtan elmehet oda, mert azt tudom, hogy ott az érzelem nem fog urrá lenni rajta. És ez csak abszolút egy testiségről beszélnénk ebben. Uh-huh. Mert hogy nekünk azért nem arról szól csak a megcsalás, uh-huh, hogy testileg megcsalnak, hanem lelkileg.
2: Én hallottam már olyan történetet, amikor lett ott érzelem is, de mindegy.
1: De mindegy. Jó, de az Évi nem tudja elképzelni, az Évi azt gondolja, hogy ha testiség van, akkor mindig van érzelem mögötte. Ezt mi pasik egyébként tudjuk tagadni, igen, cáfolni.
0: Remekül. A nők többsége nem.
3: Igen.
1: Így van. Tehát akkor neked ez, hogy örömlány.
3: Hát ha megszabhatom, hogy mi
1: és
3: a szabad.
1: És ezt élete végig? 4 darab? Vagy hogy nem szeretnéd? Tudja le gyorsan?
3: Tehát
1: vagy...
3: hogyha ugyanaz a kérdés, hogy életem végig együtt van velem, akkor én például most le tudnám az egészet.
1: De decemberig 4 örömlány.
3: Én 4 nap egymás után.
1: 4 látod, nap látod, mennyire másképp gondolkodik egy nő?
0: Igen, és ez tök jó.
1: Van örömlányok vannak ászáron?
0: Hát hivatalosan nem tudom.
2: Nevezd meg azt, akit annak gondolt.
1: Igen.
0: Ja, sok mindenki. Több is, mint 4.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hunyavel szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
8: Nem, pont fordítva.
7: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
8: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
9: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
14: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
15: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
16: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
17: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárosságot. A Cicatrivina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatrivina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárosságban.
16: Cicatrivina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárosság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock'n'Roll hazai királyának 80. születésnapján.
19: Most igazán megéri Kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
21: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Erdélyi gyűjtemény lett az év tájháza. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a Bicskei Gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíz tisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Ezeken a területeken várhatóan emelkedik majd a fertőzések száma. Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minősége. Több más városban pedig kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén viszont több felé eső, zápor és viharos szél jöhet, ami valamelyest javíthat majd a levegőn. Részletek hamarosan. Dizájnnapokat rendeznek Szegeden, holnaptól a divat a gasztronómia az építészet területén, valamint a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. A fesztivál vendégei pólótáska és linómetsző workshopokba is bekapcsolódhatnak. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az év tájháza címet. Arangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri muzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett. Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Esőzápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Két autó ütközött össze az 58-as főúton Pécs térségében, az 1-es kilométernél az M60-as irányában félpályás korlátozás van érvényben. Olvasható az utinfon.hu-n. Közben két autó ütközött össze az M1-es autópályán Budapest irányába Bicske térségében, a 33-as kilométernél, ahol eredetileg az új, saját oldali kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom. A helyszínen is idejére csak egy sávon járható. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, és nézem, hogy van-e olyan, ami nem, szerintem olyan nincs. Évi, te jössz.
2: Tegnap beszéltünk, tudjátok, erről az ikonikus újpesti parkolóról, amit az út közepére, vagyis hát a szélső sávra festettek fel, és ezt azért akarom felhozni.
3: Azt mondtad, hogy ikonikus?
1: Hát ikonikus, igen.
3: Erre külföldről csodára fognak járni.
2: Már csodáját járják, igen? És képzétek el, tegnap elkezdtem pörgetni a Facebookomat, másodpercenként jönnek a mémek, másodpercenként jönnek rá azok, hogy egyébként nagyon jó parkolóhely, szabadon használható, tehát nagyon kreatívak az emberek. De képzeljétek, láttam egy olyan videót, hogy egy mozgássérült fiatalember kipróbálta a parkolót. Mert hát azért, ha belegondolok...
1: Azóta egy mozgássérült elkészítette azt a videót, hogy ezt hogy lehet valóságban használni.
2: Okay. Így van.
1: Okay.
2: És szerintem ez nagyon fontos, mert igazából ők használják. És leparkolt az autóval, megmutatta, hogy hogy kell, hova kell állni.
1: Azért hadd mondjuk el azoknak, akik nem hallották a tegnapit, és nem tudják, miről van szó. Tehát, hogy ez ugye Újpesten megy végig ez az út, és egy kétsávos út, egyszer csak a jobb szélső sáv eltűnik, nem tűnik el, hanem hirtelen azt, hogy besatírozzák, mellette van még egy biciklisáv, és akkor az út közepére felfestettek egy mozgássérült parkolót. Tehát gyakorlatilag az út közepén be van keretezve egy mozgássérült parkoló, arra ráesz, és akkor a mozgássérült vagy jobbra, vagy balra kell, hogy elhagyja az autóját, de hát ott forgalom van körülötte.
3: Minden oldalon közlekedik.
1: Forgalom van, így van.
2: Így van. És a lényeg az, hogy akkor leparkolt a mozgás sérült, az autójával kerekesszékes volt, tehát pont ugye erről mi beszéltünk tegnap, és balra, tehát nyilván a vezetőülés vagyok, ki tudja nyitni az ajtót, és ki tud szállni úgy, hogy az ajtó nem lóg túl a gyakorlatilag a vonalon, tehát a sávba nem megy át, és mivel nagyon nagy a parkolóhely, ő egyébként hátra tud gurulni, és a csomagtartóból is ki tud venni bármit.
1: Ott az út közepén.
2: Ott
1: azért.
2: Így van, de és a videó is úgy nézett ki, az autó egyedül áll ott. Tehát, hogyha valaki nem nézi a felfestést, akkor azt hiszi, hogy ott az az autó majd vár
3: gondol egyet, és majd
1: én láttam egy másik nőnek a videóját is, semmi figyelmeztető tábla nincs ott. Az autósoknak egyébként, hogy itt mindjárt ez a sáv eltűnik, és itt egy mozgássérült parkoló lesz, tehát, hogy táblával valami, hanem egyszerűen csak ez megtörténik. Ez csak azért mondom, mert meglepetések tudnak keletkezni abból, hogyha ráállsz erre a mozgássérült jelzésre, ugye, ami kék, igen, és fehérrel van egy ilyen kerekesszékes rajta állsz az autóval, akkor nem látsz messziről mást, mint hogy az út közepén áll egy autó.
2: Hát azért sem látsz, mert hogy ugye jobbra egy bicikli út van, tehát annyira messze lenne egy tábla, ha lenne. Na, és a lényeg nem is az, tehát kiszállt az úriember, és amikor át kellene mennie a járdára, na ott van bajba. Mert mit nem festettek neki, és mit nem készítettek el?
1: Zebrát nyilván.
2: Így van, mert zebrával. Mert hogy akkor ő, ha elindul, akkor ahogy te, pontosan ahogy tegnap mondtad, mi üti el? A biciklis. A másik irányba megy, pedig az autós.
1: Így van.
2: Tehát, hogy
1: Hát ott állt az autó mellett, ugye csinált ezt a videót, és ott ült, bocsánat, a kerekes székében, és beszélt a videóhoz. Így mentek el a buszok, az autók így mellette. Tehát az arcától legyen 35
3: tehát
1: centire.
3: Tulajdonképpen megvan a lehetőség, hogy kiszállja, megvan a lehetőség arra, hogy a kerekes székét is kivegye, majd ott ragadt a két sáv között az út kellős közepén.
1: Így van. És, mint kiderült ki, Lacika, hogy nem is az újpestiek döntése volt ez, hanem Főváros Gergely.
4: Igen.
1: Főváros Gergely.
4: Azt nyilatkozta Újpest.
1: Igen.
4: Igen, hogy nem az övéké, hanem ez fővárosi.
1: Uh-huh. Hát nem tekerem itt mondani.
3: Ez a budapesti Banksy valóban.
1: Budapesti Banksy, így van, ez az ő keze műve, ez látszik. Tehát ez tényleg más művész nem tud ilyen szépen festeni, mint ő. Így a Budapest neki a vászon, és két festéke van, fehér és sárga. Most kapott egy kis kéket, és azzal rajzolt valamit Újpestnek. Tehát, hogy Újpest, fogadjátok szeretettel egy művészeti alkotás Gergelytől. Egyébként van egy SMS, bocsi, valamelyik nap egyik legnépszerűbb influencerünk, Kajdi Csaba, miután másfél óra alatt érte, küldött taxival, nem értek be az RTL-be az adásba, a Hűvös Völgyből, megjegyezte, hogy talán Budapest Gergelynek nem Bocskor Gábor kéne szogatni, a jogos kritika miatt, hanem néha gondolkozni és normálisan cselekedni, ezt üzente Tamás nekünk SMS-ben.
2: Igen, és azért beszéljünk már arról, hogy oké, ott az a biciklisáv is, és hogy előttetek van az a példa, vagy az a kép, hogy akkor mondja a család ott Újpesten, ráadásul ugye azért ott főutak vannak, ezt kétsávos útból csináltak most ugye egysávos, hogy na akkor az egész család elindul és biciklizik a hétvégén azon a bicikli úton, tehát én az Üllőin, mert arra fele lakik édesanyám, hát a volt futároson meg a fudorás biciklisen kívül senkit nem látok. Ja. Jó, azt az
1: kósza
2: pár embert, nincs akkora forgalom, most Újpest ugyanígy jár, és ebbe a sávba meg pedig be fognak kerülni a buszosok, be fog kerülni mindenki, tehát nagyjából megint csak az autósokkal, illetve a tömegközlekedéssel is.
1: Olyannyira, hogy Lacika mondja, hogy most, hogy ezt bevezették, és egy sávvá szűkítették az autós részt, tehát megint csak az autósoktól elvettek valamit, és nem adtak nekik valamit, ezáltal minden reggel áll a dugó. De hogy mit írnak, lát a fotót?
4: Igen, itt is lehet látni, hogy
1: gyakorlatilag a 13. kerület és lehet. Újpest határától, ugye ez a Pozsonyi utca, igen. Onnantól áll a dugó, mert egy sávra szűkítették, ezen remek ötlet miatt azért. És akkor én nem mondhatok ilyet, hogy nem szakemberek csinálják ezt. Nem mondhatok, ugye?
3: Figyelj, amit tegnap is beszéltünk, tehát hogy a középiskolás gyerekeket leültetett, hogy tervezzék ezt meg, valószínűleg egyik sem adja ezt oda a tanárnak, hogy ez így frankó lesz ez a parkolóhely, tanárnő. Tuti.
1: Hát, hogy a tanár, igen, egy kulcsomóval vágja tarkón.
3: De nem, tehát, a gyerek se jut el idáig. Tehát tudom.
2: De volt egy felmérés előtt, hogy mekkora forgalom generálódik ezen az úton? Volt felmérés, hogy ott mindenki meg akar állni, és ráadásul egy mozgássérült parkoló lett, meg körülbelül még egy autó fér be mögé. Az a kettő
1: de
2: hely.
1: De egy autó nem állhat már mögé.
2: De van maradt egy kis hely oda, tehát még egy darab parkolóhely bekerült mögé.
1: És az nem mozgássérült?
2: Az nem mozgássérült.
1: Valós autó?
2: Valós autó, még egy, tehát telibe verheti a két autó.
3: Más kérdeznék, hogy egyáltalán egy kerekesszékest megkérdeztek-e, leszimulálták-e ezt az egészet, mielőtt ők úgy döntöttek, hogy ez megkérdezik.
1: Én ugyanezt kértem számon ezzel a buszával kapcsolatban itt a Bakcsomópontnál. Volt-e bármilyen hatástanulmány? Miért van az, hogy aztán a kritika után abból a busz feliratból hirtelen kettőt átsatíroztak? Most már csak kettő van a négy helyet, tehát onnan már vissza lehet az autósnak sorolni abban a sávban. Hogy történhetett az, hogy meggondolták
3: érdekes.
1: Magukat? Rossz döntés volt?
3: Érdekes.
1: Netán?
3: Érdekes.
1: Vagy mi? Tehát, hogy nem kapunk ezekre magyarázatot, tényleg? Én komolyan mondom, ezen a szinten, ahogy Gergely van, én azt mondom, hogy 6 éves koromban voltam, ugyanis Németországban azt kellett csinálni, nem viccelek, a suliban, hogy adtak ilyen ki lehetett vágni kórház, gyár, iskola, igen. Pékség, stb. Ezek ilyen képek, és hogy rendezzem el a várost. És azt tudom, hogy kaptam Frau Duckmacktól egy nem jó jegyet rá, mert a kórház mellé raktam a gyárat.
3: Aha.
1: És na ez a szint van most ott. És én ebből tanultam.
3: És itt hajtogat, ugyanúgy hajtogat tulajdonképpen most is, csak nem ad rá senki egyest.
1: Nem ad senki egyest. Én Frau Duckmacktól megkaptam. Nem egyes volt, de mert... Na mindegy.
3: Keményen módszerei voltak a Fraunnak.
1: Édesre adjuk meg nagyon cukor.
3: Nagyon sok helyen beszélünk róla, hogy a közlekedésben a bringásokat is ilyen hamis biztonságérzettel életveszélyes helyzetekbe sodorja. Ez, amit kialakítottak.
1: És igaza van Évinek. Bocsánat.
3: Most tulajdonképpen ugyanezt történik a kerekesszékesekkel, és ugyanaz a felszínes gondolkodás, ugyanez a valamit csinálunk, és ott fog a kerekesszékes állni a két sáv között, és fogalma sincs, hogy biztonságosan hogy jusson el oda.
1: És én kívánom, és tényleg mondom is az autósoknak így a rádión keresztül, hogy vigyázzatok rájuk. Tényleg, ha ebben közlekedtek, vigyázzatok rájuk, mert tud nyílni egy ajtó, ki tud gurulni egy kerekesszék, vagy valaki ügyesebben, vagy kevésbé ügyesen próbál ott kibotorkálni. Vigyázzatok rájuk, mert amúgy megölik őket, tehát igen. Nem lehet mit csinálni.
2: Igen. Hát mert ezért is tették oda őket körülbelül. Tehát mi volt a cél? Mert az út közepére egy parkoló, és kettő darab parkoló.
1: És egyébként tökre igazad van az a kép, hogy eszembe jutott, hogy igen, nem látjuk apukát, anyukát, szép kis bukósisakba, és a kis Lilike, és a kis Gerzsonka bicikliznek négyen az Üllői úton. Tehát látod valaki
2: nem,
1: ilyen képet?
2: Nem.
1: És hátul a szendvics, meg ott van, ez is mennek kirándulni.
3: Mert
1: csak fudora és volt futárok
3: nincs,
1: vannak ebben.
3: Mert apa azt mondja, hogy ez életveszélyes, nem engedem ki a Gerzsonkát.
1: Pontosan.
3: Ebben.
1: Pontosan.
3: Én magam is így vagyok. Szívesen csinálnék valami más közlekedési formát a tömegközlekedés helyett, de hát halálfélelmem van.
1: Így van. Adjatok már egyes neki, ahogy én kaptam Frau Duckmacktól.
2: Hogy?
1: Nem tudom, ezt nem tudom.
2: Írjak egy levelet,
1: hogy nem, csak mondtátok, hogy a külföldiek is csodájára járnak ennek?
2: Igen, most mindenki csodájára jár, tehát már ilyen külföldi újságok is, portálok is foglalkoznak azzal, hogy mi volt a cél, illetve hogy mit szerettek volna, vagy nem biztos, hogy érti. Hát igen, hogy nem igen, értik, tehát igen. Hogy meg szerintem senki nem érti. És ugyanígy áll. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon ikonikus parkoló, hívjuk is így, és szerintem már nevet is adhatnánk neki, mert meg táblázzuk föl emléktáblával, tehát ez jól sikerült.
5: Az a baj, ez nagyon szomorú.
2: Ez nagyon. Tényleg nagyon szomorú.
1: Jó, jövünk vissza, gyerekek, méghozzá a színészek gusztustalan szokásával, nem tudom ezt szebben összefoglalni ezt a dolgot, a színészek, akikre úgy nézünk tényleg, mint a tökéletes emberek, ők szépek, ők illatosak, ők sikeresek, talán gazdagok is, attól függ persze melyik országban, de hogy így tekintünk rájuk, és aztán egy csomó, főleg forgatás helyzetben kiderül az, hogy hát egyikük sem olyan, mint amilyenek gondolnánk. Ott vannak higiéniai problémák.
2: Hát vannak higiéniai problémák, mert hogy hónapokig együtt vannak, és azért ezt nem lehet annyira álcázni.
1: Így van. Ezt a gyűjteményt bemutatjuk nektek, és megbeszéljük azt, hogy ez mennyire tartható, hogy nem mosok hetekig hajat, hogy nem megyek el pisilni forgatás közben, hanem megoldom ezt úgy, hogy a stáb is ott van. Tehát, hogy vannak itt, és itt most Dwayne Johnsonról beszéltem az előbb.
3: Igen, de lesz, aki kicsit kerülgette a zuhanyzás, volt, hogy húzamosabb ideig is például. Erről is dumáljunk.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
8: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. Familypark.at.
9: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
10: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
11: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
12: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
16: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up, rise up.
17: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
18: Rise up, eat smart. A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
19: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
20: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
21: Family Frost, jó ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
22: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
23: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
24: familypark.at.
25: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
26: A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Lezárják hétvégén a déli pályaudvart, közeleg a kék túrázás napja, esős napok előtt állunk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit is. Rendbe teszik emellett a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Javában zajlik a razzia az utakon. A héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minősége. Több más városban pedig kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
29: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört, bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
28: Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Eső zápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
27: Retro Rádió közlekedési hírek.
28: Két autó ütközött össze még a hajnali órákban az M1-es autópályán Budapest irányába Bicske térségében, a 33-as kilométernél, ahol eredetileg az új, saját oldali kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, a helyszínen is idejére csak egy sáv járható. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 15, nagyon eldumáltuk az időt. Jó reggelt mindenkinek, 4:08 van. Hát szép napot, most már hűvösebb van, csak azok, akik még nem mozdultak ki a házból. Szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Van egy 51-es főutas közlekedésünk, 51-es főút Dömsöd előtt. Nagy baleset, mentőrendőrség most ért ide, kezd kialakulni a dugó. Üdv Nándi, köszönjük Nándi! Üdv profi! Forgalomszervezést szeretnétek látni. Gyertek el Veszprémbe, turbó körforgalom, gyalogosok által kezelt nyomógombos jelzőlámpákkal, csodás belvárosi dugó napi szinten, üzeni Franc. Ez most egy ironikus volt?
1: Igen, szerintem igen. Na hát ez a gyalogosok által kezelt zebrák, de ez a másik rémálom.
2: De ez Pesten is van egy csomó olyan. Nekem meggyőződésem, hogy ilyen placebo, tehát hogy nyomkodd azért, hogy megnyugodjál, de nem fog történni semmi.
1: Koszos legyen a kezed.
0: Az is lehet egyébként, nekünk ugye bár egy rövid benyomásunk volt csak, de hogy Szeged közlekedése tűnt nagyon jónak.
2: Az rendben
1: igen, az
2: volt.
1: Jó, ugye? Igen.
0: Ja, na jó, gyerekek, a színészek. Mindig olyan, régen láttuk a Latinovics, ott volt a körúton. Beszállt egy autóba, és tehát olyan nagyon-nagyon
2: misztikus
0: volt az egész, és az ember úgy beleképzeli, hogy milyen lehet egy színész otthonában, egy színész nyakába bújni, nem Gyuri, az Anger Zsoltal így vagy te
2: pontosan,
0: is.
2: Pontosan,

0: Milyen lehet a Zsolt nyakába bújni? Annyiszor fantáziáltam erről.
1: De nem. De olyan, tehát te szebbet látsz bele, mint ami a Zsoltban, nem?
0: Sokkal én a Zsoltra gondolok, hogy kimondod a nevét.
1: Milyennek látod a fogsorát?
0: Olyan vakító fehérnek, szinte már kékes fehérnek, annyira durván fehérnek.
1: Ahogy csípüretett kézzel áll a hegyeken, és egy nap lemente, vagy felmente?
0: Éppen felmente.
1: Felmentében belecsillog a foga.
0: Felmente, és valamiért én smokingban képzelem a Zsoltot. Ilyen kigombolt nyakú smokingban, kezében szivar.
1: Valahogy... És milyen illata van, hogyha bele, hogyha oda enged?
0: Kis pézsma és szivar keveredik.
1: Megijedtem.
0: Nem tudom, lehet, hogy a pézsmát keverem mással, nem tudom.
1: Kis pézsma és mi?
0: Szivar. Szivar illat.
1: Pézsma és szivar illat.
0: Igen.
1: Van a Zsolt nyakában.
0: És mosolyog, olyan magabiztosan mosolyog. Humphrey Bogart.
1: Milyenek a körmei?
0: Oh, nagyon szépek. Szinte csillog.
1: Mint a kagylók?
0: Oh, igen. Akkor te is láttad ezt a képet, jó?
2: Én is láttam. Szerintem ott is együtt voltatok.
1: De tényleg, nem? Hogy ilyenek a színészek, nem?
0: Igen, hogy tökéletesek, és egyébként a hollywoodi színészek is ilyenek, hogy mindig egy ránézel, és már képről azt érzed, hogy úristen, hát ő aztán mindenhol tökéletes.
1: Igen. Na, és neked, Évi, te ugye színészekkel hol találkozol a hashtag bocskorban, hogy ott például kinek szagoltad meg volna, hogy igazán a bármiét?
2: Hát a pézsmáját. Ha a bármiéről kell beszélni, akkor Csonka Bandi.
1: A bármi alatt mit értesz hát te? Azért, mert én tudom, hogy én mit értek.
0: Csonka Bandi pézsmáját?
2: Igen.
1: Csonka Bandi. Tehát Csonka Bandit képzeled ápoltnak, csillogó körműnek és illatosnak.
2: Igen, tehát hogy ő nagyon ápolt, nagyon odafigyel magára, és biztos, hogy nagyon jó illata van. De nem merném megszagolni, mert így megijednék, hogy mit reagál rá.
1: Jaj, nem, ez fel kell vezetni előtte, hogy most jövök megszagolni téged. Tehát, hogy ezt nem lehet csak úgy rajtaütésszerűen. Én Farkasházi Rékát, én például őt nagyon megillatolnám.
2: És miért pont ő?
1: Nem tudom, van, egyszerűen mert bájos, szerintem nagyon bájos lehet az illata.
0: Biztos, hogy kellemes illata van, igen, ilyen hozzábújnál illata van.
1: Igen, tudi? Igen. Igen. A lényeg az, hogy ezekről a színészekről nagyon-nagyon-nagyon szépet képzelünk el, ugye?
2: Igen, abszolút. Igen. Tehát, hogy van egy elképzelésünk, hogy ők mindig olyan patika, tudod? Tehát
1: abszolút, igen.
2: Az a kép.
1: Na, és képzeljétek el, és akkor most a hollywoodi színészekről fogunk beszélni, amikor ugye ezek forgatnak, előbb-utóbb kiderülnek turpisságok, és ezt a cikk összeszedte. Azokat a turpisságokat, amiket el nem tudunk képzelni, hogy egyikük, másikuk milyen ápolatlan. Egyelőtt Johnny Deppről tudom elképzelni, hogy az ápolatlan, ahogy kell. Tehát, mint a rumnaplóban, sőt, mint a kalóztenger kalózai.
0: Karib-tenger. Johnny Depp maga a kalóztenger, az biztos, hogyha elengedi magát.
1: És nekem az oldal helyes, engem nem zavarna, hogyha Johnnyval indék valamit, és közben úgy érezni, hogy van egy pici bukéja. Szerintem az oké. Okay. Nem? Johnny Deppnél oké. Okay.
0: Az ő karakterében igen, valahogy nekem is belefér. És még szerintem el is ütné egy poénnal.
1: Igen.
2: És mi van, ha a nem vicces, de büdös?
1: Erről beszélek.
2: De azért mondom, de ő azt mondja, hogy elütné egy poénet, tehát hogy ott ül büdösen.
0: Akkor csak hiszunk csendben,
2: igen. Én nem viselném el tőle, én nem szeretném. Tehát, hogy én el akarom képzelni, hogy ő tényleg csak ez a szerep volt, és picit ennél igényes a faci.
1: Jó, de mondom, ő a kivétel. Amúgy mindenkiről ezt képzeljük. Nézzük meg ezt a listát, hogy mi hogyan viselnénk el ezeket, és hogy egyébként szorult helyzetben bármelyiket mi alkalmaznánk-e, amiket itt színészek csinálnak. Itt van elsőként Robert Pattinson, tudjátok a...
3: A vámpír fiú, a Twilightból.
1: A Twilightból, így van. Na most róla azt terjedt el, hogy régebben hetekig, de tényleg hetekig nem mosta a haját, ezt ő maga is mondta, vallotta, nem tagadta, és akkor kezdett el ezen változtatni, amikor a Dior kitalálta, hogy vele akar dolgozni valamilyen, nem tudom,
3: termékért.
1: Ilyen szépségápolási
0: igen,
1: termék.
0: Valami bőrápolás, meg ilyenek, tehát mindenféle ilyen férfi cuccal.
1: Igen.
0: És hát ezek szerint akkor döbbent rá, hogyha már pénzt is lehet ezzel keresni, akkor megfürdik. Tehát,
1: a Dior kedvéért megfürdött, igen. Most azt akarom tőletek kérdezni, hogy a hajnál van egy ilyen legenda, hogy ha a hajat sokáig békén hagyod, akkor annak van egy öntisztulási folyamata.
2: Hát én ezt nem tapasztaltam még.
3: Igen. Pont ezt akartam mondani.
2: Meddig kell várni?
3: 2 hónap, 3 hónap. Mert,
1: hát szerintem igen, 2 hónap, 3 hónap.
3: Hát akkor hajrá, aki ezt megcsinálja.
2: Igen, hát addig hogy néznék ki?
0: De hogy állítólag
1: után sapkát hordasz.
0: Ezt a zsírosságot is elengedi, meg minden.
1: Így tehát, van, tehát ki tisztul.
2: Én ezt nem tapasztaltam még, meg addig nem tudtam megvárni.
1: Na jó, de azért mi is különböző intervallumokat tartunk hajmosással kapcsolatban. Tehát különböző hajaink is vannak nyilván. De te például, te összelakkozod ezt a csomót, nem? Tehát amit
2: igen.
1: Így fölhúzol a homlokodból hátra, és azt telefújod lakkal.
2: Igen.
1: Mi van belül?
2: Haj.
1: Na most komolyan.
2: Há, haj.
1: Tehát mit zártál be?
2: A hajamat.
1: Mert nagyon-nagyon hermetikus.
0: Szerintem, hogy így kopog, hogyha hozzáér.
2: Figyelj, a lényeg, nagyon jól fogalmaztad.
1: De hát valamit te ott össze... Mert hogy... Hát nem kibontva hordod.
0: Nem. Márciusban összeraktad így, mikor elkezdtünk együtt dolgozni, és azóta ez tart.
1: És csak fújod rá a lakrétegeket.
2: Úgy érzitek? De soha nem vetétek észre, hogy valamikor megmostam a hajam? Amióta ide kerültem?
0: Nem tudom, te emlékszel?
1: Nem.
0: Én sem.
2: Nem, tehát hogy szerintetek az első nap, mikor idejöttem, akkor azt nem tudom, tudjátok, akkor kiengedve volt a hajam első adáskor.
1: És aztán ilyetet be összerántottad, és azóta úgy van, és csak fújod rá lakkot.
2: Én olyan döbbenettel ülök minden reggel, hogy muszáj összefognom a hajam.
1: De belül meleg van? Tehát a kupola alatt.
0: Lehet, hogy az égi diodómia.
2: Nem, igen.
1: Benyúltál?
2: Megnéztem, hogy mi az, hogy meleg a hajam.
0: Milyen hőmérséklet a diodómban?
2: Teljesen rendben van. Tehát figyeljetek, összefogtam, nincs benne semmi haj. Tehát ez az egész haj le van lakkozva, mert vannak babahajaim. Itt hátul össze kell csattozni, mert ott is babahajaim vannak. És egyébként ez egy kényelmes forma nekünk nőknek. Tehát hidd el, hogy itt munkába itt ülnék, itt lógna a hajam.
0: De leveszed a hajgumit, már ugyanígy áll.
1: De milyen sűrűn mosod?
2: Hát azért hetente, egyszer-kétszer, akkor, hogy tehát minden hétvégén megmosom, és akkor hétköznap is megpróbálom még, hogyha
0: de
2: úgy
0: adódik. De akkor kibontod, vagy ugyanígy marad
2: moszáskor is? Nem, így mosom egybe. Ja, hajgumival, csattal.
0: Jó.
2: De miért? Hát most hányszor kéne mosnom?
1: De nincs ítéletem. Tehát én hetente kétszer mosok hajat.
0: Tényleg? De jó igen. Neked, hogy ezt így tudod tartani. Az a baj, hogy én a két naponta nem mosom meg.
1: Elkezd viszketni a fejbőröm, ez nem lehet bírni sokáig.
2: Nekünk nem.
1: Nektek nem?
2: Nem, nekem még sosem viszketett a fejem. De valószínűleg azért, mert a lak nem engedi, hogy bemenjen semmi. Nem.
1: Ezért kérdezem, hogy a meleg van benne. Gyuri, te?
0: Nekem két naponta muszáj megmosnom, mert egyszerűen nem tudok utána bánni vele. Hiába rövid a hajam, nem tudom a vakszot rákenni.
1: Pedig a rövidné, azt mondom, az ember nem is
0: kell. Én is, és két naponta muszáj megmosnom.
1: A netten neked aztán óriási rőzséd van. Hát ez rendesen, ez vödörbe kell, nem? Hát ez hogy csinálod?
3: Ezt külön mosom a fejem.
1: Most komolyan?
3: Nem, hát nyilván ez macera, és pontosan ezért én nem is szeretek hajat mosni, de muszáj négy-öt naponta megmosni.
1: De mondjuk csak az alját?
3: Nem, de az egész, tehát innen a homlokomtól.
0: A homlokodtól.
3: Belefekszem a kádba, és akkor...
1: De és akkor hátra ízi, és akkor gyere Csabi. Igen.
3: És most meg a hajam.
1: Na jó, szóval neked ugye volt raszta hajad?
0: Igen, igen, az egy teljesen más volt, ugye ott ezt lehetett volna várni, ezt az öntisztulást, de odáig sosem jutottam el szerintem, de annak kellett is, hogy ugye vakszolva legyen, meg ilyesmi normálisan álljon, és ilyen mit tudom én.
1: Nem következett be az öntisztulás.
0: Szerintem nem, de egy ilyen 10 naponta meg is most.
1: Na jó, Robert Pattinson ez, gyerekek, itt van Brad Pitt. Brad Pitt, sajnos én már ezt olvastam róla, és nekem ő mindig a büdös Brad azóta, de lehet, hogy nektek nem, mert még mindig az a szép férfi a Dolce Gusto, vagy DeLonghi, vagy milyen kávé illattal.
2: Meg az egész karrierje gyönyörű.
1: Gyönyörű! Szép. Hát én nagyon bírom őt, de miután olvastam ezt róla, hogy ő büdös, vagy büdös volt, ezt nem tudom. Régen, amikor a lakótársa volt a Jason Priestley, tudjátok, a Beverly Hills, nem tudom, 98-7901-ben, az a csávó. És azok barátok voltak, és fogadásból vagy nem, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy azt csinálták, versenyeztek, hogy kibírja tovább tisztálkodás nélkül, Brad vagy Jason, és Brad Pitt tanácsként annyit mondott, hogy a baba törlő kendő tökéletes, hogyha nincs idő a zuhanyzásra.
0: Na tessék, megoldottam.
3: Hát Gyuri, hát te is alkalmazod, neked is ez.
0: Nekem mindig van a táskámban, most is egyébként, de nem azért, hogy zuhanyozzak itt közben, hanem hogy mégis.
1: De neked jó, de te is laktál együtt férfiakkal.
0: Persze, csomószor.
1: Milyen szag volt?
0: Hát általában ilyen öltözőszag, ilyen tesi öltözőszag.
1: Miért? Melyikőtök nem
0: fürdött? Hát én mindig. Mm. Hát a többiek
1: nem ez változó. Nem őket.
0: Ja, Peti. Ismered te is majdnem mindegyiket Peti? Voltál. Peti is, Dani is volt talán. Most koncentrálok, olyan neveket mondjak, aki nem volt. Tehát,
1: ha bemutatót tartanál nekik nedves törlős tisztálkodásból.
0: Volt ilyen szerintem, hogy azt mondtam, hogy na fiúk, most már megmutatom, hogy hogy kell ezt az eszköz.
1: És akkor odálltál a nappaliba, és akkor ők ültek és a kanapén, és
0: ledobtam a pólót,
1: nadrágot, és akkor elindult egy darab nedves törlő. Ezt
0: mondtam, senki nem áll fel, mindenki végignézi.
1: Hogy osztod be a nedves törlőt?
0: Hát először is, ugye ezt lehet többfelé hajtani. Tehát én mindig először csinálok belőle egy kis négyzetet, és aztán így hajtogatom.
1: Én ezt a négyzetelést megcsinálom, ha ülök a WC-n, és ugye, és akkor, jó.
0: Igen, ezt is én tanítottam neked a turnékor.
1: Hát, te ott voltál hátul, én előre nem láttam semmit. Csak éreztem.
0: Jézusom! Jó, teszem, most tanítok valamit, maradj így!
1: Ott googoltam, és a Gyuri azt mondta, tanít.
0: Nincs semmi baj, megoldjuk együtt. Segítek! Nem nagy a baj.
1: A törlőkendőben a nedvességet, ami ugye korlátozott, azt egy fontos helyre kell, vagy arányosan elosztani?
0: Szerintem az jó egy fontos helyre, de hogyha megszorulunk, mint Brad Pitt, akkor simán lehet elosztani.
1: Tehát, hol kezded akkor?
0: Szerintem arcon. Arcon kezdem.
1: És utána hova mész?
0: Haladok lefelé. És hónajka, tudod, így nyak, az nagyon
1: tehát
0: fontos.
1: Tehát nincs fontossági sorrend, hanem csak föntről lefelé?
0: Hát olyan sorrend van, hogy a legvégére hagyom a kényes részeket,
1: arc,
0: amit tanítottam neked is.
1: Arc, popó, hónaj, zacsesz.
0: Nem ez, jó a sorrend.
1: Nem, ezt kérdezem. Számozd már be.
0: Ne így csináld, jó?
1: Számozd már be te.
0: Mondom a tutit.
1: Réci.
0: Ahogy a haverjének tanította.
1: Na, Dani, Peti, figyeljetek.
0: Évi is figyelje. Szóval, arccal kezdünk.
1: Oké. Okay. Numero uno, arc.
0: Arc. Hónaj. Mi volt még?
1: Popó és zacsesz.
0: Csak ennyi? Uh-huh. Jó, akkor zacsesz.
1: Arcónajza.
0: Igen? Ne akar becsapni, a végén derül ki, hogy valami kimarad. És akkor a popó a vége. A legvégén a popó. Mindig ez nagyon fontos, ezt el ne felejtsd.
1: És kinek? Jó. És akkor ezt bemutattad. És kinek adtad a zsepit a végén?
0: Aki a leglassabban futott ki a nappaliból.
1: Gyerekek, nem lesz idő a többire. Jaj. Na jó, az, hogy Joe Galecki ugye az Agymenőkből az egész forgatási sorozat alatt a rágóit mindig a falra ragasztotta, a végére összegyűlt 3000 darab.
3: Úristen.
1: Ugye ez milyen gusztustalan?
3: Nem borzasztó.
0: És ez már ilyen terror a többi kollégával szemben is, mert ezt nekik nézni kellett. Tehát, hogy nyilván járkáltak a mellett a fal mellett, és így mindig rácsodálkoztak. Hogy
1: ez mind az ő szájába volt, az ott megkövesedett. Van olyan bárki, aki... össze-vissza ejt el élelmiszer darabokat, szór szét, hagy ott, legyen az asztal, laptop, fotel.
0: Közöttünk? Itt közöttünk a stúdióban?
1: Valahol.
0: Aha. Tudom, Évi?
2: Érne rám, ne
0: nézz. Nem, csak kérdezlek.
2: És most úgy látom, hogy menekül.
1: Jó, lebújt az asztal alá. Lacika előjött.
2: Magára
1: jó, Dwayne Johnsonról akarok még beszélni veletek. Dwayne Johnson, képzeljétek el, stábtagok mesélték el, hogy 2024-ben a Különösen veszélyes bűnözők forgatásán annyira elfoglalt volt, annyira nem ért rám foglalkozni ilyen hülyeségekkel, hogy pisi, hogy nem ment ki a mosdóba, és ezért a jelenetek között vizes palackokba végezte a dolgát a díszletben.
0: Hát ez kész.
1: És ha a stábtagok mesélik, akkor stábtagok látták.
0: Igen. És ott van egy palack, most a Laciga mutatja, és tényleg.
1: Igen. Na, szóval itt a kérdés az, hogy Gyuri, először is te nagyon tiszteled a munkát. Lehet-e ennyire tisztelni a munkát, hogy nem megyek kipisízni, hanem itt végzed?
0: Én hiszek benne, hogy van az, hogy az embernek annyira timingben van, hogy ezt jó úgy megoldani. Tehát, hogy simán.
1: És te nagy pisis vagy, ugye?
0: Hát
1: megiszom. Most nem feszített a munkád annyira, mert ugye te jársz ki.
0: Igen, hírek zen alatt ki tudok menni, és én megiszom reggel egy másfél liter vizet kb., fontos a folyadék, és hát azt ugye...
1: Visszaforgatod. Igen. Persze. Jó, könnyebbség lenne neked, Gyuri, hogy ezt megengednénk, amit Dwayne Johnson csinált, hogy te palackokba üríthetsz, és akkor többet dolgozhatsz.
0: Hát ha sokkal sűrűbb lenne a munkánk, tehát nem lenne hírek zen, akkor jól jönne, simán. De akkor meg is tudnám itt oldani, tehát pont most is így.
1: De te állsz.
0: Szemembe nézel, derékig látsz.
1: Derékig látlak, egy laptop kitakarja.
0: Nagyjából. Én most csinálok dolgokat a kezembe, és nem is látod, fogalmat sincs.
3: Én viszont
0: csinálok.
3: Igen.
2: És egyébként én is...
0: Erre nem gondoltam, hogy Anett is lát.
1: Tudod-e úgy csinálni, hogy a kezedet látom?
0: Így, ha felteszem, uh-huh. Aha, hát akkor a Lacikát meg kell kérnem, hogy segítsen.
1: Tartanád?
4: Nem.
1: Mi? Egy palack, ami a kezed... Palackot. Simán tartod a palackot.
0: Köszönöm a feltétlen gondoskodást.
1: Lacika, csak annyit érezzél, hogy elkezd melegedni a palacka kezedben.
4: Igen, utána meg a kezem.
1: Igen.
4: Ja, amikor tele van.
1: Ja, egyébként Edwin Johnson hova adja a palackot, amikor végez?
0: Hát tudom, az ő Lacikájának szerintem.
1: Mi van? Nektek, ja tényleg, nektek is jól jönne egy ilyen. Csak ti nem tudtok palackban, mert ugye bennünket megáldott a Nesti cég és a Kepi cég azzal, igen, hogy nagyszájú palackokat készített. Ugye sajnos ezt nem tudjuk elmondani a Coca-Cola és társairól, és a Red Bullról nem is beszélve.
0: Ó, igen.
2: Ők nem gondoltak, hogy erre is lehet ezt használni.
1: De hogyha te irigyled ezt?
2: Hát én, mi szerintem nagyon irigyeljük ezt, mert nekünk azért ez az egész tortúrás, tehát mi nem tudjuk így megoldani egyszerűen.
3: Pontosan, tehát nekünk tényleg logisztikázni kell, és tudjuk azt, hogy a lányoknak sokkal többször kell pisilni, mint akár a fiúknak. Vagy ti jobban vissza tudjátok tartani.
1: Azt nem tudom, de a kérdés az. A kérdés az, hogy van-e bármi olyan eszköz, amit láttatok valahol a kereskedelemben, Obi, Praktiker, XXX Lutz, IKEA, bárhol egy olyan eszköz, ami egyébként tök ideális lenne erre, hogy itt munka közben, by the way, elintézed a dolgot.
2: Befőttes üveg.
3: Ó, én is erre gondoltam. Komolyan. A befőtt...
1: Az anatómiailag jó?
2: Persze, megoldható. Letekerem a tetejét, végig mondjuk.
0: Persze.
1: Nem tudom a izét, tehát hogy...
2: Tudod a mechanikát?
1: Nem, tehát neked is a Lacika tartja, vagy ráülsz?
2: Hát, Google-i.
0: Úgy képzeljük el, hogy ő is itt csinálja a stúdióban most?
2: Itt kell csinálnom előttetek?
1: Nem kell csinálnod semmit, és én nagyon szeretném, hogy a gusztusosság határain belül maradjunk még.
0: Igen, én tőle félünk most, Évi, egy kicsit.
2: Nem fogok gusztustalan lenni.
1: De azt hiszem az IKEA-nak volt egy olyan szobai öntöző kannája műanyagból, aminek volt egy olyan finom íve.
0: Oh.
1: és szerintem az, ha beleülsz, az be, meg oda is cuppan. Tehát, hogy az tök női.
0: Tudnál sétálni is ezzel a kis ötletet.
1: Tudod, melyikre gondolok?
3: Igen, mert nekem van kettő is.
1: Behoznád az Évinek a kéket?
2: Kérlek, mert ki szeretném próbálni, hogy cuppan.
3: Azt hiszem, piros van, de behozom.
1: Na szóval az, mert vagy nem tudom, a kertészetben van ez a vákumos permetező, az
0: de
1: is lehet,
0: pumpálni kell, nem?
2: De az pumpálni.
1: Pumpálni, igen.
0: Tehát csak ezt lehetne küld az Évi, hogy pumpálni. Mondjad csak, bocsi, és akkor a végén csak ennyit látsz Évi, hogy...
1: Gyerekek, én csak kérdezek.
2: Hát azt csinálsz, látjuk.
1: Veletek nem lehet beszélni erről. Jó, akkor befejeztem a témát. A hallgatóktól kérdezzük már meg azt, hogy meséld el téged, kinek a higiéniája döbbentett meg? És ez lehet most egy családtag, lehet egy munkatárs, lehet egy szerelő, aki éppen nálad járt. Tehát kinek a higiéniája döbbentett meg a legjobban? Amire úgy emlékszel, hogy Jézusom, az aztán nem áll, komolyan. Ez lehet látványban, lehet illatban, lehet bármiben, jó?
0: És magyarok vagyunk, ilyen mindenkinek sok lesz.
1: Persze. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
9: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Minőség minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
13: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
16: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
17: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
19: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
20: Október 9-én a Fergeteg Party a Margit-szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
21: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
22: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
25: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
26: OTP. Itt vagyunk.
27: Farmer napok a Premier Outletben.
28: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
29: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
30: Premier Outlet Budapest.
31: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
32: A reklám után.
33: Hírek a Retro Rádióban.
34: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Rossz a levegő az ország több térségében. 20 foknál ma már nem lesz több. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a Bicskei Gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minősége. Több más városban pedig kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén viszont többfelé eső, zápor és viharos szél jöhet, ami valamelyest javíthat majd a levegőn. Részletek hamarosan. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíz tisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Ezeken a területeken várhatóan emelkedik majd a fertőzések száma. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő kiegészítő, ismétlő pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Dizájnnapokat rendeznek Szegeden holnaptól, a divat a gasztronómia az építészet területén, valamint a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Esőzápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
33: Retro Rádió közlekedési hírek.
34: Az M1-es autópályán egy korábbi baleset miatt Budapest irányába Bicske térségében a 33-as kilométernél csak egy sáv járható. Ott egyébként két autó ütközött össze, még a hajnali órákban. Közben az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávjai járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni. Így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Olvasható az utinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
33: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 elmúlt 2 perccel. Na, hát itt a fővárossal kapcsolatban jön egy új SMS, ez most az Újlipótvárost érinti. 13. kerületi polgármester is megérdemelne már régóta egy piros lapot Újlipótváros tönkretételéért. Ez egy ékszerdoboz volt régen, míg ki nem találták a zöldítést. Ez azt jelentette, hogy az amúgy is parkolóhely hiányban szenvedő kerületrésztől még többet elvettek, hogy beépíthessék a betonból az éles szélű magas ágyásokat. Én pontosan tudom, miről beszél. Ott van ugye anyukám lakása. Az útból és a járdából is leszűkítették a jó részét, hogy két jármű már ne férjen el. Sokszor a mentők sem tudnak megállni sehol, mert televágták Demszki karókkal, így a járdára sem tud felmenni. Egész nyáron kb. Egy ember dolgozott, aki persze légkalapáccsal. Esküszöm, nőként már azt éreztem, lemegyek, elveszem tőle, és nekiesek vele a polginak. Azóta csak baklövések, további szűkítések, írja valaki.
2: Igen. De alapvetően egyébként, mondjuk ez az én véleményem, nem a zöldítéssel van a baj, hiszen hosszú távon az is kell ahhoz, hogy például ne legyen 50 fok a városok hőmérséklete, hanem a kivitelezés. Hogy mindig egy jó ötlet után ott van egy tragikus kivitelezés.
1: Nem, az a baj, hogy valóban jól mondja egyébként az illető, hogy az Újlipótvárosban a parkolás, az mindig egy nagyon-nagyon nehézkes dolog volt is. Annak elvették a felét. Aha. Tehát, hogy ezt nem értem. Tehát, hogy ez tényleg megoldás, és erre az a megoldás, hogy ne gyere ide. Hát, hogyha ott lakik, mit csináljon?
3: És tedd le az autódat máshol.
1: Nem, tegyem le máshol. Amikor én mentem anyukámhoz, szegény még élt, nem menjek oda hétvégén.
2: Mennyit kerestél? Egyszer felhívtál, amikor parkolóját kerestél, és keringtél ott. Mennyit
1: volt, hogy 45 percet. Figyelj. 45 percet, nem tudom, 4 háztömb körül. Ez azt jelenti, hogy 45 percig szennyeztem a levegőt, álltam, mentem, gáztattam, fékeztem 45 percen át egy ilyen 100 méteres rádiuszban.
3: És ott kellene kiszámolni, hogy hány fa kellene, meg hány virág ehhez, nem? Ahhoz a 45 perchez körülbelül.
1: És így van, tehát, hogy nem, és egyébként tudod, mi a baj ezekre a zöldítésekkel? Ez pont addig a fotóig jó, amíg oda megy a polgármester, és lefotózkodik azzal a zöld valamivel. Utána elmegy, a büdös életben senki nem fogja azt gondozni, mert nem gondozzák, majd aztán átnevezik méhlegelővé, amikor már gazos, bokros, szar. Akkor méhlegelő, oké?
2: Okay? Ez zuglóban ez a konkrét jelenség, igen. Amit mondasz, igen.
1: Na, nézzük ezeket a higiéniai dolgokat a hallgatóknál. Sziasztok, 3 havonta mosom a hajam, létezik az öntisztítás, fenekémig ér a hajam. Mármint, hogy akkor ott tisztul, vagy ez, hogy...
2: Ne. Működik az öntisztítás, csak el kellett érni a fenekemet a hajam.
1: Jaj. Sziasztok! Konditeremben a recepciós lány, aki WC után nem mosott kezet, szép napot, most név nélkül. Látod, neki már egy ilyen apróság...
3: És higiéniai probléma.
1: Így van, igaza van amúgy.
3: Egyébként igen.
1: Sziasztok, srácok, nálam a zsepibe köpködő Nagyi, aki ezzel a nedves törlőzi az unokát, csoki evés után viszi a prímet. Innen is köszi, nagymúter, az életre szóló élmény. Sosem felejtem el. Üdv nektek, Plazmás Jani Békés Csabáról.
3: Micsoda képek, nem?
1: Igen.
3: És előttetek van, ugye? Gondolom, ez egy ilyen anyagzsebkendő még régről.
1: Beleköpködött a Nagyi, elrakta a zsebre. Hát a gyerek azt látja, hát a kisunoka látja, hogy Nagyi abba köpködött reggel.
2: Kirázott a hideg.
1: Majd egyszer csak is a szája, Nagyi előveszi, megnyalogatja a sarkát, és így leízi. Jézus Mária! Volt egy éjszakás kalandom. Akkor a koszos lábkörmei voltak, hogy az élettől is elment a kedvem. De nem írta le, hogy fiú vagy lány.
3: Igen.
1: Igen. Aztán sziasztok, engem a napokban egy edzőtársam higiéniája döbbentett meg. A karate edzésen a kesztyűje olyan illatokat árasztott kb., mint a repülő só. De legalább felpörögtem küzdelem előtt. Sziasztok, Gyöngyi. Sziasztok, az előző munkahelyemen HR-es Andi kanszaga valami penetráns volt. Igen, Andi, én vagyok, és megint kimertem mondani, hogy kanszag, Balu.
2: Valószínűleg Balu már Andinak is megmondta, hogy ez kanszag.
1: Ez kanszag,
3: és
1: Andi.
3: És már nem is dolgozik ott.
1: nem akarom mondani, na mindegy, egy operett színésznőtől kész voltam. Nem akarom mondani a nevét, persze. Mert nem akarunk ártatlanul senkit megsérteni. A tesója az utcánkban lakott. Tehát az operett színésznő tesója.
3: Igen.
1: Kati néni színházon kívül egy seprűnyél alkatú csapzott hajú kitaposott melegítős madárijesztő volt, aki 6-8 kutyával aludt egy másfél szobás panellakásban. Amikor előadásra készült, többször láttam a városban, a smink, a frizura, az elegáns ruhák egy teljesen más embert mutattak.
2: Hát igen, az a művésznő volt, a másik pedig a magánélet.
3: Igen, igen, otthon.
1: A kolléganőm lábkörmei, aki ha papucsban parádézott, a körmei lelógtak, szinte kopogtak a folyosón. Ehhez jött a foghíjas mosolya. Ijesztő volt nekünk és a tanítványoknak egyaránt.
2: Megvan, hogy jár így a folyosón.
3: Gyuri! Te már!
1: Sziasztok, barlangász vagyok. Nálunk a csajok a francia Petzl cég által forgalmazott, a combok közé csúsztatható, elölcsorgató applikációt használják, csak hogy ne kelljen kivetközni a ruházatból. Üdv, Zé! Veszek egy ilyen Petzlt neked.
3: Köszi. Mire? Mire?
1: Mi?
3: Hogy? Hát és így mutassam is nektek? Vagy
2: nem kell,
3: csak azért, hogyha bármi van.
1: Igen. Na
3: mondjuk egy ilyen jó olasz túrán, amire hosszúra megyek oda.
1: Így van.
3: Na, ugyanúgy.
1: Felenyomod a Petzlt, aztán majd
3: igen, mert főzöm
1: Genovába kiöblíted.
3: Igen, igen, ugye főzöm a kávét a kávéfőződdel, amit kaptam tőled, hozzá egy ilyen pisiltető, és megvagyok.
1: Mert nem kell megállni.
3: Nem kell 10 órán keresztül megállni.
1: Így van. Általánosban én voltam az osztály büdöse. Körfolyosós, fürdőszoba nélküli lakásban laktunk. Szép napot, Caruso. Próbáltuk elérni Caruso-t, hogy meséljen a gyerekkoráról, hogy akkor hogy történt ez a tisztálkodás, és hogy mennyire vették észre. Hát nyilván az osztálytársai észrevették, hogy ő volt az osztály büdöse, de hogy ő mennyire vette észre. Mindig kíváncsi vagyok arra, hogy a büdös ember tudja-e magáról, hogy büdös.
2: Érdekes, hogy egyébként ennyire megállapítja, vagy visszamenőleg, vagy akkor is egyszerűen
4: vagy
2: tudtam.
4: Csúfolták.
3: Megállapításom az a tapasztalataim azok, hogy nem tudják a büdös emberek magukról, hogy büdösek.
1: Az nagy gáz, igen.
3: Több tapasztalatom van ezzel, és ennek a kifejezési módja, vagy rávezetése is, és nem megy. Feladtam.
1: Aha. Jó. Várjál, még nézem. Na jó van, a török lakótársam nem húzza le a használt WC-papírt, hanem bedobja a fürdőszobai kukába. Lenyűgöző. Küldje képet, kérdezi Vili.
3: Ne,
2: Vili, ne. El tudjuk képzelni.
1: Ja. Na jó. Jó, más most nem akarok felolvasni nektek. Játszunk egy Hungary Machine-t.
3: Így van, és értékes nyereményt lehet nyerni, egy Rice-up termékekből álló ajándékcsomagot.
1: Hadd mondjak valamit. Emlékszel, hogy múltkor mondtam a Rice-up, hogy drága Rice-up, küldjetek már nekünk is valamit, mert szeretnénk. És, hogy, és, igen, és küldtek.
2: Tegnap előtt mondtad. Igen. És ne, jó, és
1: kettő karton, de csak nekünk. Csak a csapatnak, és akkor adtunk még Fanni Kályéknak is belőle, küldtek nekünk mindenfélét, azzal a levéllel, hogy kedves Retro Rádió csapata, reméljük, hogy a Rice Up kóstoló csomagunk elnyeri tetszéseteket. Üdvözlettel, Rice Up csapata. Nagyon cukik vagytok, köszönjük, és nagy örömmel fogadtuk.
2: Az adás utáni megbeszéléseinket jó időre bearanyoztátok, az biztos.
1: Így van. Tehát, hogyha valaki hasonló örömmel szeretne részesülni, mint mi, az egyszerűen csak játszon velünk. Hívjon 0620 22 22 122.
0: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! A Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 3 perc, ha valaki írja, egyébként nagyon kedvesen, kedves Gábor, nem kell mindenhova autóval menni, ott a tömegközlekedés, jó Gyuri úr ezt bizonyítja. Azért, mert kedvesen írtál, kedvesen válaszolok, rövid válaszom az, hogy ez rendben van, nem kell, de hagyd döntsem el én. Az én döntésem, és ne kényszerítse rám senki. Egyik. A másik, hogy nézd már meg a napomat, én Budapest agglomerációjában élek, és 5:45-ra jövök be dolgozni. Bejöttem a minap dolgozni 5:45-ra ide a Hegyalja útra Budapest. Innen nekem körülbelül 11 felé el kellett indulnom Cseperre egy hagyatéki ügyben valamit elintézni. Innen tehát mentem Cseperre. Onnan haza kell kerülnöm meg az agglomerációba. Onnan egyébként megyek bevásárolni. Tőlem a legközelebbi szupermarket 2 kilométerre van. És vissza, és hogyha még elmegyek edzésre, az még egy 5 kilométer, egyébként az M0-áson kell. Hogy? Mondd el, hogy? Tehát, hogy fér bele ez egy napomba, amit egyébként így tudok abszolválni.
2: Azonban, ha például én is az agglomerációban élnék, már nem menne az, hogy nem tartok.
1: De Gyuri, ezt se tudnád megcsinálni, hogy akkor elmész Cseperre, és meg tudod csinálni, csak délután 5-re érsz haza.
3: Pontosan. 5-re, és még akkor nem csinált semmit.
1: És én meg hazaértem így ezzel, nem tudom, egykor. Aha. Érted? Tehát, hogy köszönöm a javaslatot, én nem élek vele. Ez legyen egy opció számomra, hogy a tömegközlekedés. Én köszönöm, átengedem nektek. Abból én nem akarok, én nagyon-nagyon jól érzem magam a prémium bőrülésemben. Tényleg, és ennyi, tehát, hogy udvariasan mondtad, én is udvariasan válaszolok, nekem nem fér bele. Tehát hadd legyen ez az én döntésem, hogy én nem járok tömegközlekedéssel.
3: Így van.
1: Nem is tetszik egyébként, nem korszerű. Szar.
2: Igen, az a másik kérdés, hogyha egyébként tömegközlekedésre szeretnének átterelni autósokat, ahhoz nem ilyen rákényszerítést kéne alkalmazni, hanem a tömegközlekedést kéne úgy alakítani, úgy fejleszteni, hogy egy autós ember számára vonzó tudjon lenni.
1: Pontosan. Legyen vonzó, így van. Nekem egyelőre nem vonzó.
3: Nekem vonzó a kocsi, nekem is.
1: Neked is vonzó a kocsi, te is az agglomerációban.
3: Én is agglomerációban lakom, ugyanúgy.
1: Így van.
3: Most ugyanúgy elmondhatnám a napomat, de teljesen mindegy, kell
1: hát
3: az neked, autó.
1: Ne viccelj, hát te ide jössz a Hegyalja útra, a távoli agglomerációból, igen. Innen elmész a valóval második, a 12.
3: második
1: kerületbe az uszodába dolgozni, igen. Onnan nyilván van még intéznivaló, találkozol ezzel, azzal, amazzal, majd haza kell menned. Hogy? Nem, nincs tömegközlekedés erre. Erre az életformára nincs.
2: Erre nincs. Erre valóban nincs.
1: Na jó, és ugyanúgy, amikor anyukámat ugye látogattam hétvégenként, hogy?
2: Ja, na onnantól, hogy az ember agglomerációba
3: igen, mert mi nekünk az agglomerációban nem építettek a házunk sarkába egy bevásárlóközpontot, hanem az több kilométerre van. Ugye itt azért a városban minden
1: úgy. És azt haza kell cipelni 5 kilométerről.
3: Így van.
1: Na mindegy, szóval, hogy de Gyuri, mondom, nem agglomerációban is. Amit én aznap elintéztem, azt te nem tudtad volna megcsinálni.
3: Az neked egy
1: tömegközlekedéssel. Így van.
2: Nem tudom. Nyilván, hogyha az embernek zsúfolt ennyire a napja, adott napokon tud taxival is menni, és mi tehát, hogy meg lehet.
1: Na. Taxi az már nagyon nagy urizálás.
2: De egy zsúfolt napon az ember nem tart autót, akkor meg
1: átlag emberekről beszélünk.
2: Igen, de meg tudja oldani, ha nagyon kell neki. Azért mondom, hogy vannak megoldások, de tény, hogy a tömegközlekedés nem olyan, hogy mondjuk az agglomerációval úgy kössön össze, hogy ez itt nagyon frankó lenne.
1: Kitti van a vonalban. Szia Kitti, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Kitti drága! Mutatom neked a dalszöveget. Ez egy régi dal, de nagyon ismert dal. Figyelj!
5: Érted, zörög a dob, érted, gyulladnak a fények, és csak neked szerzek dalt, neked énekelem, neked szerzem a dalt, neked énekelek, ó!
4: A ismerős.
1: Na!
4: Neked írom a dalt.
1: Ez az, és az LGT.
4: LGT.

0: Gratulálunk és mutatjuk a nyereményedet.
1: Gratulálunk! A nyereményed egy Rajszab termékekből álló ajándékcsomag.
0: És emeli még egy bocsizacsi is jár benne, baseball sapka, bögre, és Anett 10 után hívni fog.
2: Jó, köszönöm szépen.
3: Mi is. Köszi, Kitti, jó voltál.
2: Köszi, szépen volt.
3: Neked is, szia, szia. Drága Rice csapat, én is szívesen fogadnék egy csomagot Laca biáról. Jövünk vissza, és képzeljétek el, az autólopás lesz újra a témánk. Nagyon rég volt az, mert gyakorlatilag szinte nullára lementek a számok Magyarországon, viszont van egy nemzetközi autólopásokat nyomozó szervezet, tényleg nemzetközi, ez egy európai szervezet, ahol tudom, és ennek van egy magyar tagja, úgy hívják Víg Béla. És ők teljesen más módon kutatják fel az autókat, sokszor Oroszországban találják meg, vagy más külföldi országban, és ő mesél a munkájukról, hogy mi történik akkor, amikor egy magyar cég ellopott 29 Mercedest, és sikerült felkutatni az oroszoknál.
4: Hogy állnak ennek neki? Mi történik, hogyha megtalálták valahol a világ bármelyik országában? Erről mind mesél majd.
3: Nagyon-nagyon izgalmas munka, nagyon izgalmas, amit ők csinálnak. Víg Béla, nemzetközi autóvadásszal beszélünk a hírek után.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
7: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
9: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: 199, 98, 97.
12: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
17: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
18: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
19: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
20: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Lassúdnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
21: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
22: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
23: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retrórádióban.
26: Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, a mobilozókra vadásznak a rendőrök. Visszaesik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit is. Rendbe teszik emellett a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket megtalálják a MÁV-Inform oldalán. Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minősége. Több más városban pedig kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. Javában zajlik a razzia az utakon. A héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
27: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes körülbelül 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely a legismertebb, a Rockenbauer Pál-Dél-Dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
26: Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Esőzápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
25: Retrórádió közlekedési hírek.
26: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó koccant az 51-es főúton.

0: 8 óra 14 perc van most, jó reggelt megint, sziasztok. Drága hallgatók, hello Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is hello.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Na, bocsi, elmondta a hosszú, kifejtős, elegáns válaszát, és a rövid tömöret is szar, a nagyot nevettek. Sziasztok, tömegközlekedés, például a Százhalombatta és Budapest között katasztrófa. Vonat, busz tömve, alig lehet felmenni, nincs levegő, nem lehet ablakot nyitni az új vonaton, csak az menjen, akinek nincs más választása. Szép napot, Marian. Bocsi, tömegközlekedés egyenlő ágyi poloska, na én ezért nem utazok egy BKV-s, mondta, de tudtam én is, koszos, mocskos, tele ápolatlan és drogos emberrel. Üdv, Gabi. Jó, hát azért mondom, hogy én senkit nem beszélek le róla, én nekem ez nem opció. Ennyi.
2: Persze.
0: Jó, gyerekek, nagyon sokszor volt már nálunk téma az autólopás, és hála a jó égnek, egyre kevésbé merül fel ez a téma, mint valamiféle aktualitás, mert Magyarországon évről évre csökken az ellopott autók száma. Neked volt egyébként valaha?
1: Nekem szerencsére lekopogom. Nem, uh-huh. nem. Egyszer édesanyáméknak, képzétek el, reggelre az összes kerekét, tehát a gumikkal felni kell, elvitték, és a téglán állt a kocsi. Ennyi.
0: Szóval, nem teljesen ugyanez a helyzet Európa más országaiban, mert van ez a fajta bűnözés, de lehet, hogy már nem annyira, hogy utcán ott valahogy felfeszítik a zárat, elviszik az autót, trélerre pakolják, meg nem tudom mi, hanem valahogy másképp és más okból, más célból. Tehát nálunk ugye régen az volt, hogy itt elvitték valami sütyi műhelybe, szétszették, és akkor az alkatrészenként adták el. Nagyon-nagyon ritkán volt, hogy külföldre vitték, de vagy tényleg megrendelésre egy nagyon prémium autót, de igazából ez az alkatrészenként eladok, meg mit tudom, papírokkal valahogy. Szóval a lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy a lopások mögött ugye sokszor, hogyha ezek olyan lopások, rendes bűnszervezetek állnak, nemzetközi bűnszervezetek, és hogyha külföldre kerül egy autó, na onnantól annak a felkutatása nagyjából egyenlő a lehetetlennel. És képzeljétek el, létezik, és ez nagyon érdekes volt számomra, létezik egy a gépjármű nyomozóknak egy nemzetközi szervezete, ez az IAATI, melynek van egy magyar tagja is, Víg Béla. És ez a szervezet, ez egyébként többnyire külföldi megbízásból próbál olyan autókat megkeresni, felkutatni, kinyomozni, visszaszerezni, amelyek valahogy úgy tűnik, hogy külföldi piacokon tűntek el.
1: Ez a komoly.
0: Ez nagyon komoly. És ezeket egyébként nagyon rafinált, vagy sokszor trükkös módon visznek el, vagy viszik el. És ezért is nagyon-nagyon nehéz ezeknek a visszaszerzése. Most olvastunk egy interjút a vezes.hu-n az úrral, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ennek a szervezetnek hogy néz ki a munkája, hogy nyomoznak le egy autót, mit csinálnak, ha megtalálják, stb. Rengeteg kérésünk van. Itt van velünk Víg Béla, a Nemzetközi Autóvadász, az International Association of Auto Theft Investigation.

0: Investigators elnökségének magyar tagja. Szia Béla, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Szia! Na, jól értjük azt, hogy többnyire azért külföldi megbízóitok vannak, ez egy európai szervezet, és mindenhonnan jönnek az igények?
1: A szervezetről röviden egy-két szót, ezt 1952-ben az Egyesült Államokban alapították. Van egy európai tagozata, az IATEB, és gyakorlatilag, jól érted, tehát chapterök vannak, tehát magyarul van amerikai, ausztrál, dél-amerikai, észak-amerikai, külön angol és külön európai részlege, és valóban ezzel foglalkozunk, amit a témában megjelöltetek, tehát lefoglalt, vagy még nem lefoglalt gépjárműek visszaszármaztatása, illetve, ami az izgalmasabb, a gépjárműek felkutatása.
0: Ez azt jelenti, hogy ennyire nemzetközi a szervezet, hogy például Amerikában jellemzően Dél-Amerika felé tűnnek el autók, hát most az USA-ról beszélünk, Európában inkább az EU-n kívüli országokba, lásd Oroszország, vagy Közel-Kelet, tehát ezt így nagyjából be lehet határolni, vagy annyira nemzetközi ez a pókháló, hogy mindenhonnan, mindenhová?
1: Én úgy gondolom, hogy inkább nemzetközi a pókháló. Megvannak például Európában is azok az útvonalak, amik jellemzőek, tehát most, amit említettünk, ugye például Magyarország eddig nem volt érintett a leasing csalások tekintetében ilyen mértékben, mint napjainkban, mert Magyarország inkább célország volt. Magyarország specialitásáról, hogyha egy szót mondhatok, ugye eddig a schengeni határ élt, és a schengeni határon sok autó fennakadt, most már bekerültünk abba a kategóriába, hogy keresztül mennek rajtunk, és az autók a keleti irányba, és a következő az a török-bolgár határ például, ahol sok autót feltartóztatnak.
0: Aha, azt mondtad, hogy leasing csalás. Tehát én már céloztam arra rajta felvezetőben, hogy ugye most már nem olyan autó tolvajlásról beszélünk, hogy ott valaki felfeszíti egy csavarhúzóval az árat, hanem hogy jóval rafináltabb, trükkös módon lopnak el tulajdonképpen autókat. Mesélj már erről a leasing csalás, hogy ez hogy néz ki, tehát hogy valahol valaki lízel egy autót, és akkor mi történik?
1: Így van, tehát most az aktuális trendek közül például Franciaország az egy igen jellemző kiinduló ország. Gyakorlatilag nagy leasing cégek ugye a normál üzletmenetben kiadják az autókat, akár dobós cégeknek, akár magánszemélyeknek. Ezeket az autókat ugye már eleve azzal a céllal veszik ki, hogy később ugye a bűncselekmény útján eltüntessék ezeket és eladják. Gyakorlatilag ezeket az autókat ugye hamis papírokkal megpróbálják forgalomba helyezni egy harmadik országban. A leasing cégnek nem áll jogában, ugye amikor észreveszi azt, hogy nem fizetik a leasing díjakat, azonnal lépéseket tennie, hiszen leveleznie kell, van általános szerződési feltételekben ugye felsorolt lehetőségek, például élhet a bemutatási jogával, már hogy az, hogy a leasingelő mutassa be a gépkocsit, és gyakorlatilag ez egy rettentő nagy fort ad annak a bűnözői körnek, aki ezzel foglalkozik. Mert menet közben, csak mondok egy példát, Németországból rengeteg fahrzeugbrief és fahrzeugschein tűnt el, például helyi okmányirodákból, és ezeket bianco formában ugye meg lehet vásárolni a fekete piacon, ezekkel legalizálják például az autókat. De ennek vannak silányabb minőségi osztrák változatai, tehát a lényeg, hogy a user az hamis papírokkal vásárol többnyire eredeti alvásszemú gépkocsit.
0: De ugye ez azért furcsa, mert ugye mindenhol vannak számítógépes rendszerek, ezek ugye sokszor nemzetköziek, és akkor azt mondod, hogy eredeti alvásszámú gépkocsi, azaz az alvásszám, nyilván, hogyha a bűncselekmény megtörtént, és valaki tesz egy feljelentést, akkor az alvásszám is ott kell, hogy legyen a körözöttek listáján ezekben a számítógépes rendszerekben. Amikor új papírral ez eladásra került, tehát mondjuk egy Franciaországban leasingelt, német Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, tehát német papírokkal rendelkező autót eladnak Magyarországon, és itt regisztrálják, ugye levizsgáztatják, és magyar rendszámot kapnak, akkor fel kéne, hogy tűnjön a számítógépes rendszernek, hogy ez az alvásszám, ez már ugye ott van a körözöttek listáján.
1: Igen, nagyon jól látod, nincs rajta még a körözöttek listáján. Ugyanis.
0: Oké.
1: egyszerű a magyarázat. Tehát ahogy említettem, ugye a leasing cégeknek körülbelül három, tehát fizetik, tegyük föl a kinti dobós cégen 2-3 hónapig a leasing díjakat az autóra. Majd utána jön a nem fizetés időszaka. Ekkor a leasing cégeknek ugye levelezésbe kell, vagy meg kell megkeresni az ügyfelet, bonyolódniuk az ASF szerint, és az eltart általában 4-6 hónapig, vagy még akár tovább is. Ekkor teheti meg a leasing beadó azt, hogy a gépjármű körözését elrendeljük, egy fejrendelést tesznek.
0: Tehát csak 4-6 hónap után, ahogy mondod.
1: Így van, aha, így van. És ez egy óriási lehetőség azoknak, akik ezeket az autókat menet közben, de többnyire már megrendelésre az adott célországba viszik és forgalomba helyezik. Mindaddig Magyarországon természetesen nincs is körözében, nem csak Magyarországon, az egész EU-ban.
0: Milyen autókról beszélünk általában? Tehát, hogy ezek most olyan prémium kategóriás autók, amit orosz oligarchák szeretnének megszerezni az EU-ból, amit amúgy most nem kapnának, vagy ezek haszongépjárművek, vagy tehát mit kell elképzelni, mert fogalmunk sincs, hát nyilván nem egy sima Opel Astra.
1: Opel Astra még nem volt. Természetesen prémium autók azok jelentős részben benne vannak, hiszen ugyanannyiba kerül az egész trükk, de amúgy a piac diktál. Jelenleg például nagyon-nagyon sok Toyota, abból is például a kisebb Toyoták jellemzően, amik a piacvezetők, de amúgy a RAV4-eseket, a Corolla Crossokat, ezeket viszik. Régen én is imádtam, mert német autókat kellett, hogy megkeressek, BMW, Merci, és ugye az ember azokat szívesen fejben is megjegyezte. Most annyi Toyotánk van, hogy egyszerűen nem látom el.
0: De bocsánat, de ki rendelt Toyota, nem tudom, RAV4-es? Tehát, hogy azt lehet kapni? Tehát, hogy nem értem, hogy annyival olcsóbban veszed, vagy veszik a lopottat?
1: Nem. Szerintem nagyon jó a piaca. Könnyen el lehet adni az autót.
0: Értem. Na jó, megtörténik valahol
1: prémium autókra visszaesett egy picit a kereslet, szerintem én erre gondolok, de nyilván prémium autóknak más országok a célországai, tehát itt most arról beszélek, hogy Magyarország kevésbé a prémium autók célországa jelenleg.
0: De Magyarországon lehet, hogy egy csomóan mondjuk egy Toyota RAV4-essel közlekednek, ami egyébként egy francia leasing cégé.
1: Így van.
0: Wow. Jó, megtörténik én nem tudom, hogy a feljelentés megtörténik-e. Milyen stádiumban, fázisban keresnek meg benneteket?
1: Tehát bennünket két stádiumban keresnek meg. Az egyik, amikor a leasing cégnek feltűnik, hogy nincs meg az autója, és még nincs körözésben a gépkocsi, akkor az irodáinkon keresztül, ugye nemzetközi szervezet vagyunk, kapunk róla értesítést, és ugye mindenki megpróbálja saját országában ellenőrizni, felkutatni. A másik, amikor már nemzetközi körözés bekerült a gépkocsi, és mondjuk az adott ország, például Magyarország hatóságai a forgalomba helyezés során lefoglalják a gépjárművet, akkor a rendőrség ugye tájékoztatja a szirén irodán keresztül a tulajdonost, a külföldi céget, hogy megtalálták a gépkocsiját. És gyakorlatilag innen kezdődik a mi szerepünk.
0: Ez azt jelenti, hogy a rendőrség is kapcsolatban lép veletek, vagy nektek van saját számítógépes adatbázisotok? Vagy rá tudtok-e csatlakozni valamilyen nemzetközi adatbázisra?
1: Ez itt a legnehezebb kérdés. A privát szektor és a hatóságok együttműködése nem minden országban egyforma. Van az IATI európai tagozatának egy együttműködés megállapodása az Interpollal, de ennek ellenére nincs közvetlen adatbázis hozzáférésünk. Nekünk még egy dolgot hozzá kell tegyek. Nagyon sokat segítenek egyébként a mostani GPS technológiák is, ugyanis a leasing autók egy részébe, főleg külföldön, vagy a bérautók, mert ugye nem csak leasing autókról beszélünk, hanem sima autók, a csőzős autókról is, van másodlagos nyomkövető. Erre azért van szükség, mert a gyáriakat, azokat mindenki tudja, hogy hol vannak, nagyon könnyen tudják hatástalanítani. Tehát gyakran akár GPS koordináták alapján próbáljuk belülni, hogy az autó hol van, melyik országban van, és akkor nyilván az az iroda teszi meg a lépéseket, aki ott aktuálisan dolgozik.
0: Jó, akkor menjünk innen. Van egyébként egy történetetek, ezt olvastam, hogy itt Magyarországon is eltűnt 29 Mercedes, amit Oroszországban, vagy annak egy nagy részét ott találtatok meg. Mondd el innentől a történetet, hogy ti vagy GPS, vagy valamilyen más információk alapján megtudjátok, hogy mely országban van, vagy vannak ezek az autók. Ilyenkor mit csináltok?
1: Hát gyakorlatilag ezt a konkrét ügyet úgy kezdtük el, hogy kaptam egy megkeresést, hogy lefoglaltak egy Mercedes-t Oroszországban. menet közben felvettük a kapcsolatot azzal, aki ugye azzal a céggel, nem akarom most megnevezni őket, akik a tulajdonosai, és akik tartós béletbe adták ezeket a gépjárműveket. Miután megkaptam a gépjárművek adatait, alvás személy természetesen, én a rendszereinken keresztül feltételeztem, hogy ezek az EU-ban nem lehetnek, mert kiküldtem, és Európában nem voltak forgalomba helyezve. Ez adta az ötletet, hogy Belarus és Oroszország felé induljunk, hiszen ott most az embargó miatt a legnagyobb a kereslet az ilyen autókra, és találat lett. Gyakorlatilag ugye 16-at megtaláltunk, illetve azt hiszem, hogy 2 vagy 3 napja még 5-6 BMW-t is. Gyakorlatilag ezeket az autókat bevámolják az országba, tehát teljesen hivatalosan érkeznek meg, és ugye forgalomba is helyezik őket. Gyakorlatilag az orosz kapcsolatainkat nem akarom teljes mértékben felfedni, de nyilván ők rendszer szintű hozzáféréssel rendelkeznek.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy nyilvánvalóan egy EU-n kívüli országnak a hatóságaival egy ilyen cég, ami nyilván ez is egy bár nemzetközi, de nem hatóság, mint a tiétek, felveszi a kapcsolatot, akkor vagy adnak információt, vagy nem adnak információt, de itt most 16 autót sikerült a 29-ből megtalálni, ugye?
1: Így van, 16-ot ebből, de emellett megtaláltunk Németországban, Franciaországban és Olaszországban is a Mercedesek között, tehát azok még hozzáadandóak ehhez.
0: Wow.
1: Tehát Európai Unióban is forgalomba estek ezek közül a kocsik közül, mert itt is az volt a baj, hogy a magyar leasing cégnek nem volt lehetősége körözésbe rakni ezeket. Hihetetlen. Az autókat, hiába volt feljelentés. Főleg azért sem, mert csődvédelmet kért a magyar cég, sikerrel, és gyakorlatilag ugye...
0: Amit az a cég, aki leasingelte ezeket az autókat.
1: Aki leasingelte, így van, és továbbadta bérbe őket, és gyakorlatilag arra hivatkoztak, hogy bűncselekményt nem követtek el, és ugye, tehát egy padhelyzet alakult ki, meg legyünk őszinték, nagyon jó jogi képviselőjük is van, aki szerintem szakszerű tanácsokat adott.
0: Jó, mi történik, hogy amikor megvannak az autók? Tehát tudjuk, hogy ott vannak az oroszoknál nagy része, egy pár valahol az Unióban. Ilyenkor mi a szokásos eljárás? Ezek visszakerülhetnek valóban a tulajhoz?
1: Na és itt kezdődik a jogi procedúra. El kell dönteni, hogy az új tulajdonoshoz jóhiszeműen, vagy nem jóhiszeműen került a gépkocsi. Tételezzük fel, hogy én kapok mondjuk meghatalmazást általában a külföldi partnerektől, és Magyarországon jelentkezek a hatóságoknál, hát gyakorlatilag a képviseletükre. Ez alapján ugye a rendőrségnek benyújtom a dokumentumokat, és elkezdődik a lefoglalás megszüntetést megelőző eljárás. Két eljárás típus van, az egyik, amikor bűncselekmény, a másik, amikor általános ügyben SZISZ-körözés alapján foglalják le az autókat. Többségében nem a bűncselekmény a jellemző manapság, hanem az, hogy tagállami jelzés alapján foglalják le az autót. Ilyenkor a hatóság meghallgatja a vásárlót, és arra a kérdésre keres választ, hogy jóhiszeműen vásárolta a gépkocsit. Mitől lesz valaki jóhiszemű? Szerintem ez az egyik legfontosabb. Mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy kimegyek Németországba, veszek egy autót a benzinkút mellett, cashbe kifizetem, hazahozom az adásvételit, kiimtatok hozzá egy magyar adásvételi kétnyelvűt, és ezt a szerződést benyújtom a forgalomba helyezéskor, és ennyi az autó. Ezeknek azért nem egészen így van a jogi része. Kereskedelmi forgalomban, tehát akkor jó, hiszen valaki egy, ha kereskedelmi forgalomban vásárolja, olyan cégtől, aki üzletszerűen főtevékenységként foglalkozik a gépen kereskedelemmel, a jó hiszeműségnél elvárható gondossággal is kell élni, tehát például meg kell nézni, hogy piacáron vettem-e, megvannak-e a gépjármű kulcsok, most kereskedőktől tényleg minimum elvárás az, hogy megnézze a kulcsot, hogy be van-e reszelve.
0: Ez elvárás a vevővel szemben?
1: Hát természetesen. Hát gondold el, megveszel egy másolt kulcssal egy gépkocsit, ami mondjuk a kis kulcsát, ha kihúzod, nincs bereszelve, akkor az egyetemi gyanút kell, hogy fogj, hogy az autó ezzel nem indul, csak a távirányító, és ha lemerül a távirányító, akkor ott állsz az autó mellett. Szerintem ezek alapvető dolgok. A másik az, hogy tehát a kesztyűtárt tartó zárját nyitja, stb. A másik az, hogy legtöbbször bianco szerződéssel mondjuk kiküldesz valakit, az hazahoz egy autót, te itt aláírod a másik oldalt, a vevő felett, mondjuk a kereskedő így nincs érintve, és letanúzod itt két magyar tanúval. Hát ez a szerződés, ez ez nem lesz valid. Maradjunk ebben, nem akarom minősíteni, hogy ez okirat mosítása vagy sem, de ez egy bevált szokás.
0: Hogy lenne valid?
1: Hát valid az, ha te mész ki.
0: Ja, én megyek, és ott vagyok, és a tanú az jelen van, és aha.
1: A másik, hogy cashbe fizetsz. Hogy fogod bebizonyítani, hogy te kinek, mikor, mennyit fizettél? Ha belegondolsz, akkor kiküldesz valakit egy kötek pénzzel, vagy te mész ki egy kötek pénzzel, és megveszed egy benzinkút mellett. Rendben van, hogy kapsz hozzá eredetinek tűnő, vagy akár eredeti Bianco papírokkal ellátott autót, sőt, van akinek még az eredeti német rendszámot is odaadják hozzá, ez mind-mind bizalomgerjesztő, hogy majd visszaküldöd, de ezek általában azok az autók, amik bukósak a vége.
0: Jó, akkor ezt most jól mondjuk, mert az, hogy mi számít jó hiszeműnek, az nem csupán azt jelenti, hogy tudtam-e arról, hogy ez egy lopott autó vagy sem, hanem az nem elég, hogy nem tudtam róla. De hogy akkor mi történik, hogyha ezen megbukik a vevő, az új vevő, az új tulaj, igen, és kiderül, hogy hát akkor nem volt joghiszemű, legalábbis a jogszabályok szerint nem volt joghiszemű a vásárlás, akkor tőle elveszik.
1: Természetesen.
0: És ha jó hiszemű volt?
1: Ha jó hiszemű volt, kereskedelmi forgalomban vásárolta, és itt még a jó hiszeműségre kitérnék, tehát azért a magyar bűnözők nem ma kezdték, hogy ez feltehetően ők is tisztában vannak a jó hiszemű vásárlás körülményeinek a vizsgálatával. Tehát, hogyha létrehoznak egy dobós autókereskedő céget, aminek fő tevékenysége az autókereskedelem, átfuttatják rajta az autót, és Magyarországon eladják egy valóban jó hiszeműnek tűnő vásárlónak, akkor a vásárlónak van esélye arra, hogy a gépkocsit visszakapja, de ettől nem szűnik meg automatikusan a nemzetközi körözése, bár a magyar hatóságok a Sirénirodán keresztül jelzik az elrendelő tagállamnak, hogy vonják vissza a körözést. Ez országfüggő, és nem feltétlen történik meg.
0: Azt a mindenit. Tehát ott vagyok, mint jó hiszemű vásárló, végül is az autóval megtarthattam, de az simán lehet, hogy valahol Ausztriában vagy Franciaországban egy rendőrségi ellenőrzés során az autó körözöttnek van nyilvánítva, és elveszik megint.
1: Tovább megyek, az is lehet, hogy nem nyugszik bele mondjuk a külföldi fél, legyen az mondjuk egy leasing cég, aki már nagyon sok autót elvesztett, és polgári peres eljárást indíthat. Megjegyzem, ilyeneket én nem szoktam vállalni. Őszintén, akit már a magyar jog jó hiszeműnek ítél meg, azért én úgy vagyok vele, hogy azokat a magyarokat ne bántsuk még egyszer.
0: Egyetértek veled, hozzád kik fordulhatnak? Tehát akár egy magánszemély is, akinek az utcáról ellopták az autóját, keresett benneteket?
1: Példák vannak mindenre, azért az hozzátartozik, hogy magánügyfelekkel mindig nehezebb. Uh-huh. A magánügyfelek nem nagyon értik sokszor az eljárást, hogy miért tart olyan sokáig, mert azért egy ilyen procedúra az fél évtől, de most volt olyan, hogy éppen 4 éves ügyet hoztam el az egyik ügyben, 4 éves autót, tehát 4 évig állt az autó, azt hoztam el. Magánszemélyek is keresnek, tehát erre vissza akarok térni, de elsősorban bankok, leasing cégek, autókölcsönzők, a partnereink. És még egy nagyon fontos dolgot, amit fel szeretném hívni a figyelmet, sokszor egy leasing cég vagy egy autókölcsönző nincs tisztában a nemzetközi joggal, hogy milyen maga az eljárás. Kapunk meghatalmazást, most volt például egy példám erre, hogy hozzak vissza harmadik országbeli autót, és ezt azért hiúsulhat meg, mert a rendőrségen keresztül nem igazolták vissza a meghatalmazásaimat. Tehát annyi bugyra van egy ilyen történetnek, hogy az ember tudna nagyon sokat mesélni, de hát ez kevés a műsoridő.
0: Hát de így is nagyon izgalmas volt. Béla, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nyilvánvalóan mindenki sikeres munkát kíván nektek. Óriási, amit csináltok, és köszi, hogy elmondtad mindezt.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nektek is sok sikert, minden reggel hallgatunk, és egy magánjellegű közleményt megengedtek.
0: Persze.
1: A kislányomat szeretném üdvözölni, ma kirándulnak, és ezt ígértem meg neki.
0: És hogy hívják a drágát?
1: Víg, Alma.
0: Alma, drága. Jó kirándulást, és mi is ölelünk innen a stúdióból. Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
0: Köszönjük, szia! Víg Béla, nemzetközi autóvadásza, lehet így fogalmazni, az International Association of Auto Theft Investigators elnökségének magyar tagja. Na mit szólsz, hogy nem is tudtuk, hogy létezik
2: ilyen. Elképesztő munkát végeznek, és az amennyire képben van, ez hihetetlen. Tényleg nagyon durva.
0: Hát igen, mert ez más, tehát ők már nem ilyen megréfelügyelő módon, hanem ez egy komoly jogi csapat, és ugye egy nemzetközi hálózatnak ők a részei, tehát rengeteg információ, hogy mondta, hogy nem akarja most felfedni az orosz kapcsolataikat, de hogy, hogy kell ez is hozzá.
3: Nagyon komoly, nem? Én tehát, hogy szájjal hallgattam, mert én nem is gondoltam, hogy ki kellene próbálni a pótkulcsot, kinyitja el.
0: Eszembe nem.
2: Nagyon praktikus tanácsok.
3: De hogy milyen ötletes, nem? Tehát, fú, na.
0: Na jó.
3: Megint oda kell figyelnünk mindenre, azt tanultuk.
0: Meg nem mindegy, hogy az igen. A szerződés hol kötetett meg, hogy a tanúzás hogy történik, hogy cashben fizetek, vagy utalok, és
2: semmi, az ember ilyenkor örül annak, megjött a kocsi, de jó, megint meg átiratom.
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatókat, hogy ne autóban gondolkozzatok, hanem hogyha már valamit loptak el tőletek, és később egyszer csak rábukkantál, szembe jött az, amit tőled elloptak. Tehát kvázi megtalálta, ez lehet ékszer, vagy motor, vagy telefon, de horgászbot, szerszám, tök mindegy. Valamit tőled elloptak, és egyszer csak szembe jött a te tulajdonod, ellopott tárgyad, bármi. Hogyha ilyen volt, és mi lett, visszakaptad, de nem kaptad vissza, mi volt a sztori vége? Ezt írd meg egy fél mondatban. Köszönjük szépen. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
10: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
16: familypark.at.
17: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
18: Fordítva.
17: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
18: nőt. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
19: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
20: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
21: Felelősségbiztosítás.
1: Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
21: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
22: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, csökken ide haza a csapadékos napok száma. Változékony időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Egyre melegebb Magyarország éghajlat, amiközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
26: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
25: Most úgy tűnik, hogy lassan beköszönt az ősz, de hogy pontosan milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, az a folytatásban kiderül. Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Esőzápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az Útinformtól tudjuk, hogy már erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán lassulnak a járművek. Az M5-ös autópályán a kiépített terelésnél Ócsa és az M0-ás között is. Telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Vezessenek figyelmesen!
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hát kevés időnk van, 3-9 elmúlt 4 perccel. Azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy bármit, amit elloptak tőled, és vissza, szembe jött újra, hogy, hogy mi volt egyrészt az a tárgy, meg hogy mi lett a vége a dolognak. Amúgy azt írják, hogy bocsi for president, nagyon figyelemre méltó témát választottatok. Az interjú során komplex információt kaptunk sok mindenre, le a kalappal Víg Béla előtt, üzeni boton bajáról.
2: Igen, tényleg nagyon jó téma volt, és nagyon érdekes, és hasznos is.
1: És nagyon-nagyon jó volt a Manus, mármint hogy Béla. Igen, haveron bicikliét lopták el, fél év múlva láttuk az utcán, úgy ütöttük le róla a gyereket. Igen.
2: Ez ma már nem menne.
1: És ezt sokan írták. Tényleg? Tehát a bicikli az nagyon-nagyon sok. Volt, lopott kabátomat szabályosan hozzám vágta a tolvaj, mert átázik, ne hívjatok Dr. G. Megsértődött mi pár nap múlva, vagy igen, hogy ez nem jó?
2: Nem jó ez a kabát.
3: Igen. Átvertél.
1: Igen, jó reggelt, Istenek öcsém bicikléhez egyszer ellopták, még általános iskolában kb. 6 éve. És idén, mint minden évben, a lakóhelyünkön volt lomtalanítás. És ott megtaláltam öcsém bicikliét. Visszaloptam.
3: Hát mert nem kellett valószínűleg.
1: Elképesztő. Mi cégünktől lopott, majd feltette a marketplace-re, oké, de nem írtad le mit. Azt mondja, nálunk a takarítónő csent el a gyermekeimtől ruhákat, majd felvette és kitette Facebook sztoriba.
3: Bölcs. Ez bölcs.
1: Igen. Itt van valaki, akinek a gyémánt gyűrűjét lopták el, és egy kirakatban viszont látta. Itt van velünk Dóri. Szia Dóri, jó reggelt, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, drágám! Na mesélj, ez a gyémánt gyűrű, ez hogy került el tőled?
4: Hát az, hogy, ez a mai napig egy rejtély, nyilván vannak sejtéseim.
1: De a lakásból, vagy...
4: Hát ez...
1: Nem tudod, jó.
4: Több esélyes, vagy a lakásból, vagy egy átmulatott éjszaka után került le rólam, nem tudom. Mindegy is. Nagyon-nagyon fontos volt nekem ez a gyűrű, nyilván nem az ára miatt, kedves embertől kaptam. New Yorkba vásároltuk a Zsidó negyedben, uh-huh. Egy nagyon kedves öreg nénitől. És ez azért fontos, mert amikor eltűnt, én ettől a sráccal szakítottam, viszont nagyon jó barátságba kerültünk. És mindig kérdeztem, amikor elmentünk ajánlni, hogy hol a gyűrű, miért nem hordod, és... teljes depresszióba voltam tőle, tehát már nem tudtam mit mondani neki. És egy nagyon érdekes sztori alkalmával találtam meg. Egy takarítás után dzsúvásan, mocskosan mentem haza a lakásomba, és az Andrássy úton, 17. kerületben lakom, és Budán laktam. Mm. És valamilyen furcsa oknál fogva az Andrássyra kanyarodtam, és megláttam egy óbetűs boltot, ahol ilyen dolgokat árulnak. Uh-huh. És eszembe jutott az, hogy megnézem, hogy mennyibe kerül egy hasonló. Hát hasrász, nem emlékszik rá, pontosan, hogy nézett ki. 5 évet voltunk együtt, tehát pontosan tudta. Kíváncsiság. És megláttam a kirakatba a gyűrűmet.
1: A saját gyűrűmet.
4: A saját gyűrűmet. Ez egy nagyon extra kis gyűrű volt, egy nagyon kis finom...
1: Tehát összetévezhetetlen, nem lehetett belőle
4: kettő. Abszolút. Bementem a boltba, ugye nem látták, hogy koszos vagyok, mocskos vagyok, mit keresek én ott. Oda mentem és mondtam, hogy hát ez az én gyűrűm. Mondták, hogy hát kizárt. Mert hogy ez egy, elmondtam a történetet, hogy én ezt a gyűrűt körülbelül egy évvel ezelőtt elhagytam, nem találom, és most itt van. Nem hittek nekem, én kimentem a boltból, és tárcsáztam a rendőrséget. Ennyit tudtam nagy stressz helyzetbe, és itt is van egy nagy csavar, hogy én sportolok, karatézom, és olyan rendőrök jöttek ki, akik ismertek engem. Én őket nem, ők engem láttak versenyeken.
1: Aha.
4: És ez egy nagyon fontos momentum volt, mert nyilván ők se hittek volna nekem.
1: És mi lett a vége? Csak gyorsan, mert...
4: Gyorsan, az lett a vége, hogy elvették a gyűrűt ez az ismerettség miatt, és kiderült, hogy ez a nagy cég kiütötte belőle a fémjelet, uh-huh. És az ott derült ki, elvitték ilyen vizsgálatra, hogy állítólag, hogyha többször megbolygatnak aranynak a szálai máshogy állnak, és ott lehetett látni, hogy megbolygatták, én fényképekkel bizonyítottam, és hónapokra rá visszakaptam, de minden papír, minden jelentés, minden feljelentés nélkül.
1: Wow! Ez nagyon izgi volt, Dóri. Köszönjük szépen, nem tudunk tovább beszélni, mert elfogyott az időnk, de nagyon köszönjük.
4: Nagyon köszönöm.
1: Nagyon izgi volt. Köszönjük szépen.
4: Szia.
1: Ez nagyon érdekes, mert ez egyfajta bizományi, és ugye ők, hogyha kapnak egy gyűrűt, nem nagyon tudják kutatni az eredetét,
2: persze.
1: De az, hogy átütnek benne valamit, az
3: furcsa. Ez valószínűleg bizonyító erejű volt, hogy nem stimmel a dolog.
1: Így van. Jó, játszunk egy hangcsapdát, képzeljétek el. Itt van hozzá a hang.
5: Na
2: most figyelj, Harlem Globetrotters.
1: Na,
2: egyedik sójára páros belépéjegyet lehet
3: nyerni. Hétfő óta erre készülsz, hogy kimond jól.
2: Nem.
1: Péntekre megvolt. Na ez a lényeg.
2: Ezt
1: kértem tegnap.
2: Mindig kérje valamit.
1: Ha felismertétek amúgy a hangot, akkor hívjatok 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 2 perc múlva. Szóval, lányom karkötőjét megtalálta másnap, és valaki rájött, hogy ez Ricky Martin. Szuperek vagytok. Jó, Viccus van a vonalban. Szia, Viccus!
3: Halleluja, jó reggelt!
2: Szia, Viccus, honnan hívsz?
3: Mezőkövest.
2: Miért örülök ennek?
3: Matyóföld.
2: Igen, tudom, hát megyünk, amikor megyünk például a Tiszacsege felé, akkor ott megyünk el például mellette.
3: Igen.
2: Igen, vagy Eger felé is lehet ott arra kanyarodni, igen. Meg ilyenek.
3: Igen. Inkább Miskolc felé, igen.
2: Miskolc felé is, de nem, kerülővel,
3: igen,
2: úgy
3: igen,
2: értem.
3: Igen,
2: kerülővel.
3: Igen.
2: Noszvaj felé volt, hogy Mezőkövest felé, nem tudom.
3: Úgy igen.
2: Úgy igen.
3: Oké, igen.
2: Viccus drágám, kezdjük el a játékot, mutatom neked a hangot.
4: Jó rendben.
5: Nehéz, úgyhogy ne
3: vágj. Volt egy ötletem, de szerintem az
2: elszállt.
3: Nem
2: jó. Elszállt az ötlet. Próbáld körül pöttyözni.
3: Igen.
2: Lőd körbe.
3: Hát én, akire gondoltam, ő egy színészre gondoltam.
2: Nem színész.
3: Aha.
2: A másik. Tehát ha nem színész, akkor sportol. Ez a kettő tud lenni.
5: Ebben az országban.
2: Mert jó, énekes is lehet, meg még média szereplő is, de ez a médiában azért sokat szerepel. De sportoló. Tehát arról ismerjük, arról azért vagyunk büszke rá.
3: Hát, szerintem én ezt feladom. Mert egy ötletem volt.
2: Uh-huh. Jó, valaki ne, Ricky Martin a tippel. Minél többször hallgatom, annál ismerősebb a hangja.
5: Igen. De tudjuk, hogy sportoló és férfi.
3: Eddig megvoltam, igen, most már a sportolóval a férfi az megvolt.
5: Nem sokan szerepelnek médiában.
2: Sportoló és férfi? Rakás.
5: Mondjál már.
2: Kabát Peti, Torgeres Sanyi, Szécsi Zoli.
5: Ja, bocs, labdarúgó. Az külön kategória nálam.
2: Ja, tehát nem labdarúgó. Jó, akkor már egyre közelebb vagyunk.
5: Próbálok segíteni, mert azért nyilván jó a nyeremény.
2: Hát figyelj, akkor...
3: Megmondom őszintén, fogalmam nincs.
2: Fogalma sincs, aha. Jó, hát, nem tudom
3: örülök,
2: ezt...
3: örülök, hogy játszhattam veletek.
2: Na, drága vagy. Igen, nagyon segítettünk volna, de hát így tökre megértelek egyébként. Tehát, hogyha nincs hol keresgélni, akkor ott nem tudok célzottan kérdezni. Ez így van.
3: Igen.
5: Úgyhogy most nálunk maradtak a jegyek. A három Globetrotters jegyek. Ugye az október 31-i showra most itt marad. És akkor ezt jövő héten még kisorsolhatjuk, vagy én megyek el?
6: Szerintem te mész el.
2: Majd meglátjuk. Viccus drága, köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm. Halleluja nektek.
2: Sziasztok. Halleluja neked is. Szia. Drága Viccus, szimpatikus hallgató is nem tudott nyerni.
5: Én ezért akartam segíteni, az már ott is, hogy a labdarúgókat szedjük ki, és mehetünk volna tovább. Mert érted?
2: 9 óra elmúlt 2 perccel, tudod?
6: Mesélj még magadról.
2: Jövünk vissza Bokcival. És képzeljétek el, hogy a csodálatos növények, csodálatos állatok világába kalozol tovább bennünket. Azaz olyan, most ugye állatokról lesz szó, tehát folytatja az állatokkal, akik csodákra képesek. Például a csikóhal.
6: És a méhek.
2: Pont.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
1: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az újházépítőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
10: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex, a Goodwill Farmától.
11: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
12: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
14: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
15: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
18: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
20: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
21: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
22: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, csökken idehaza a csapadékos napok száma. Változékony időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő kiegészítő, ismétlő pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Egyre melegebb Magyarország éghajlat, amiközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
0: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
25: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Eső zápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: 2 autó ütközött az 1-es főúton Győrbel területén, a Szent István úton a Gárdonyi Géza utca kereszteződésénél. A helyszínen rendőri irányítással halad a forgalom. Ugyancsak 2 autó koccant az 51-es főúton Dömsöt közelében is. A 48-as kilométernél a teljes zár már megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. 2 autó ütközött a 62-es főúton Perkáta térségében is, a 11-es kilométernél a félútpályát továbbra is zárva tartják. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Adta hírul az útinform. Vezessenek körültekintően.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.

0: 9 óra 15 perc, azaz 4:10. Mindenkinek újra jó reggelt, szevasztok! Szép napot mindenkinek, és szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Hello Anett!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, üzenik itt, hogy sziasztok, szeretnék kérni egy háját Tarna Mérai Varrodába, Petinek, Csabinak, Líviának, akik áttekertek, és csak is benneteket hallgatnak. Hát szevasztok, egy nagy...
4: Hájjá!
0: És egyébként megtaníthatnátok varni, amiről beszéltünk ma.
1: Igen.
0: Aztán ez milyen érdekes, a nagymamám demens volt. Beengedett ismeretlen embereket a lakásába. Elloptak tőle egy értékes aktfestményt. Pár évvel később megjelentett cikk Komár Lászlóról a háttérben az említett festménnyel az Újbudai Lapban. Üdv Tamás!
2: Azt a... Kár, hogy nem írta le a folytatását a sztorinak.
0: Nem akarod kiírni a számát? Gondolom, hogy fiúnak... Igen, Tamás írta, mert ez baromi érdekes ez a sztori.
2: Lacika már is kifotozza, hogyha még nem...
0: Fotozz le, Léci, a telefonszámot, és akkor megnézzük, megkeresünk téged, Tamás, mert érdekelne a történet, mert nyilván Komár Laci erről nem tehet, de hogy sikerült-e ebben bármit kinyomoznod, léptél-e valamit, vagy ennyi, megláttad az újságban, és hagytad, ahogy van.
2: Igen, majd kiderül, beszélünk vele.
0: Igen. Jó, jöjjön Vokci!
5: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Szia Vokci! Jó reggel!
6: Boldog jó reggelt nektek is! Szia mindenkinek! Szegény Komár, édes Istenem.
0: Hát most miért szegény Komár? Hát ő nem tehet róla véletően.
6: Már besározódott, nem is? Ez tipikusan a kabát, úgy érted?
0: Egyébként nem. Van. Hát én nem tudom, hogy hallottad-e az előzményeket, de ugye itt az autókról volt szó, és egy nemzetközi autóvadász cégnek az embere nyilatkozott arról, hogy hát igen, nagyon

0: Sokszor jóhiszeműen vásárolsz valamit, és hát feltételező Komár Laciról is, hogy jóhiszeműen jutott ahhoz hozzá.
1: Jó, de érted, miről beszélek. Tehát benne vagyok a kabátlopásban, hogy? Hát az enyémet lopták el. Mindegy, benne vagy.
0: Benne vagy, sajnáljuk. Igen. Igen, Komár. Na mindegy, de hát ha jó a sztori.
1: Na, hát biztos. Gondolom az lesz a vége, hát nem mertünk szólni a Lacinak, mégiscsak egy a rendesen.
0: Lehet, és akkor nem is beszélünk róla. Na jó, Vokci, nagyon izgi volt, és úgy hagytuk félbe az egészet, hogy még mindenképpen jön a csikóhal, a méhekről is szó volt, vagy ezt most hozzáraktad?
1: Igen, nem, hát az, na mindegy, ezek nekem is csodák egyébként, hát annak idején ezzel én foglalkoztam, de tudod, most úgy beleástam magam, és most úgy mint érett ember, úgy kezdem átlátni, hogy ezek tényleg csodák. Szóval kész, addig letoltam meg, ez jó van, és akkor mi van, de most
0: állítom. Én még itt vagyok ebben a stádiumban.
1: Na, akkor most te kapsz az arcodra, figyelj.
0: Na jó van, és akkor mi van?
1: Na, látod, de ez volt nálam.
0: Na, ebben vagyok. Na, nem mondja. Csikóhal? Csikóhal.
1: Csikóhal, hát ez ez a gyakorlatilag az állatvilág szaporodásának a legnagyobb kitolása, érted? Tehát ilyen nincs, ez egy hülyeség. Hát van, sajnos. Illetve nem, sajnos ez van. Na, a lényeg a következő, és ezzel majd szeretném ezt filozófiai módon átvinni az emberre is, hogy te, hogy viszonyulnál ehhez.
0: Jó.
1: A csikó halak a párzás előtt úszkálnak egymás mellett, jó sokáig. Aztán képzeld el, a lánycsikó hal, ennek van egy úgynevezett ivarszerve. Nevezzük...
0: Eddig stimmel.
1: Nevezzük pénisznek, mert ez egy cső.
0: A lánynak van?
1: Igen, a lánynak van pénisze. Oh. Egy kis cső. Ezen a csövön keresztül az érett hatalmas petesejtjeit belelövi a hímnek a költő zsákjába.
0: Nem téveszted össze a nemeket?
1: Nem, bizony nem.
0: Jó, oké.
1: Okay. Nem, hát nem, ezek szerint nem azon múlik, hogy neked ugye másodlagos, ugye, tehát hogy neked mit van ott elől, hanem hogy mi jön ki belőle, érted? Tehát, ha a belőle petesőt jön neki, igen, akkor te nő lennél attól függetlenül, hogy érted. De mindegy, állati nagy csavar az egész, mert ugye itt a nő fogja és a petesejtjét belelövi a fiú csikóhalnak a költő zsákjába.
0: Óriási.
1: Vagyis megpocsékolja tulajdonképpen.
0: Nevezd így.
1: A hím ezek után, ja, és több százat lő bele, bocsánat, de akár ezret is. Na most a hím szerencsétlen, és együtt maradnak természetesen, ott úszkálnak egymás mellett, és a hím ezeket elkezdi nevelgetni, gyakorlatilag terhes lesz, ugyanis olyan nemi hormonok alakulnak ki benne, ami inkább a nőkre jellemző, vagyis a nőkre
0: Gyuri, neked nem az a benyomásod, hogy itt minden úgy történik, hogy lennie kell, csak a tudósok átnevezték a nőstényt hímnek, és a hímet nősténynek?
2: Teljesen olyan, és még egyszer mondom,
1: petesejtet lő ki az illető.
0: De péniszt is mondtál most tényleg.
3: Pénisz alakú.
1: Tehát a petesejt jön ki a lányból, bele a férfiba,
0: aki nevelgeti a petesejteket.
4: Ez már egy csavar.
1: A fiú csikóhal hordja ki a gyereket.
0: Igen, akkor valahogy meg kéne azt határoznunk, hogy mi számít nősténynek. És mi számít hímnek.
1: Az, aki a petesejtet gyakorlatilag létrehozza magában.
3: Előállítja.
1: Szerintem? Mi az, hogy szerintem? Ez morhajog. Ja, most ketten vagyunk a világban. Igazad van, bocsi. Igazad van. Vitatkozzunk a világ dolgairól.
0: Nem, aztán majd... én nekem tök más a nőstény, mindegy, mit hordoz. Jó.
2: Azért ezt sem mond.
1: Jó, bocsi. Képzeld el, felszedsz egy csajt, aztán amikor összekerültök, az nem, illetőnek kétszer akkora van, mint neked. És jó, megcsinál, és az összes petesejtjét beléd tolja. De akkor mit mondasz? Ha?
0: Azt, hogy jó reggel.
1: Szerinted ki a nő? Ha?
0: Azt mondom, jó reggel, Tájföld. Hey, Vokci, ilyenekkel ne is gyere. Ilyenekkel ne is gyere. Én teljesen normális életet élek.
1: Hát tudom, hát jó, hát a rossz emlékek jó van, nem bolygatom el. Nem különben én is. Na, azt mondja, hogy...
0: Csikóhal,
1: ott tartunk, hogy az illető, tehát teherbe esett ugye a hím csikóhal, és ő ezeket nevelgeti, de közben ilyen nemi hormonok, női nemi hormonok lesznek benne, és ő ugyanúgy, mintha egy méhe lenne neki, ebben gyakorlatilag táplálja, oxigénnel látja, minden, ami egy embriója jelző, azt megkapja az illető kis csikóhal. Aztán Ilyen 2-4 hét között bármikor megindul a szülés, és ilyenkor a fiú csikóhal elkezdik kitolni magából ezeket a kis csikóhalakat, amik ilyen 1-2 milliméteresek, pont úgy néznek ki, mint a szüleik, tehát rendes csikóval formájuk van, tehát nem mindenféle ilyen idióták, hanem tényleg úgy is néznek ki, és ezek van, amikor 1000-nél többet kitol magából. De mire kitolta, addig mit csinált a lány, aki úszott mellette? Érlelte magában az új petesejteket. És ez a szerencsétlen, mikor kilöki az utolsót magából, megint megpocsékolja a szegény fiút, és megint elelővi neki a költős zsákját érett petékkel, és kezdődik előről az egész tortúra. Na, hát ez ami a csikóhalnak a szaporodási metódusa, és valami rettenetesen elkeserítő.
3: Imádom ezt a sztorit.
0: Szegényebb gettóban nálunk azért, is ez van.
1: Szóval azért gondolj bele, Bucsi, hogy téged tájföldön megpocsékolnak.
0: Ez tetszik ez a szó. Ez a megpocsékolás, ez tetszik ez a szó. Igen. Jó, mit akarsz ezzel most mondani?
1: Azzal akarom kihozni, mi lenne, hogyha szerepcsele lenne nálunk is ugye azért az embereknél, és nekünk kéne kihordani az illetőt.
0: Nyilván vállalnánk.
1: De ez mivel jár? Ez azzal jár, hogy ugye bennünk megváltoznának ugye a nemi hormonok, tehát arra az időre elnő és nőiesednénk, és hát tudod, ez ugyanazok az alőrök, ugye a vastagbok, a talpadban.
3: Miről beszélsz
1: bizonyos bokák, aztán a hatalmas hasad, amitől nem látod a kis izét, a pöcködet, ugye, meg stb. Tehát elég érdekes lenne a dolog, ugye, és akkor így fordulna, úgy fordulna. Igaz, a buszon mindenki átadná a helyét, mondjuk te nem sokat buszozol, de a kormányt azért máshogy kéne állítanod az autódban. Tehát érted, hogy mi változna meg?
0: Értem, egyébként a kormány okozott fejtörés, de most, ahogy mondod, másképp állítanám az autót.
1: vagy hátrébb döntem.
0: Nem, ez a Gyuri például nem járhatna edzésre.
1: Például.
0: Így van.
3: Hát tehát, nekünk könnyebb lenne.
0: Mert?
3: Hát mi nekünk csak meg kell termékenyíteni, nem? És oda kell adni nekünk.
0: Hát nekem nem mondhat, mi ezt tudjuk, férfiak,
3: hát
0: mi ezt csináljuk.
3: Hát azért mondom, tehát, hogy mi nekünk jobb lenne.
4: Sokkal.
1: Nem változna-e meg a világ olyan szempontból, hogy hát mert ez azzal jár, ugye, hogy te kiesel a munkából például. Tehát, hogy megfordulna az a dolog is, hogy ugye mi mennénk ugye mindenféle...
0: Terhes tornára.
1: Igen, szülési szabadságra, igen, meg tanácsadásra, meg mit tudom én. És hát otthon kéne maradnunk, kiesnénk a munkából, minek következtében a társadalmi helyzetünk megváltozna, ennek következtében később aztán ugye nem szívesen alkalmaznának bennünket, mert úgyis megyünk szülni, aztán kevesebb fizetést kapnánk, stb. És elérkeznénk ugyanoda, ahol most tart a világ, tehát utána lennek a különböző megkülönböztetések, stb. Tehát a macsóságunkból igencsak elveszítenénk egy csomó dolgot.
0: Sajnos.
1: Na, szóval...
0: Sajnos igazad van.
1: Így kéne ránézni. A csikóhalak mentén így kéne ettől kezdve a nőket tisztelni és nézni. És...
0: Nem gondoltam, hogy idáig jutunk el. Én a nőket amúgy is tisztelem. Most a csikóhalal akartál erre rávezetni, és akkor tényleg ez a képzeljük el, hogy terhesek vagyunk. Képzeljük el. Nem látjuk
1: Gondoltam, ez is egy út.
0: Ez is egy út. Jó, oké, legyen az. Edukatív volt.
1: Na, jó, rendben.
3: Látom rajtatok.
1: Na, jöhetnek a méhek.
3: Ők is ezt csinálják.
1: Nem itt a méheknek, most nem a szaporodásáról beszélek, persze úgy szokták kezdeni, igen, amikor tudod, az apuka leül a izéből a kisfiúval, meg az anyuka a lánya, nem?
0: Ja, beporzás, bibe, méhecske, mi nem?
1: Ja, nem, most kihagyom most ezt a izét, a szexuális vonzatát ennek a dolognak, hanem a méhek táncáról akarok beszélni, például képzeld el, hogyha én azt mondanám neked, bocsi, hogy figyelj öreg, fogd be szádat és táncold el nekem, hogy hol laksz. Meg tudnád csinálni?
0: Szerintem igen.
1: Betoljon, tényleg képes voltál elgondolkodni
0: ezt? De tudod, ahol lakom, az egy csonthéjas, és akkor lehet, hogy ezt el tudnám neked táncolni a diótörőt.
1: Hát ez nem mutasd, most mutasd meg nézzél barkóban, nem erről van szó. Merre? Mi? GPS koordinát a kisapám, nem az, hogy bemondom a címet, meg mit, tehát egy könnyű lenne a méhek.
0: Tehát a méhek, azt mondod, hogy ők mozgással el tudnak mutatni a társuknak egy lokációt?
1: Nagyon szépen fogalmaztak. Tehát egy absztrakt jelrendszerrel. Wow. Gyakorlatilag a mozgásuk szöge és időtartama behatárolásával gyakorlatilag egy külvilági, térbeli viszonyhelyzetet jelképeznek le. Vagyis
0: Úgyhogy egymással szemben van a két méh, az egyik eltáncolja neki a izét, mit tudom én, hogy a balra 200 méter, jobbra 100 méter, magasra 3,5 méter.
1: Igen, figyelj, ott befordulsz a sarkon, igen, túrót, nem. Következő, bemegy a méh a kaptárba, aki már tudja, hol van a cucc. És a kaptárban, képzeld el, egy függőleges táncot jár. A függőleges táncnál 8-as alakú ívet ír le, ez egy olyan kövér 8-as, ez simán csak itt szaladgál 8-as alakba, többiek nézik. Aztán egyszer csak befordul közepre, és a 8-as közepén elkezd úgynevezett riszáló táncot járni. Na most, a riszáló táncnak az iránya a naphoz képest egy szöget zár be, vagyis ő gyakorlatilag egy irányt mutat már. Mint egy iránytű, ez a két 8-asban van egy ilyen riszálós tánc, ez megy egy irányba, visszafordul, megint ugye abba az irányba, tehát ő az irányt megmutatja, hogy a naphoz képest merre kell menni. Az, hogy meddig kell repülni, az pedig a táncnak a hossza határozza meg, tehát hogy meddig csinálja ezt a riszáló táncot.
0: Wow.
1: És ez a riszáló tánc, ja, és ő honnan szedi ezt az információt? Onnan
0: megjárta, mert ott volt.
1: Hogy megjárta, és ő tulajdonképpen nem tudja ezt magában sem rögzíteni valami más módon, csak úgynevezett optikai áramlás alapján. Tehát amihogy repül, a változásokat nézi, hogy az meddig, milyen időtartamig tart, érted? Tehát amíg a táj változik, ő ezt jegyzi meg, a változás időtartamát. És ő nyomja ezt a bizonyos. Na most ő nem nyomja le végig a repülésnek a hosszát, csak van egy egység, hogy mit tudom, egy másodpercig zizek abban a bizonyos irányba, akkor az ennyi kilométert jelent, vagy eddig kell repülni, stb. Tehát ez egymás között, ezt már megbeszélték előtte, hogy úgy mondjam finoman, hülyén fejezzem ki magam.
0: Ez tényleg igaz? Ez jó? Ez nagyon tényleg.
1: Hát igen, ezt a Carl von, ki hogy hívják, Carl von Fritz találta fel, vagyis figyelte meg, azt hiszem 1970-es években, és Nobel-díjat kapott ezért a méhek táncáért, igen. Wow. Na, szóval ezzel a jelzőrendszerrel, úgyhogy se pofázni semmit nem tudnak, egy ilyen tánccal gyakorlatilag GPS koordinátákat adnak meg egymásnak. Ja, arról meg nem beszélve, hogyha közben eltelik valami idő, akkor korrigál, tehát ugye a nap az tovább megy, és akkor mit csinál? Akkor a fiúk gyertek csak, vagy lányok gyertek csak, és akkor bum, újra eljátsza ezt a táncot, de akkor már más szögben fog nyilván csinálni. És ezt függőlegesen csinálja, tehát úgy képzeld, hogy az iránytú függőlegesen van, ő a naphoz képest beállítja a szöget, és utána ezek fejben viszintesre fordítják, és úgy mennek. Mert hogyha a nappal ellenkező irányba kell repülni, akkor ő a gravitációt kihasználva lefele fog táncolni nyilván, és utána kell befordítani a 8-ast. Nem, szóval valami elképesztő, fantasztikus dolog ez. És arról meg nem beszélve, hogyha mi van, hogy most jön a te kérdésed, bocsi, tudod, mi van, ha nem süt a nap, Hát, ha nem süt a nap.
3: Nem süt a nap. Én nem hallottam még így kérdezni a bocsit.
1: Nem, tehát tudom, hát ez jó, hát engem is az Ildikó hogy szokott utánozni. Figyelj, soha nem beszélek így. Így csak te beszélsz, amikor engem utánozol. Érted?
0: Na és mi van, nem süt a nap?
1: Ha nem süt a nap, képesek ők a polarizált fény, napfény alapján is tájékozódni, vagyis a polarizált fény alapján, hogy éppen hogy csak sejtik, hogy merre van a nap, az alapján is meg tudják mondani. Na, este meg nem repülnek ki nyilván. Hát röviden ez.
0: Hát ez zseniális. Figyelj, ez kimondotta jól, főleg ez a méhes, ez a csíkolas nem tetszett. De
1: nem
0: a méhes,
1: tetszett. Nem tetszett. Az érintettség okán.
0: Az érintettség okán. Szörnyű emlékek Tájföldön. Bokszika, köszönjük szépen, csőkutya, jó hétvégét.
1: Csőkutya, nektek is, sziasztok.
0: Hello, hello. Jó, jó reggelt Istennek, szeretnék kérni egy háját a feleségemnek, Schumacher Beatrixnak, aki eddig a nyomikat hallgatta. Hétfő óta a Volvójában meghűlt a rádió, és csak titeket tudott hallgatni, és tegnap, mikor megjött, bocsánatot kért az elmúlt 12 elfecsérelt évért, és csak annyit mondott, azonnal mutasd meg, hogy hol és meddig tudom visszahallgatni őket. Mutattam neki, puszi, Gyuszika. Hát az igaz, drága Schumacher Beatrix, imádunk, és itt van.
4: Hájjá!
0: Bizony.
3: Jó. Újabb hallgató.
0: Egy újabb hallgató. A mai nap legjobb pillanata, Évi.
3: Képzeljétek el, a színészekről, a sztárokról mindig azt gondoljuk, hogy finom emberek, ápolt külsővel, szép fogakkal, illatosak. Erre kiderült, találtunk egy listát, hogy a sztároknak gusztustalan szokásaik is vannak, például ápolatlanok, és megnéztük, hogy mi szorult helyzetbe tudnánk ezt használni, illetve Gyuri megtanított minket babatörlőkendőt helyesen használni.
5: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu Beretro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
12: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
16: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
17: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel! Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
4: közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint. Két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
19: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
20: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:10 lesz 3 perc múlva. Na, először is Gyuszika és Schumacher Beatrix jelentkeznek, azt mondja, ez pedig így igaz, és együtt hallgattuk, mikor beolvasta Bocsi az üzenetemet, azt üzeni, hogy imád titeket, most menti a számotokat, hogy tudjon üzenni, szép napot és jó étvégét, nektek imád a Gyuszika és Sumi.
2: Nagyon kedves.
1: De jó, hogy a csajot Sumi. Ez olyan helyes. Hajdú Péter, itt a gusztustalanságra. Hajdú Péter beköltöze műsor, a Karamella vendég. Vacsorához készülnek. Kiteszi a tányérokat Péter, majd a szalvétákat. Majd a saját szalvétájába belefújja az orrát. És utána a tányérjára elhelyezi. Puszi. Köszi. Jó, ez azért jó, mert állandóan ismétlik. Tehát, hogy ezt meg tudjuk nézni. Ezre most kíváncsi vagyok valahol.
3: És beszéltünk majd róla is.
1: És beszéltünk róla, hogy hú, Gyurikám, a Kamillás, neked is csiptál a kupa kalat, kérdezi Pöpi.
2: Pöpikém. Lenne miről jó konzultálnunk.
3: Na jó, akkor mondjuk el, hogyha valaki nem hallotta volna. Ugye a mai legjobb pillanatok az voltak, hogy a színészekről ugye van egy álomképünk, hogy ők illatosak, szépek, ápoltak. Na hát erre kiderült, találtunk egy listát, hogy nekik is vannak gusztustalan szokásai, és a Gyuri segített nekünk ebben megismerni, hogy a babatörlőkendőt például hogy lehet használni.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, a színészek. Mindig olyan, hú, régen láttuk a Latinovics, ott volt a körúton, és beszállt egy autóba, és tehát olyan nagyon-nagyon
4: misztikus
1: volt az egész, és az ember úgy beleképzeli, hogy milyen lehet egy színész otthonában, egy színész nyakába bújni, nem, Gyuri? Az Anger Zsoltal így vagy te
2: pontosan,
1: is?
2: Pontosan. Milyen lehet a Zsolt nyakába bújni? Annyiszor fantáziáltam erről.
1: De nem, de olyan, tehát te szebbet látsz bele, mint ami a Zsoltban, nem?
2: Sokkal én a Zsoltra gondolok, hogy kimondod a nevét.
1: Milyennek látod a fogsorát?
2: Olyan vakító fehérnek, szinte már kékes fehérnek, annyira durván fehérnek.
1: Ahogy csípőretett kézzel áll a hegyeken, és egy nap lemente, vagy felmente?
2: Éppen felmente.
1: Felmentében belecsillog a foga.
2: Felmente, és valamiért én smokingban képzelem a Zsoltot. Ilyen kigombolt nyakú smokingban, kezében szivar.
1: Valahogy... És milyen illata van, hogyha oda enged?
2: Kis pézsma és szivar keveredik.
1: Megijedtem.
2: Nem tudom, lehet, hogy a pézsmát keverem mással, nem tudom.
1: Kis pézsma és mi?
2: Szivar. Szivar illat.
1: Pézsma és szivar illat.
2: Igen.
1: Na, és neked, Évi, te ugye színészekkel hol találkozol a hashtag Bocskorban, hogy ott például kinek szagoltad meg volna, hogy igazán a bármiét?
3: Hát a pézsmáját. Ha bármiéről kell beszélni, akkor Csonka Bandi.
1: A bármi alatt mit értesz, hát te? Mert én tudom, hogy én mit értek.
2: Csonka Bandi pézsmáján?
1: Nézzük meg ezt a listát, hogy mi hogyan viselnénk el ezeket, és hogy egyébként szorult helyzetben bármelyiket mi alkalmaznánk el, amiket itt színészek csinálnak. Itt van elsőként Robert Pattinson, tudjátok a...
5: A vámpír fiú, a Twilightból.
1: A Twilightból, így van. Na most róla azt terjedt el, hogy régebben hetekig, de tényleg hetekig nem mosta a haját. Ezt ő maga is mondta, vallotta, nem tagadta. És akkor kezdett el ezen változtatni, amikor a Dior kitalálta, hogy vele akar dolgozni valamilyen, nem tudom,
5: termékét.
1: Ilyen szépségápolási
2: így,
1: termék.
2: Valami bőrápolás, meg ilyenek, tehát mindenféle ilyen férfi cuccal.
1: Igen.
2: És hát ezek szerint akkor döbbent rá, hogyha már pénzt is lehet ezzel keresni, akkor megfürdik. Igen. Tehát, hogy
1: a Dior kedvéért megfürdött, igen. Most azt akarom tőletek kérdezni, hogy a hajnál van egy ilyen legenda, hogy ha a hajat sokáig békén hagyod, akkor annak van egy öntisztulási folyamata.
3: Hát én ezt nem tapasztaltam.
5: De mennyi ideig? Igen. Pont ezt akartam mondani.
3: Meddig kell várni?
5: 2 hónap, 3 hónap? Mert,
1: hát szerintem igen, 2 hónap, 3 hónap.
5: Hát akkor hajrá, aki ezt megcsinálja.
3: Igen, hát addig hogy néznék ki?
2: De hogy állítólag
1: sokát hordasz.
2: Ezt a zsírosságot is elengedi, meg minden.
1: Így van, tehát ki tisztul.
3: Én ezt nem tapasztaltam még meg, addig nem tudtam megvárni.
1: De jó, de azért mi is különböző intervallumokat tartunk hajmosással kapcsolatban, tehát különböző hajaink is vannak nyilván, de hogy te például te összelakkozod ezt a csomót, nem? Tehát amit
3: igen.
1: Így fölhúzol a homlokodból hátra, és azt telefújod lakkal.
3: Igen.
1: Mi van belül?
3: Haj.
1: Na most komolyan.
3: Há, haj.
1: Tehát mit zártál be?
3: A hajamat.
1: Hát nagyon-nagyon hermetikus.
2: Szerintem, hogy így kopog, hogyha hozzájön.
3: Figyelj, a lényeg, nagyon jól fogalmaztad.
1: De hát valamit te ott össze... Mert hogy nem kibontva hordod.
2: Nem. Márciusban összeraktad így, mikor elkezdtünk együtt dolgozni, és azóta ez tart.
1: És csak fújod rá a lakrétegeteket.
3: Úgy érzitek? De soha nem vettétek észre, hogy valamikor megmostam a hajam? Amióta ide kerültem?
2: Nem tudom, te emlékszel?
1: Nem.
2: Én sem.
3: Nem, tehát hogy szerintetek az első nap, mikor idejöttem, akkor azt nem tudom, tudjátok, akkor kiengedve volt a hajam első adáskor.
1: És aztán ilyetet be összerántottad, és azóta úgy van, és csak fújod rá lakkot.
3: Én olyan döbbenetten ülök minden reggel, hogy muszáj összefognom a hajam.
1: De belül meleg van? Tehát a kupola alatt.
2: Lehet, hogy az égi diodómia.
3: Nem,
1: igen. Benyúltál?
3: Megnéztem, hogy mi az, hogy meleg a hajam.
2: Milyen hőmérséklet a diodómban?
3: Tehát teljesen rendben van. Tehát figyeljetek, összefogtam, nincs benne semmi haj. Tehát ez az egész haj le van lakkozva, mert vannak babahajaim. Itt hátul össze kell csattozni, mert ott is babahajaim vannak. És egyébként ez egy kényelmes forma nekünk nőknek. Tehát hidd el, hogy itt munkába itt ülnék, itt lógna a hajam.
2: De ha leveszed a hajgumit, már ugyanígy áll.
1: De milyen sűrűn mosod?
3: Hát azért hetente, egyszer-kétszer, akkor, hogy tehát minden hétvégén megmosom, és akkor hétköznap is megpróbálom még, hogyha
2: de
3: úgy
2: adódik. De akkor kibontod, vagy ugyanígy marad
3: nem,
2: most
3: így mosom egybe. Ja. Hajgumival, csattal.
2: Jó.
3: De miért? Hát most hányszor kéne mosnom?
1: De nincs ítéletem. Tehát én is hetente kétszer mosok hajat.
2: Tényleg? De igen. Jó neked, hogy ezt így tudod tartani. Az a baj, hogy én a két napot
1: nem mosom
2: meg.
1: Elkezd viszketni a fejbőröm, ez nem lehet bírni sokára.
3: Nekünk nem.
1: Nektek nem?
3: Nem, nekem még sosem viszketett a fejem. De valószínűleg azért, mert a lak nem engedi, hogy bemenjen semmi.
1: Nem. Ezért kérdezem, hogy a meleg van benne.
2: Azt a tartósít.
1: Gyerekek, itt van Brad Pitt. Brad Pitt, sajnos én már ezt olvastam róla, és nekem ő mindig a büdös Brad azóta. Régen, amikor a lakótársa volt a Jason Priestley, tudjátok, a Beverly Hills, nem tudom, 98-97-1901-ben, az a csávó. És azok barátok voltak, és fogadásból vagy nem, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy azt csinálták, versenyeztek, hogy kibírja tovább tisztálkodás nélkül, Brad vagy Jason, és Brad Pitt tanácsként annyit mondott, hogy a baba törlő kendő tökéletes, hogyha nincs idő a zuhanyzásra.
2: Na tessék, megoldotta.
5: Hát Gyuri, hát te is alkalmazod, neked is ez.
2: Nekem mindig van a táskámban, most is egyébként, de nem azért, hogy zuhanyozzak itt közben, hanem hogy mégis.
1: De neked jó, de te is laktál együtt férfiakkal.
2: Persze, csomó.
1: Milyen szag volt?
2: Hát általában ilyen öltözőszag, ilyen tesi öltözőszag.
1: Miért? Melyik ötök nem fürdött?
2: Hát én mindig. Mm. Hát a többiek
1: nem. Nem, ez nem őket.
2: Ja, Peti. Ismered te is majdnem mindegyiket, Peti? Voltál. Peti is, Dani is volt talán. Most koncentrálok, olyan neveket mondjak, aki nem volt. Tehát,
1: ha bemutatót tartanál nekik nedvestörlős tisztálkodásból.
2: Volt ilyen szerintem, hogy azt mondom, hogy na fiúk, most már megmutatom, hogy kell lesz az eszköz.
1: És akkor odálltál a nappaliba, és akkor ők ültek
2: és
1: a kanapén, és
2: ledobtam a pólót,
1: nadrágot, és akkor elindult egy darab nedves törlő.
2: Mondtam, senki nem áll fel, mindenki végignézi.
1: Hogy osztod be a nedves törlőt?
2: Hát először is, ugye ezt lehet többfelé hajtani. Tehát én mindig először csinálok belőle egy kis négyzetet, és aztán így hajtogatom.
1: Én ezt a négyzetelést megcsinálom, ha ülök a WC-n, és ugye, és akkor. Jó.
2: Igen, ezt is én tanítottam neked a turnékor.
1: Hát te ott voltál hátul, én előre nem láttam semmit. Csak éreztem.
2: Jézusom. Tudom, jó teszem, most tanítok valamit, maradj így.
1: Ott googoltam, és a Gyuri azt mondta, tanít.
2: Nincs semmi baj, megoldjuk együtt. Segítek.
1: Na jó.
2: Nem nagy a baj.
1: A törlőkendőben a nedvességet, ami ugye korlátozott, azt egy fontos helyre kell, vagy arányosan elosztani?
2: Szerintem az jó egy fontos helyre, de hogyha megszorulunk, mint Brad Pitt, akkor simán lehet elosztani.
1: Tehát, hol kezded akkor?
2: Szerintem arcon kezdem. Uh-huh. Arcon kezdem. És
1: utána hova mész?
2: Haladok lefelé, és hónajka, tudod, így nyak, az nagyon
1: fontos. Tehát nincs fontossági sorrend, hanem csak föntről lefelé?
2: Hát olyan sorrend van, hogy a legvégére hagyom a kényes részeket, amit tanítottam
1: arc,
2: neked is.
1: Arc, popó, hónaj, zacsesz.
2: Nem ez, jó a sorrend.
1: Nem, azért ezt kérdezem. Számozd már
2: be. Ne így csináld, jó?
1: Számozd már be, te.
2: Igen, mondom a tutit.
1: Réci.
2: Ahogy a haverjének tanította.
1: Na, Dani, Peti, figyeljetek.
2: Évi is figyelje. Szóval, arccal kezdünk.
1: Oké, okay. Numero uno, arc.
2: Arc, hónaj. Mi volt még?
1: Popó és zacsesz.
2: Csak ennyi? Uh-huh. Jó, akkor zacsesz.
1: arcú najzat. Igen?
2: Ne akar becsapni, a végén derül ki, hogy valami kimarad. És akkor a popó a vége. A legvégén a popó. Mindig ez nagyon fontos, ezt el ne felejtsd.
1: És kinek? Jó. És ezt bemutattad, és kinek adtad a zsepit a végén?
2: Aki a leglassabban futott ki a nappaliból.
1: Ha jó, Dwayne Johnsonról akarok még beszélni veletek. Dwayne Johnson, képzeljétek el, stábtagok mesélték el, hogy 2024-ben a különösen veszélyes bűnözők forgatásán annyira elfoglalt volt, annyira nem ért rám foglalkozni ilyen hülyeségekkel, hogy pisi, hogy nem ment ki a mosdóba is. Ezért a jelenetek között vizes palaszkokba végezte a dolgát a díszletben.
2: Hát ez kész.
1: És ha a stábtagok mesélik, akkor stábtagok látták.
2: Igen. És ott van egy palasz, most a Laciga mutatja, és tényleg.
1: Igen. Na, szóval itt a kérdés az, hogy Gyuri, először is te nagyon tiszteled a munkát. Lehet-e ennyire tisztelni a munkát, hogy nem megyek kipisízni, hanem itt végzed?
2: Én hiszek benne, hogy van az, hogy az embernek annyira timingben van, hogy ezt jó úgy megoldani. Tehát, hogy simán.
1: És te nagy pisis vagy, ugye?
2: Hát meg
1: is. Most nem feszített a munkád annyira, mert ugye te jársz ki.
2: Igen, hírek zen alatt ki tudok menni, és én megiszom reggel egy másfél liter vizet kb., fontos a folyadék, és hát azt ugye
1: visszaforgatod. Igen. Persze. Jó, könnyebbség lenne neked, Gyuri, hogy ezt megengednénk, amit Dwayne Johnson csinált, de palackokba üríthetsz, és akkor többet dolgozhatsz.
2: Hát ha sokkal sűrűbb lenne a munkánk, tehát nem lenne hírek zene, akkor jól jönne, simán. De akkor meg is tudnám itt oldani, tehát pont most is így.
1: De te állsz.
2: Szememben nézel, derékig látsz.
1: Derékig látlak, egy laptop kitakarja nagyjából.
2: Most csináljuk dolgokat a kezemben, és nem is látod, fogalmat sincs.
5: Én viszont igen.
3: És egyébként én is.
2: Erre nem gondoltam, hogy Anett is lát.
1: Tudod-e úgy csinálni, hogy a kezedet látom?
2: Így, ha felteszem, hát akkor a Lacikát meg kell kérnem, hogy segítsen.
1: Tartanád?
4: Nem.
1: Mi? Nem. Egy palack, ami a kezed...
2: Palackot.
1: Simán tartod a palackot.
2: Köszönöm a feltétlen gondoskodást.
1: Mi van? Nektek, ja tényleg, nektek is jól jönne egy ilyen. Csak ti nem tudtok palackban, mert ugye bennünket megáldott a Nesti cég és a Kepi cég azzal, igen, hogy nagyszájú palackokat készített. Ugye sajnos ezt nem tudjuk elmondani a Coca-Cola és társairól, és a Red Bullról nem is beszélve.
2: Ó, igen.
3: Ők nem gondoltak, hogy erre is lehet ezt használni.
1: A kérdés az, hogy van-e bármi olyan eszköz, amit láttatok valahol a kereskedelemben, Obi, Praktiker, XXX Lutz, IKEA, bárhol egy olyan eszköz, ami egyébként tök ideális lenne erre, hogy itt munka közben, by the way, elintézed a dolgot.
3: Befőttes üveg.
5: Ó, én is erre gondoltam. Komolyan.
1: Az anatómiailag jó?
3: Persze, megoldható. Letekerem a tetejét, végig mondjuk.
2: Persze.
1: Nem tudom a izét, tehát hogy...
3: Nem tudod a mechanikát?
1: Nem, tehát neked is a Lacika tartja, vagy ráülsz?
3: Hát, Google-i.
2: Most itt adásban,
3: itt kell csinálnom előttetek?
1: Nem kell csinálnod semmit is. Én nagyon szeretném, hogy augusztusosság határain belül maradjunk még.
2: Igen, én tőle félünk most, Évi, egy kicsit.
3: Nem fogok augusztustalan lenni.
1: De azt hiszem az IKEA-nak volt egy olyan szobai öntöző kannája műanyagból, aminek volt egy olyan finom íve.
2: Oh.
1: És szerintem ha beleülsz, meg oda is cuppan. Tehát, hogy az tök női.
2: Tudnál sétálni is ezzel a kis
1: ötletet. Tudod, melyikre gondolok?
5: Igen, mert nekem van kettő is.
1: Behoznád az Évinek a kéket?
3: Kérlek, mert ki szeretném próbálni, hogy cuppan.
5: Azt hiszem, piros van, de behozom.
1: Na szóval az, mert vagy nem tudom, a kertészetben van ez a vákumos permetező, az is lehet,
2: pumpálni kell, nem?
3: Pumpálni.
1: Pumpálni, igen.
2: Tehát csak ezt lehetne küld az Évi, hogy pumpálni. Mondjad csak, bocsi, és akkor a végén csak ennyit látsz Évi, hogy...

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 2 perc múlva. Na, ez közlekedésinek minősül. Sziasztok, le van zárva a Műegyetem rakpart, a hétvégi maraton miatt mindenkit leterelnek az alsó rakpartra. Alakul a káosz, üzeni Ildi. Köszönjük szépen, beteg vagy, bocsi, hátul volt, és nem láttál semmit, csak érezted. Nem láttam, mit hajtogat.
2: Persze, a bocsi mindig csak áldozat.
3: Igen.
1: Nagymamám éjszaka a folyosóra kiezett vödörbe nyomta. Hát ez a Dwayne Johnsonos, csak ilyen igen, nagymama igen, szinten.
2: Csak ő egy nagy tételben csinált.
1: Így van, így van. Na jó, ennyit erről, gyerekek. Anett, mi lesz a hétvégén?
3: Hát megyünk egy baráti társasággal egy másik barátunkhoz, úgyhogy erről szól a hétvégénk, ilyen rohanásról.
1: Rohanás? És kell dolgoznod megint? Tehát nem, a barátotok kertjébe fölállít egy nagy borsátrat, és akkor tereszem megint a csapos?
3: De képzeld el, hogy pont láttam a beszélgetést, hogy tervez valamit.
2: Bulika lesz.
1: Szegény Anett, komolyan mondom.
2: Bulika lesz.
1: Ez hihetetlen.
2: Nálatok lesz valami izgű?
1: Nem az égvilágon semmi. Én lehet, hogy egy-két rég nem látott baráttal fogok találkozni.
2: Ó, nekem is van ilyen terem. Aréna Retro Partiba megyünk a hétvégén a barátaimmal, úgyhogy...
1: Ez mi az fürdőruha bemutató, hogy mi az?
2: Ez egy nagyon komoly buli.
4: Én is arra gondoltam, hogy nem hívtak meg. Hát én vagyok ebben érintett.
2: Eljött velünk éve.
4: Nekünk gyártás ilyeneket szervezett.
1: Aréna Retro Party.
2: Jöhetsz, mint díszvendég.
1: Na jól van. Akkor mindenkinek jó hétvégét. Most kijön amúgy?
2: Vágó piros igen. Érkezik.
1: Jó, úgy mondjátok, mint ez tegnap éppen nem ő volt.
2: Hát őt osztották be erre az idősávra pár éve, tehát hogy én hiszek benne, hogy általában.
1: Hát de tegnap nem volt.
2: Igen, tegnap nem.
1: Na, ezért kérdeztem joggal.
2: Kisimulva megérkezett. Egy nap Szabi, nem tudom mit csinált, de jót tett neki.
1: Jót tett neki. Jön piros gyerekek, mindenkinek akkor szép hétvégét, remélem, hogy nektek is hasonló jó programotok lesz, mint nekünk, és találkozunk hétfő reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
8: Közeleg a fűtési szezon! A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
10: Új étrend kiegészítő porckészítmény szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
9: Mit is mondott? Artrevin?
10: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
9: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
10: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
11: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
12: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
13: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
14: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
15: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
16: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Rózsa Magdi már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
17: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
18: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt nádudvari debreceni páros kolbász csak 979 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
20: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
21: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
22: Most igazán megéri Kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
23: Kia. Movement that inspires.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Lezárják hétvégén a déli pályaudvart, dizájnnapok lesznek Szegeden. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit is. Rendbe teszik emellett a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Egyre melegebb Magyarország éghajlat, amiközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
0: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
26: Dizájnnapokat rendeznek Szegeden, holnaptól a divat a gasztronómia az építészet területén, valamint a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk, számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap is. Esőzápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A vasárnap is hasonló időt ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Pénteken már, ezen a délelőttön Vágó Piros vagyok. Töltsék velem a következő 4 órát. A Bad Boys Blue-val hozom majd a Your Woman slágert. Meghallgatjuk a Reptere, de indulunk a Eurythmics-szel.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát biztos, hogy a tegnapi napon és a mai is ez a hatalmas szél nem könnyíti meg a repülésben dolgozók munkáját, de egyébként mindenkinek jó munkát kívánok erre a péntek délelőtre. Azt hiszem, a tegnapi nappal végképp búcsút inthetünk.
1: Hurrá péntek!
0: Így van, az egyik kollégám megjavált, mert annyira fontosnak tartotta. Szóval búcsút inthetünk mindenféle fajta nyárnak, az indiánnak, a vénasszonyoknak, a valódinak. Most már ténylegesen ősziesre fordult az időjárás, de tegnap még annyira jó idő volt, este még kint dolgoztam a teraszon, és egy-egy szélroham után hallgattam, ahogy potyognak a levelek a fáról. Nagyon különleges volt megélni, hogy tényleg még szerintem este 9-kor is 20 fok fölött volt a hőmérséklet. Szóval az ősziesre fordult péntek délelőttben, akkor folytatjuk már is Pinkkel. Jön a duett Nate Russell, Just Give Me a Reason-ben, elsőként pedig Coolio szól a Gangsta's Paradise-ban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. És bár is egy képet szeretnék mesélni a hallgatóinknak, ugyanis még szerda délután, amikor még tényleg nem volt ilyen szeles sem az idő, de még nagyon nyárias volt, mentem át itt egy közeli parkon a rádió közelében, és erről eszembe is jutott, hogy nagyon sok országban, nem is tudom, hol találkoztam már ezzel a jelenséggel, Svájctól kezdve Olaszország, Franciaország, de tudom, hogy Amerikában, Nagy-Britanniában, Londonban is szokás ebédidőben kiszaladni egy ilyen közeli parkban, leülni egy padra, és akár az otthonról hozott ételt ott megenni, akár pedig beszaladni egy szendvicsezőbe, és ott venni valamit, és ez tulajdonképpen még akár ebben az őszi időszakban is teljesen bevett szokás, sőt, én Olaszországban még azt is láttam, ahol ugye azért tényleg van hagyománya a siestának, hogy még le is rúgják a cipőt, és utána még lehet, hogy 20 percet szundikálnak is a padon, és teljesen igazuk van. Na hát, vannak helyek, ahol akár még ezt is megtehetjük, hogyha van rá érkezésünk, mert azért jó kiszakadni, nem feltétlenül az irodai környezetből, hanem úgy általában is. Friss levegőn lenni, csak egyáltalán nem a négy fal között lenni. Na hát, én mindenkinek szuper pénteket kívánok. Utazunk akkor már is tovább, szól a Voyage Voyage itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Novemberben érkezik majd a Modern Talking egyik fele, Thomas Anders, és biztosan szól majd a Brother Louie is. A Retroban viszont addig is hallgatjuk, ahogy a következő órában érkezik majd MC Hammer is. És Whitney Houston is berobban majd az éterbe. A Dance with Somebody 11 után, tehát ezzel a slágerrel is várom majd hallgatóinkat.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Van, akinek csak egyszer küldünk csomagot, és van az a barát, rokon, akinek valahogy állandóan. Ott maradt nála valami, küldünk a gyereknek egy csomagot, továbbadunk egy könyvet, vagy éppen meglepetést postázunk. Ilyenkor különösen jól jön, ha nem kell minden alkalommal előről bepötyögni ugyanazokat az adatokat. Az új FoxPost applikáció elmenti a címzett adatait, így a következő csomagküldésnél már egyszerűbb dolgunk lehet. Mert ha valamit rendszeresen csinálunk, akkor legalább legyen minél kényelmesebb. És akkor most jöjjön a mai kérdésünk, mit ment el az új FoxPost applikáció, hogy megkönnyítse a következő csomagküldést? A. a címzett adatait, B. a csomagtartalmát, vagy C. a futár kedvenc útvonalát. A helyes választ most is várjuk a 0620-22-22-122-es számon SMS-ben.
2: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
4: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlő levél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
10: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
11: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
12: Hunja be a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
15: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Bárhogy szólt, zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a Cibbank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a cibb.hu/soknullás oldalon. Cibbank. Számíthat tanácsainkra.
16: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Falusi Marian már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
17: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
16: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
17: Rise up, eat smart.
18: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel, ékszerüzletekben portyázó tolvajokat fogtak. Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asztálya az idei. A mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egyén is. Arról, hogy a folytatásban mi várható, a hírek végén hallhatnak. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy netelrendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Péntek délelőtre kifejezetten jó slágerekkel folytatom, és köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. 11 óra múlt 4 perccel Vágó Piros vagyok, töltsük együtt az időnket délután 2-ig. Érkezik majd Sissy Catch, Sugababes, MC Hammer, Whitney Houstonnal induló.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és nézzük, hogy hol torpan meg a forgalom, vagy legalábbis van lassulás. Például az M1-esen Budapest felé a szokásos munkálatok miatt Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg a forgalom. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között építenek új terelést, úgyhogy itt a 22-es és 30-as kilométerek között, tehát Budapest felé vannak korlátozások, és emiatt lehet lassulást tapasztalni. Slágerekben nálunk érkeznek tempósabbak, kevésbé tempósabbak is, néhányat ki is emelek a sorból, az FLM és a Megtalállak még. Stacey Kecset is meghallgatjuk a Heartbreak Hotellel, most pedig már mély a szól.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány lépésre vagyunk csak a hétvégétől, most már biztos, hogy mindenki nem csak tervezi, hanem ténylegesen szervezi is, hogy mi is történjen, hogy is történjen. A fővárosban viszont van egy nagyon fontos esemény, ami mindenképpen kihat majd nagyjából a fővárosban közlekedők mindegyikére, ugyanis most tartják a 41. Budapest maratont, amire közel 100 000 embert várnak. Nem ennyien futnak, mert hogy 39 000 nevezés érkezett, de ugye nagyon sokakat kísérnek. Van, aki egész egyszerűen csak a fesztiválra érkezik, mert hogy ez bizony már egy óriási fesztivállá nőtte ki magát. 41 helyszínen gondoskodnak majd arról, hogy mind a szurkolóknak, mind a futóknak jó hangulatban teljen az idő, ami azt jelenti, hogy a klasszikus zenétől kezdve a brazil szambán át, a japán dobosokig nagyon sokféle zenei műfaj megtalálható majd, hallható majd a fővárosban. Ezt most részben programajánlóként is mondtam, meg persze nyilván úgy is, hogyha valakinek van dolga a fővárosban a hétvégén, akkor mindenképpen úgy készüljön, hogy nem lesz könnyű közlekedni, és elsősorban ugye ez a hidakat, rakpartokat érinti, de innentől kezdve ténylegesen az egész várost érinti majd. De kíváncsiak vagyunk, hogy hallgatóink mit terveznek erre a hétvégére. Én most a következő percekre a Desperado Gyere is, Álmodj slágerét, illetve Taylor Dane-nel a Tell It To My Heart-ot.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ha már arról meséltem az imént, hogy a főváros egy fesztivál helyszínné alakul a hétvégi maraton miatt, akkor most folytatjuk egy igazi buli királynő dallal, és ebből a jelzőből talán már ki is találták, hogy a Dancing Queenről van szó, az Abbától, amit egyébként még a királyi pár esküvője előtt is bemutattak, méghozzá 1976. június 18-án. Korhű, barokkos ruhába öltöztek, és így igazán oda passzolt erre az eseményre ez a felvétel. De ha még visszamegyünk magára az alkotási folyamatra, amikor Benny Anderson kész lett az alappal, a zenei alappal, hazavitte és megmutatta Fridának, akit annyira meghatott a zene, hogy állítólag elsírta magát tőle. De nekünk nem kell könnyekre fakadnunk, sőt, mi több örülnünk kell, hogy érkezik az Abba és a Dancing Queen a Retro Rádióba.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt itt a péntek dél, és aztán mi folytatjuk majd Bonnie M-mel, a Gotta Go Home-mal. Ezt sokan érezhetik, hogy igen, már haza kéne menni. És szól Gálával a Freed From Desire is. Ezekre a slágerekre tehát délután kerítünk sort hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Van, akinek csak egyszer küldünk csomagot, és van az a barát, rokon, akinek valahogy állandóan. Ott maradt nála valami, küldünk a gyereknek egy csomagot, továbbadunk egy könyvet, vagy éppen meglepetést postázunk. Ilyenkor különösen jól jön, ha nem kell minden alkalommal előről bepötyögni ugyanazokat az adatokat. Az új FoxPost applikáció elmenti a címzett adatait, így a következő csomagküldésnél már egyszerűbb dolgunk lehet. Mert ha valamit rendszeresen csinálunk, akkor legalább legyen minél kényelmesebb. És akkor most jöjjön a mai kérdésünk, mit ment el az új FoxPost applikáció, hogy megkönnyítse a következő csomagküldést? A. a címzett adatait, B. a csomagtartalmát, vagy C. a futár kedvenc útvonalát. A helyes választ most is várjuk a 0620-22-22-122-es számon SMS-ben.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
3: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
4: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
9: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
10: Rise up, eat smart.
11: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
12: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Új munkahely, új lehetőség, új kezdet. Október 14-én várja önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
14: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
15: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
16: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Szena már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
17: Hunyavel szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
17: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
19: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsabbal, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. A szervadományozásra irányul a figyelem, folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 26 év legsúlyosabb asszálya az idei. A mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több, mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy milyen idő várható a folytatásban, a hírek végén hallhatnak. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a holnapi donornapon. A szerv donációs és transzplantációs Európa nap célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
24: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka. Valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
23: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap több munka is zajlik majd. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelemföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják. 3000 helyettesítő tanárral kezelnék az iskolakrízist Franciaországban. Őket 500 hátrányos helyzetű gimnáziumba küldik, és a túlóra pénzt is biztosítják nekik, miután tegnap ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára. Az országos mozgalom szeptember közepén robbant ki a párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjaival, azóta sorozatosak a tüntetések. A lerobbant infrastruktúra, a túlzsúfoltság és a tanárhiány miatt tiltakoznak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Na én meg sok szeretettel köszöntöm a retro hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délmúlt 4 perccel, és folytatjuk már is a zene folyamunkat, amiben szerepel majd Eros Ramazzotti, Tina Turnerrel közös duója, Neoton Familia sláger, és most Kylie Minoggal kezdünk,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kíváncsiak vagyunk, hallgatóink, mivel töltik majd a hétvégét, és érkeznek is sorra az üzenetek. De bizony van, amikor a hétvége is munkát takar, és nem biztos, hogy minden pontját annyira élvezzük. Azt hiszem, hogy Robi üzenetével sokan fognak egyetérteni, lehet, hogy nem minden pontban, de bizonyos pontjaiban igen. Szia, piros, hosszú és fárasztó hétvége lesz. A kertet el kell teleltetni. Jön az utolsó sövénynyírás, a 40 méter hosszú, 2,5 méter magas hamis ciprust kell visszavágni, az alma és a barackfa megérett a kivágásra tapló gomba miatt, és amit a legjobban utálok, az a lemosó permetezés. Mindig szemből fúj a szél. Szép napot, Robi! Ez egy kicsit olyan, mint amikor hazafele bringázol. Akkor is, amikor már fáradt kezdesz lenni, számolod vissza a kilométereket, akkor is valahogy mindig szemből fúj a szél. Na jó, tudom, ez nem egészen ugyanaz. Egyébként a bográcsozás mellett lehet, hogy mi is segítünk majd a barátnőnknek télire eltenni a kertet. A zene viszont ezeken a nehézségeken is át tudja segíteni az embert. Ezt egy életen át kell játszani. Hevesi Tamással, a Bonnie M. Gotta Go Home-ja, most pedig már gála szól a Freed From Desire-rel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Futóverseny? Gasztrofesztivál? Van, akinek könnyű dönteni, van, akinek mondjuk kevésbé. Hallgatóinkat azt kérdeztük, hogy kinek hogy telik majd a hétvégéje. És miután még csodálatos idő szokott lenni általában így október, mondjuk, hogy elején ez még annak számít, ezért simán nagyon sok szabadtéri rendezvény van szerte az országban. Van, aki futóversenyre készül, és pont ugye említettem a Budapest Maratont, Attiláék ennek kapcsán kapják a hétvégi programot. Szia Piros, a hétvégi program, három gyerekre vigyázunk a feleségemmel, az anyukájuk ugyanis, a sógornőnk a Budapest Maratonon fut. Akkor neki jó eredmény, nektek pedig nagy hajrá. És említettem, hogy gasztrofesztiválok is lesznek szerte az országban. Miki például a következőről számolt be. Szia Piros, Siófokon is lesz, vagyis már el is kezdődött az egész hétvégét betöltő halfesztivál. Rengeteg programmal, finom halételekkel. Holnap pedig civil szervezetek főzőversenye, ahol kis csapatommal részt veszünk halászlék kategóriában. Miki, akkor ügyesen. Szerintem ti már javában a hétvége lázában égtek, megy a szervezkedés, kivágja a hagymát, mikor kezdtek, korán fogtok kelni minden bizonnyal. Jó időt is kívánok nektek, hogy mire számíthatunk ebben, azt nem sokára megtudjuk. Zenében az biztos, hogy Berecki Zoltán és a Száj velem szól, a Pet Shop Boys pedig nyitja a sort.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tegnap a barátnőinkkel tényleg azon törtük a fejünket, hogy vajon maradhat-e a vasárnapi program a bográcsozás plusz kertészkedés, hogy milyen idő lesz. És ugyan a szél az megérkezett már, és hidegfront is jött utána. Biztos, hogy sokan nem aludtak ezért, fájt a fejük, lehet ilyen kellemetlen tüneteket tapasztalni, de eddig csapadék nem nagyon érkezett. Most olvasom, hogy szombatról vasárnapra virradóra végre csendes, áztató esőre van kilátásunk, ami majdhogy nem az egész országot érinti. És hogyha szerencsénk van, akkor ez tényleg szombat este jön, és vasárnap reggel már megy. Esetleg belenyúlhat a szombat délutánba és a vasárnap délelőttbe, de hogy talán alapvetően nagyon sok szabadtéri programot mindez nem fog borítani majd. Ez mindenképp a nap egyik jó híre. Na meg az is, hogy Billy Joel-lel folytatom,

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy óra hamarosan, mi pedig folytatjuk majd egyután Enrique Iglesias Bailamos-szával. A főzőversenyes előkészületekhez, hagymaaprításhoz pedig jöjjön a repülők és a Nem adom fel. Na és persze a péntek délutáni munkához is. Ezekkel a slágerekkel folytatom tehát hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. Műsorajánló.
2: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Brad Pitt tanácsként annyit mondott, hogy a baba törlő kendő tökéletes, hogyha nincs idő a zuhanyzásra.
4: Nekem mindig van a táskámban, most is egyébként, de nem azért, hogy zuhanyozzak itt.
3: Ha bemutatót tartanál nedves törlős tisztálkodásba. Hogy osztod be a nedves törlőt?
4: Én mindig először csinálok belőle egy kis nézetet, és aztán így hajtogatom.
3: Én ezt a nézetelést megcsinálom, ha ülök a WC-n, és ugye... Jó.
4: Igen, ezt is én tanítottam neked a turnékor.
3: Hát, te ott voltál hátul, én előre nem láttam semmit. Csak éreztem.
4: Jézusom! Jól teszem, most tanítok valamit, maradj így!
3: Ott googoltam, és a Gyuri azt mondta, tanít.
4: Nincs semmi baj, megoldjuk együtt. Segítek! Nem nagy a baj.
3: A törlőkendőben a nedvességet, ami ugye korlátozott, az egy fontos helyre kell, vagy arányosan elosztani?
4: Szerintem az jó egy fontos helyre, de hogyha megszorulunk, mint Brad Pitt, akkor simán lehet elosztani.
3: Tehát, hol kezded akkor?
4: Szerintem arcon kezdem.
3: És utána hova mész?
4: Haladok lefelé, és hónajka, az nagyon
3: fontos. Tehát nincs fontossági sorrend, hanem csak föntről lefelé?
4: Hát olyan sorrend van, hogy a legvégére hagyom a kényes részeket,
3: arc,
4: amit tanítottam
3: arc,
4: neked is.
3: Arc, popó, hónaj, zacsesz.
4: Nem ez, jó a sorrend.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Van, akinek csak egyszer küldünk csomagot, és van az a barát, rokon, akinek valahogy állandóan. Ott maradt nála valami, küldünk a gyereknek egy csomagot, továbbadunk egy könyvet, vagy éppen meglepetést postázunk. Ilyenkor különösen jól jön, ha nem kell minden alkalommal előről bepötyögni ugyanazokat az adatokat. Az új Foxpost applikáció elmenti a címzett adatait, így a következő csomagküldésnél már egyszerűbb dolgunk lehet. Mert ha valamit rendszeresen csinálunk, akkor legalább legyen minél kényelmesebb. És akkor most jöjjön a mai kérdésünk, mit ment el az új Foxpost applikáció, hogy megkönnyítse a következő csomagküldést? A. A címzett adatait, B. A csomagtartalmát, vagy C. A futár kedvenc útvonalát. A helyes választ most is várjuk a 0620-22-22-122-es számon SMS-ben.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
7: 199, 98, 97.
8: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Közeleg a fűtési szezon. A Klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
13: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
14: Hunyavel szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
16: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
17: Az életed a tiéd. Minden korban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
18: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
19: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
20: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
23: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői. Dél-afrikai jogászi a Nobel békedíj. Rekordot döntött a magyar turisták száma Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben. Erről a miniszterelnök beszélt a kormánydöntések ismertetésekor. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg is olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. A beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot, tette hozzá. A miniszterelnök a vagyonadó, a kataadózás és az ECHO professzionális sportolókat érintő változásainak részleteiről is beszélt. Elindul jövő héten a betegelégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonatkozott. Köszönöm. Minden eddiginél több magyar nyaralt a horvát tengerparton. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendég éjszakát töltött Horvátországban, ami 10-12%-os növekedés tavalyhoz képest. Idén is a Kvarneröből vonzotta a legtöbb magyar vendéget, a második helyen az Isztria, a harmadikon pedig Zadar megye áll. A települések között Crikvenica, Porecs és Rovinj tarolt, de a legnagyobb növekedést Dubrovnikban regisztrálták. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű. 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér. Napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Igen, színes lesz a kínálatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem ezt a következő 60 percet. A Papa Roach Carrie Underwooddal a Leave a Light On-ban érkezik. Rick Astley és a Together Forever is szól. Joe Cockerrel pedig indítom már is az órát.

kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Olyan jó, amikor olyan hallgatók írnak, akiket a különböző országjárásaink során már megismerhettünk. Így például tudok arcot kötni a Taxis Zsófi aláíráshoz. Közlekedési infóval jelentkezett Zsófi, az M1-esen Budapest felé a bábolnai csomópontnál egy műszaki hibás kis teherautó miatt körülbelül 4 kilométeres dugó van. Köszönjük szépen, nem hangzik jól, de neked jó utat kívánok, és köszönöm szépen, hogy írtál a 0620-22-22-122-es számra. Amit még az utakról tudunk, hogy az M1-esen is erős a forgalom Budapest felé, több helyen szakaszos torlódás alakult ki, az új terelésben Szárliget és Bicske között, főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Na hát köszönjük szépen hallgatóinknak is a tájékoztatást, és akkor én pedig mesélek, hogy mivel folytatjuk. Ígértem a Papa Roach és Carrie Underwood közös slágerét, a Leave a Light On, de most előbb jöjjön a Depeche Mode-dal az Enjoy the Silence, a Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez jól esett. Felpörgetjük az eseményeket a következő percekben, majd a Technotronic és a Pump Up the Jam is szól a Retro Rádióban. Azt kérdeztem a hallgatóinktól, hogy ki mit csinál a hétvégén, mit vár igazán ebben a néhány napban. Kati ezt írta: szia Piros, nálunk Héregen szombat-vasárnap lesz a 39. baráti lovas találkozó, vagyis lovas napok a lovaspályán. Lovasversenyek, díjugratás, kulturális program, étel-ital. Ehhez szombaton pedig 2 órától szüreti felvonulást is tartunk a faluban, este pedig Bálassátorban. Vasárnap reggel 8-tól főzőverseny és tombola. Sűrű lesz akkor Héregen a hétvége, az biztos, úgyhogy jó szórakozás nektek. És kaptam egy druszámtól is üzenetet. Drága Piros, idősek napjára vagyunk hivatalosak. Természetesen krumplis pogácsát sütök. Bevált recept, mert minden falu rendezvényre ezt szoktam vinni. Puszi, egy 70-es Piroska. Az a jó a krumplis pogácsában, hogy kevésbé szárad ki, eleve szaftosabb a végeredmény, úgyhogy biztos, hogy nagyon szuper a recepted. Nektek is jó szórakozást kívánok. És egyébként erről az idősek napjáról jutott eszembe egy hír, aminek a főszereplője egy 99 éves úriember, majd mondom a részleteket, de ahogy ígértem, most folytatjuk a Technotronic slágerével.

mindenidők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ki az, aki már leírta, hogy mi mindent szeretne az életben még megcsinálni? Ezt hívják bakancslistának, ugye emlékszünk a híres filmre is, és ez egyébként nagyon jó ötlet, egyáltalán csak, hogy megfogalmazzuk a vágyainkat. Már is mesélek egy 99 éves hölgyről, aki ebben a korban törte meg a világrekordot, mert hogy ez is szerepelt a bakancslistáján, amit unokájával együtt készített el. Szerepelt rajta az, hogy egész egyszerűen szeretne valamilyen világrekordot megdönteni. Hosszú hónapokig törték a fejüket az unokával, hogy mi is lehetne az a világszám, amiben ezt meg tudják tenni, és aztán végül is az unoka csapott a homlokára, hogy hát a tömegszörfölés lehetne az nagyi, csináljuk meg! Ismertek egy country előadót, és az egyik koncertjét nézték ki. Egy dologgal nem számoltak, hogy a közönség nem áll, hanem ül ezen a koncerten. De végül is teljesen jó fej volt mindenki, a nézők egymásnak adták a nagyit, akit egyébként valamilyen deszkára azért csak ráfektettek, hogy könnyebben menjen a dolog, mégiscsak egy 99 éves hölgyről van szó, és megcsinálta, kipipálta, végül is egy teljes szám alatt adták egymásnak, egyik néző a másiknak, és így eljutott a színpad egyik oldaláról a másikra. Gratulálunk neki, és hát nem véletlen, kell az a bakancslista, úgyhogy előbb-utóbb lehet, hogy én is rászánom magam. A zenei listát látom, ahol most Laura Brannigannel folytatjuk, már is itt a Gloria, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még egy üzenet így a végére, ki mit csinál a hétvégén, mit vár. Éva írta nekünk. Szia Piros, a hétvégén a 47 éves találkozónk lesz az első osztályoknak Karcagon. Üzenem a volt tanítványoknak, hogy úton vagyok, akkor nektek jó időutazás is lesz, neked meg valójában is jó utat kívánok. Az utadon pedig a következő 4 órában már Dénes Tamás kollégám kísér majd. Én pedig köszönöm szépen a hallgatóinknak a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor a Rádiókonyhában jövök.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Már is kiderül, hogy Fox Post játékunkban mi volt a helyes megfejtés.
2: Eségából szoktam.
0: Hello, én Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból.
2: Jaj, szia Piros.
0: Szia Zoli.
2: Nem, nagyon meglepődtem.
0: Meglepődtél, de hát elküldted a helyes megfejtést.
2: Hát el, de sokszor szoktam küldeni, de sose hívtok vissza.
0: Hát na most ez ilyen, látod?
2: Nem mindig áll mellém a szerencse.
0: De most igen, képzeld
2: jaj,
0: el.
2: De jó.
0: Már előre örülünk, de mondjuk el a hallgatóknak, mit ment el az új Fox Post applikáció, hogy megkönnyítse a következő csomagküldést? Szerintem nagyon könnyű volt már a megfejtések miatt is. A. A címzett adatait, B. A csomagtartalmát, vagy C. A futár kedvenc útvonalát. Erre te írtad azt, Zoli, hogy?
2: Hogy A. A címzettnek az adatait.
0: Pontosan, igen. Úgyhogy ezzel akkor nyertél tényleg.
2: Nagyon örülök, Piros. Szenzációs.
0: Gyors felmérést végeztem a héten, úgy általában minden játékostól megkérdeztem, hogy inkább a csomag feladásban, vagy a csomag fogadásban erősek, vezet a csomag fogadás. Nálatok mi a helyzet?
2: Nálam is így van, én is inkább fogadni szoktam a csomagokat. De azért pont várok egyet.
0: Csak ügyesen, majd az automatánál, én pedig mutatom, hogy mit nyertél.
2: Köszönöm.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Láss Csodát élményprogram csomag és egy Fox Post ajándékcsomag a Fox Post applikáció jóvoltából.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új házépítőanyag kereskedésekben és a thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés attól zéig.
13: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
16: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
17: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a négy darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Többletforrás jut jövőre az egészségügyben. Dél-afrikai jogászé a Nobel békedíj, változik az időjárás, megérkezik az igazi ősz. Villányi Eszter vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy, ezt a miniszterelnök jelentette be a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése lesz. Kitért rá, hogy több 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd, amelyek első körben a térd és csípőprotízis, illetve a szürke hályok kezelését célozzák. A többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer átalakítását is említette a kormányfő. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban. Ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy neten rendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatban már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák. Folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű. 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő. Most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér. Napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
21: És most minden
19: Madrid legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás hűvösebb van, de a nagy zenék akkor is önnek Mr. President-től egészen a Hungáriáig. A nyitány már is az Albano Romina Power Duetté.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Gondolom önök is tapasztalják, megérkezett a hidegfront, jó alaposan lehűlt a levegő, hát azért annyira nem alaposan, mert azért mínuszfokokról is szó nincsen, de a mi hőmérőnk 18 fokot mutat jelen pillanatban. Ami viszont izgalmasabb, és amit azt hiszem kérdésként mindenki feltehet, mikor jön az eső? Nos, holnapra készíthetik az esőkabátot, illetve az esernyőt, és ne holnapra találják ki a leghosszabb túrát, hogyha az esőt nem bírják, mert bizony holnap a reggeli órákban még úgy viszonylag változóan napos felhős időre ébredhetünk, pont nagyjából olyanra, mint amilyen most van, és ebből lesz majd a déli óráktól eső, méghozzá a legtöbb valószínűleg a Dunántúlon, a Balaton térségében fog majd esni, a legkevesebb az északi észak-keleti megyékben, de esős lesz, és jut még az esőből vasárnapra is, talán valamivel kevesebb, sőt még hétfőn is eshet valamennyi eső, az a nagyon-nagyon nagy eső sajnos nem várható, de végre lesz valamennyi eső, és ez többnyire egyébként szombaton, illetve vasárnap a délelőtti órákban hullhat le. Nálunk a folytatás mindjárt a Rigeirát hozza, aki csak azért is lemegy a partra, jön a Vamos a la Playa, itt lesz az első emelet is, előttük pedig már az OMD sikerét hallják, ez a Pandora's Box, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Queennel és Ruzsa Magdival folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, 14:30 után, két hírem van, M6-os autópálya a főváros felé Nagy Tétény térségében közel a nullás csomóponthoz, két személyautó ütközött össze a 16-os kilométernél, itt az M6-oson csak a leállósávon halad a forgalom, lesz ebből még dugó. Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött az M7-esen a főváros felé Székesfehérvárnál, a 67-es kilométernél, itt a külső sávot lezárták, már 3 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió egy perc elmúlt 3:43, közlekedés ír, ami lehet, hogy sokaknak tetszeni fog, a kamionos Atitól. Szia Tomi, E16-os, jól járható Svédországban a havat, már letolták az útról, 6 fokot mutat a hőmérő. Mindenre itt a Bon Jovi a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ádám írta egy SMS. Szia Tomi, Budapesten a Rákóczi híd Budára vezető oldala kezd beállni. Oka ismeretlen. Hát, ha valaki tudja. Ádám, köszi, cserébe berobban majd a Hófehér Jaguár a következő órában. Hófehér Jaguár, érte, jöttem. És szegény Bonnie Tylerre is egy csodálatos dallal emlékezünk majd. Hozok még rengeteg sztárt, rengeteg előadót a hétvége nyitányaként itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. Műsorajánló.
2: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Brad Pitt tanácsként annyit mondott, hogy a baba törlő kendő tökéletes, hogyha nincs idő a zuhanyzásra.
4: Nekem mindig van a táskámban, most is egyébként, de nem azért, hogy zuhanyozzak itt.
3: Ha bemutatót tartanál nedves törlős tisztálkodásba. Hogy osztod be a nedves törlőt?
4: Én mindig először csinálok belőle egy kis négyzetet, és aztán így hajtogatom.
3: Én ezt a négyzetelést megcsinálom, ha ülök a WC-n is, ugye. Jó.
4: Igen, ezt is én tanítottam neked a turnékor.
3: Hát, te ott voltál hátul, én előre nem láttam semmit. Csak éreztem.
4: Jézusom! Jól teszem, most tanítok valamit, maradj így!
3: Ott googoltam, és a Gyuri azt mondta, tanít.
4: Nincs semmi baj, megoldjuk együtt. Segítek! Nem nagy a baj.
3: A törlőkendőben a nedvességet, ami ugye korlátozott, azt egy fontos helyre kell, vagy arányosan elosztani?
4: Szerintem azt jó egy fontos helyre, de hogyha megszorulunk, mint Brad Pitt, akkor simán lehet elosztani.
3: Tehát, hol kezded akkor?
4: Szerintem arcon kezdem.
3: És utána hova mész?
4: Haladok lefelé, és hónajka, az nagyon
3: fontos. Tehát nincs fontossági sorrend, hanem csak föntről lefelé?
4: Hát olyan sorrend van, hogy a legvégére hagyom a kényes részeket,
3: arc,
4: amit tanítottam
3: arc,
4: neked is.
3: Arc, popó, hónaj, zacsesz.
4: Nem ez, jó a sorrend.
3: Nem, ezt kérdezem. Számozd már be.
4: Ne így csináld, jó?
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Bocskor!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítmény szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
10: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen. A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
14: Sziasztok! Kökény Attila vagyok. Én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
15: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
16: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
17: Rise up, eat smart. Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
18: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
19: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
20: Ugye ez csak egy Halloween-i tréfa. Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
21: Family Frost. Jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
22: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
23: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
24: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
25: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
26: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
25: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
27: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
28: A reklám után.
29: Hírek a Retro Rádióban.
30: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, béremelést sürget a szociális szféra, még az eddiginél is több magyart vonzott a horvát tengerpart. Villányi Eszter vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben. Erről a miniszterelnök beszélt a kormánydöntések ismertetésekor. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg is olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. A beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot, tette hozzá. A miniszterelnök a vagyonadó, a kataadózás és az ECHO professzionális sportolókat érintő változásainak részleteiről is beszélt. Eddig nem történt előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ülésén elhangzott, hogy a kormányzat azonnali 25%-os béremelésre tett ígéretet a választásokon, a megvalósításról pedig a miniszterelnök úgy nyilatkozott korábban, hogy két részletben történik majd. A szektor képviselői arra figyelmeztetnek, ott tartanak, hogy kiürül az ágazat, és az emberek nem fognak hozzájutni az alapvető humán szolgáltatásokhoz. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kellene zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett bérekhez. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap több munka is zajlik majd. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják. Minden eddiginél több magyar nyaralt a horvát tengerparton. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött Horvátországban, ami 10-12%-os növekedés tavalyhoz képest. Idén is a Kvarneröből vonzotta a legtöbb magyar vendéget, a második helyen az Isztria, a harmadikon pedig Zadár megye áll. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Hidegfront induló hétvége és nagyon nagy slágerek. Ez az, ami aktuális most itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Dénes Tamás, itt lesz majd Scatman John, de az Exotic Trabantjába is beülünk, és kezdésként az osztrák Joya Valerivel.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 15 óra 23 percet mutat az óra, a mikrofonnál Dénes Tamás, és az imént Balázs Fecót hallgatva teljesen ide passzol az, ami történt a dalszerzők napján, október 8-án, tehát tegnap, ugyanis rengeteg kitűnő zenész írta alá azt a manifestumot, amit az Artisius és az Előadó Művészeti Jogvédő Iroda, az EI jegyez, a számos ismert zenész művész aláírásával pedig igazából nincs gond, hiszen az AI manifesto együtt az emberi értékekért című felhívásban az aláírók a generatív AI veszélyeire hívják fel a döntéshozók figyelmét, és hangsúlyozzák, hogy haladéktalan törvényalkotásra és össztársadalmi fellépésre van szükség a magyar kultúra védelmében, méghozzá természetesen a mesterséges intelligenciával szemben. Ők azt mondják, hogy azokat a zenéket és szövegeket, amiket ők valaha lejegyeztek, azt ugye most már a mesterséges intelligencia használja, és az ő engedélyük nélkül használja, és csinálnak belőle új zenéket, és arról nem is beszélve, hogy azok az előadók, akik az AI-jal csinálják a zenét, lehet, hogy nem is tudnak erről, és nem is tudják azokat a dolgokat, amivel kihasználják ezeket a muzsikákat. Érdekes a dolog, az első aláírók vagy a létrehozók között szerepel, többek között Beck Zoltán, Bródi János, Falusi Marian, Keresztes Ildikó, Kis Tibor, Lovasi András vagy Tóth Vera, de azóta rengetegen aláírták már Csík Jánostól, Presser Gáboron keresztül, Szörényi Leventéig, Szulák Andreáig, vagy éppen Zoránig, Zoltán Erikáig. A folytatás viszont Bonnie Tyler és Scatman Johnny, jön a Scatman itt a Retro Rádióban, AI nélkül. Scatman!

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan jön a Twisted Sister és a United is itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk röviden. Három hírem van 15 óra 38 perckor. M6-os autópálya főváros felé Nagytétény térségében az M0-as csomóponthoz közel két személyautó ütközött a 16-os kilométernél, csak a leállósávon halad a forgalom. Baleset történt a 26-os főúton Sajó-Szentpéter közelében, a 11-es kilométernél a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon megállították a forgalmat. Még 82-es főút Zirc és Eplény között két személyautó koccant a 16-os kőnél, itt félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

Erre egy retro rádió, 15 óra 46 perc van. Egerben a 25-ös főúton Vörös Marti és Mátyás királyúti szakaszán torlódás alakult ki a megszokott módon, és torlódik a forgalom a Barkóczi utcán is, írja a sofőr Krisztián. Köszönöm szépen, menjünk tovább hétvégi hangulatban Madonnával. Az egyik első nagy sikere következzék, az Anyagias lány, a videoklip zseniális volt, Madonna fiatal volt, és imádtuk akkor is, most is, le is játszom itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió perceken belül a legtöbb embernek már elindul a hétvége. Én pedig segítek zenében a következő órában is, hogy ez tényleg el tudjon indulni dacára hidegfrontnak. Jön majd a következő órában.

0: Más előadó a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
3: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Az Aldiban idén már több, mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
10: Nem, pont fordítva.
9: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
10: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
13: Limbo! Limbo!
14: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock'n'Roll hazai királyának 80. születésnapján.
15: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
16: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
17: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
18: Felelősségbiztosítás?
13: Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
18: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
19: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
20: A Protexin kell.
21: Tudsz nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Hunja be a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
24: Hírek a Retrorádióban.
25: Kedvezményt kapnak a dízeles teherautók és buszok is. Rekord résztvevő fut maratont Budapesten. Őszhiesse fordult az idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok jövedéki adóját. Erről a közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott. Vitézi Dávid közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére nyílik lehetőség olyan formában, ahogy az a mezőgazdasági szektorban egy korábbi döntés alapján már működik. A rendelkezés 6 milliárd forintos költséggel jár. A tárcavezető arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését a fuvarozók jelzése alapján, növelik a munkaerő létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy, ezt a miniszterelnök jelentette be a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése lesz. Kitért rá, hogy több 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd, amelyek első körben a térd és csípőprotézis, illetve a szürkehályok kezelését célozzák. A többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer átalakítását is említette a kormányfő. Kikérték a rendőrök véleményét az új egyenruháról. 383 mintadarab érkezett a pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra, majd egy csapatpróbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. A belügyminisztérium még júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szettje is. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek, mondta Kocsis Árpád, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatója.
26: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában. Az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya.
25: A fesztivál összes távján egyébként mintegy 40 000-en állnak rajthoz. Csökken a felhőzet és előbújik a nap, legtovább délnyugaton marad borult idő. Csapadék nem lesz, késő estére 7-14, éjszakára 0-12 fok közé hűl a levegő. Hajnalra ismét megnövekszik a felhőzet, a Dél-Dunántúlon eleredhet az eső. Holnap egyre jobban beborul az ég, a Tiszántúlon lehetnek eleinte napos tájak. Másutt elszórtan számíthatunk esőre, záporra, később aztán délkeletre is megérkezik a csapadék. 17-22 fok között alakulnak a csúcsok szombaton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
24: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Esztertől is hallhatták, őszélyesre fordult az idő, már csak 18 fokot mutat a hőmérő, a hétvégén pedig végre valamennyi esőt kapni fogunk majd. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez jön majd Segi, vagy éppen Somló Tamás ebben

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz délután 5:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, és az hagyján, hogy az elektromos cigaretták ki tudja mennyire egészségesek, biztosan nem egészségesek, ezt szinte leszögezhetjük. A kérdés csak az, hogy mekkora kárt okoznak az embernek, ez még egyelőre nem tisztázott, vagy legalábbis vitáznak rajta. Az viszont bizonyos, és most már egy brit nő táskája bánta, illetve a nő lélek jelenléte, hogy másféle problémát is okozhat, ugyanis pont egy biztonsági kamera rögzítette, ahogy a nő elektromos cigarettája látszólag minden előjel nélkül felrobban a kézitáskájában. Meg az angol nőnek a férje mondta el, hogy egyszer csak egy pubban tartózkodtak, amikor a táskából hirtelen lángok csaptak ki. Azt mondja, olyan volt, mintha római gyertyát tartott volna a kezében. Senki nem sérült meg, ugyanis érezte a hölgy, hogy valami nem stimmel, eldobta a táskát, és akkor robbant gyakorlatilag az e-cigik, és kiderült egyébként, hogy a két tartalék akkumulátor robbanhatott fel, amelyek, mint kiderült, olcsók és nem márkásak voltak. Kérdés az, hogyha nem olcsók és nem márkásak, lehet, hogy akkor is felrobbant volna. Ezt ki tudja, erre nincs bizonyíték. Mindenesetre felhívtam a figyelmet, hogy ez is okozhat problémát. Az viszont nem okoz problémát, hogy Kylie Minogue dalát vagy Somló Tamásét játszom hamarosan. Előttük itt a Berlini Real McCoy Love and Devotion-nel. A Retro Rádióban nagyon kellemes hétvégét.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Backstreet Boys-zal és a Zanzibárral folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45. M1-es autópálya Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Szintén a főváros felé, szintén az M1-esen Szárliget térségében egy defektes kamion vesztegel a külső sávban a 46-os kilométernél 3 kilométer a kialakult kocsisor hossza. Baleset történt a 26-os főúton Sajó-Szentpéter közelében a 11-es kilométernél, Sajó-Szentpéter felé a forgalmat megállították. A 82-es főúton Zirc és Eplény között pedig két személyautó koccant a 16-os kilométernél, félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 3 perccel járunk, 3:45, utána a hétvége időjárásáról nagyon röviden annyit, hogy többnyire esős idő lesz, nem nagy eső, de egy-egy helyen az országban azért viszonylag sok eső várható, és lesznek területek, ahol éppen hogy csak cseperészik az eső, mind szombaton, mind vasárnap, mind hétfőn valamennyi eső esni fog majd azért az országban, a hőmérséklet értékek, a maximum értékek 16 és 19 fok között alakulnak, mondhatni az ilyenkor szokásos átlagnak megfelelően. A Backstreet Boys előtt itt van Buster Poindexter és a Hit the Road Jack feldolgozása a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádió következő órában is hozom a leges, legnagyobb retro sikereket. Többek között a Fiesta Bonitáját. Vagy éppen a Top Gun című filmből a Berlin csodálatos muzsikáját. És még további óriási slágereket a hétvége nyitányaként itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Jaj, de jó, a víz forraló. Ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
17: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
18: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
19: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. részét.
14: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
20: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
21: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Hamarosan érkezik a rollerek szabályozása, akkora a szárazság, hogy dinnyenő a Balatonban. Terítéken a legkeményebb kérdések, holnap országos donornap.
24: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
23: Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya az idei. A mérések kezdete óta nem volt még soha ilyen brutális szárazság. A Hungaromet adatai szerint harmadannyi eső esett nyáron, mint amennyi ilyenkor szokott. A középhőmérséklet pedig 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, megközelítve a 23,5 fokot. Nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem az azt megelőző egy év is. Görög dinnyenő a Balaton kiszáradt medrében, Bogláron, a csavargőzös műemlékhajónál. A nádas mellett 5-6 kis gyümölcsre bukkantak, amelyek magvait feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak szórhatták el még korábban. Reggel a tó átlagos vízállása 29 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez úgy 90 centivel marad el a sok évtizedes átlagtól. Sokaknak a szervátültetés jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Többek között erre hívják fel a figyelmet holnap a donornapon. Az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatója Mihály Sándor szerint nehéz kérdésről van szó, amiről egyszerűen muszáj beszélni.
25: Hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
23: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Erős a forgalom, torlódásra készüljenek az M1-esen Budapest felé, Szárliget és Bicske között különösen. Egyébként nem messze Szárligettől egy defektes kamion veszteg el a külső sávban a 46-os kilométernél. Két személyautó ütközött a 82-esen, Zirce és Eplény között félpályás korlátozás érvényes. Helyszínelnek a 26-os úton Sajó-Szentpéter közelében a 11-es kilométernél, jelenleg áll a forgalom. Hasonló a helyzet Pest megyében, a Cinkota-Zsámbok összekötő úton Dányi és Szent Király között, aki teheti, Vágy-Szent-László felé tud kerülni, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
0: És most
2: minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Hát akkor 5 perccel délután, 5 óra után nyissuk meg hivatalosan.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz délután 17:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, és képzeljék el, hogy mintegy 30 ezer palack bort loptak el Olaszország egyik legismertebb toszkán borászatától, a Marchesi Antinoritól. A zsákmány értéke körülbelül 5 millió euró, kapaszkodjanak, ez olyan 2 milliárd forintnak felel meg. Ekkora borlopás még nem volt egyébként Olaszországban, és minden bizonnyal profitolvajok követték el, akik érthettek a borokhoz. Ráadásul pimaszok is voltak, maszkot viseltek, deaktiválták a riasztórendszert, és a cég targoncáit használták, hogy megpakolják a saját teherautóikat a lopott áruval. Egyébként olyan borokat loptak el, amelynek palackonkénti ára 150 és 500 euró között mozog, tehát 60 ezer és 200 ezer forint közötti palackos borokat loptak el. Ilyen mértékű és értékű lopás nem történt még Olaszországban, jelezte a vállalat vezérigazgatója. Úgyhogy most keresik rettenetesen ezeket a borokat, de azért az a 2 milliárd forint, amit elloptak, csak borban, az nem semmi. In the Circle Sweat, egy kis izzadság a folytatásban a Berlin és a Jazz meg az előtt, itt a Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Mike Oldfield vagy a Magna Cum Laude itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 3,5 perc múlva lesz 3:46, és a péntek délutáni csúcsforgalom több felé érezteti a hatását. Nagyon sok felé alakult ki kisebb-nagyobb dugó. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabányánál a terelés elejénél arra szólnak a járművek mindkét sávon, majd az új terelésben Bicskénél, aztán Herceghalomnál főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Szintén a főváros felé az M1-esen egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást Tatabánya térségében az új terelésnél, ahol az 51-es kilométernél a külső sávban veszteg el a személyautó, 2-3 kilométeres a kocsisa.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék ma este 8 órától Fergetek Parti DJ Dominikkal és barátaival. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos 2 órás retro kívánság műsor, amely a Modern Talking nagy sikerével indul majd a hírek után. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét és nagyon-nagyon kellemes hétvégét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn ugyanitt.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó tejital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
14: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben, vagy a kgmhungary.hu-n.
16: Voltam boldog, és
17: vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Oláj Bolya már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
18: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
19: Új étrend, kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
18: Mit is mondott? Artrevin?
19: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
18: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
19: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
2: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
1: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
8: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
14: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
20: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
21: Most igazán megéri Kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpautó.hu/Kia oldalon.
22: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Kurtítják a műtéti várólistákat, jöhetnek az éjszakai operációk, életet menthetnek a lelki vészjelzések. Felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
25: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítmény romlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is.
24: Elköltötte a számlájára tévesen átutalt csaknem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törleszt, de ez nem sikerült, sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Többfelé is szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé. Tatabányánál a terelés elején araszolnak a kocsik mindkét sávban, ahogyan Bicskénél, majd Herceghalomnál is. Egy műszaki hibás kocsi okoz fennakadást Tatabánya térségében az 51-es kilométernél, mögötte 2-3 kilométer hosszú már a sor. Útszűkület lassítja az előrejutást a kettesen Rétságtól egészen Hontig. Hosszabb menetidőre készüljenek az 52-esen Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítés miatt, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
26: Az már bizonyos, hogy van olyan retro hallgató, aki vacsora vendégeket vár a holnapi szombati napra. A kívánságműsor legelső SMS-e már meg is érkezett, mindjárt felolvasom. Én

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es,

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Picit szelesen ugyan, de csak-csak megérkezik lassan a hétvége, és ezzel együtt a kívánságműsor is a héten utoljára. Ma 6 és 8 óra között szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is. Ha üzennének azoknak, akik igazán fontosak, forduljanak hozzám a legnagyobb bizalommal, én Nyerges Izabella vagyok. Jó estét kívánok!
1: Szia, szép hangú, Szabó Laci vagyok. Izuska, én ma egy kicsit furcsát szeretnék kérni, mert egyfolytában szekarnak. Rédére unokatesom nevelt lányának, mert ő mindig leszúr, hogy azt nem hiszi el, hogy én neki nem kérek valamit. Na, egy 20 éves lány, és bulizni indul. Valami nagyon bulizósat lehetne. És akkor, hogy a Saki küldi Rédéről, tudni fogja, hogy kiről van szó. Légy, valami jó pörgősset neki. Fiatal leány és buliba indul.
0: Jó szórakozást! Anastasia, neki énekel a kívánságműsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió. Metro Rádió.

0: Retro Rádió. A kívánság műsorban a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Hogyha ezt az egy infót megjegyzik, akkor az bőven elég, minden mást elmagyarázok. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Nagy Sándor vagyok, Püspökadányból.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Páromnak, Anikónak, Püspökadányba.
0: Fogalmazd meg a kedves gondolataidat számára.
1: Hogy szeretem és imádom. Ennyi.
0: Mi lesz a hétvégi programotok közösen?
1: Még igazán. Lehet, hogy itthoni rajzolás, az is jó.
0: Mit szoktatok általában csinálni hétvégente?
1: Hát, mi elmegyünk biciklizni, kihasználjuk még a jó időt, amíg lehet. De el szoktunk menni biciklizni kicsit, meg így el szoktunk vonatozni más városba.
0: Ezt most is meg tudjátok majd tenni, maximum dobjatok be a hátizsákba egy összecsukható esernyőt. Az NSYNC slágere a szerelmednek és neked szól a kívánságműsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ön a péntek este kívánság műsort hallja, 6 és 8 óra között meglepheti a névnapos vagy akár szülinapos ismerőseit, de mindig elmondom, hogy nem kötelező, hogy legyen valamilyen különleges alkalom. Az is bőven elég, ha valakit nagyon szeret, és ezt itt országvilág előtt megosztaná mindenkivel. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Sáfi Gergő vagyok, adásról.
0: Szia! Kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Hát apukámat, testvéremet és anyukámat. Anyukám valahol a 60 környékén van, vonaton. Apukám meg a testvérem pedig itthon van.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek? Mik a kedves gondolataid számukra?
1: Hogy szeretem őket. Ennyi.
0: Jó, és mi lesz a közös hétvégi programotok? Van-e már valami elképzelésed?
1: Biciklizni meg horgászni.
0: Akkor ezek szerinti az aktív pihenés szerelmesei vagytok. Bármelyik mellett teszed le a voksodat. Nagyon kellemes időtöltést kívánok neked, és jó hétvégét. A Happy Gang slágerével ajándékozlak meg téged és a családodat.

0: Gerei Retro Rádió, ön a kívánság műsort hallja, ahol sokkal személyesebben tud üzenni a szeretteinek, mintha mondjuk küldene egy SMS-t. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Nagyon váparó! Egy számot szeretnék én, lehetséges?
0: Kinek szeretné?
1: Fiamnak.
0: Mi az ő keresztneve?
1: Richard.
0: Mit szeretne neki üzenni, mik a kedves gondolatai számára?
1: A boldog legyen.
0: Jó, köszönöm, továbbadjuk a lehetőséget. Haló.
2: Jó estét, szervusz Ida. Szeretnék kérni tőled egy számot. A 1979-ben a Sótonyi Általános Iskolába végzett osztálytársaimnak ugyanis szombaton osztálytalálkozónk lesz, és igazából ez egy kis előhangolás lenne nekik, meg nekünk.
0: Mit szeretnél nekik üzenni, mik a kedves gondolatai számára?
2: Nagyon-nagyon várom a találkozást, igazából tavaly találkoztunk nagyon-nagyon sok év után először, és akkor azt mondtuk, hogy nem várunk ilyen sokat, hogy újra összejöjjünk, újra találkozzunk, és hogyha lehet évente, két évente, de most eldöntöttük, hogy most megint találkozni fogunk, és mindenkinek sok-sok szeretettel küldöm az üdvözletemet, és akkor az, hogy szombaton remélem, hogy amennyien jelezték, el tud jönni mindenki, és ugyanolyan jól érezzék majd magunkat, mint tavaly.
0: Egy bemutatkozást kérek szépen a végére.
2: Gitta voltam Sárvárról.
0: Az ajándékslágerről, a Laid Back gondoskodik ez a B. Karmán a kívánság műsorban. Én nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok nektek a holnapi szombat estére.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó hírem van, önnek is sikerült bejutni a péntek esti kívánság műsorba. Haló, haló!
1: Jó estét kívánok! Szeretnék egy számot kérni, hogyha lehet.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás, és mondd el azt is, hogy honnan hívsz minket.
1: Jelen pillanat Pécsről telefonálok, Áfi Gergő vagyok, Pécsről.
0: És kinek szeretnél a slágert küldeni?
1: A kedvenc kollégámnak, jelen pillanatban 24 órában dolgozunk.
0: Mutasd be őt is, légy szíves, és mondd el, hogy mi a foglalkozásotok.
1: Személy és vagyonőr vagyunk, Murkusz Csaba kollégámnak szeretném küldeni a számot.
0: Jó, és mit üzennél Csabinak? Néhány mondatban foglald össze, kérlek, a mondandódat.
1: Sok kitartást neki reggelig, és érezze jól magát.
0: Én egy szuper jó retro slágerrel segítek fokozni a hangulatot, jó? Belinda Carlisle nektek énekel a hírek után. Mutatok egy pici ízelítőt az ajándékból. A kívánságműsor a hírek után is várja önt. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Hunja be a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
17: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
18: Rise up, eat smart.
19: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
20: A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
21: familypark.at. Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
22: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Teherkocsik, buszok, egy ideig olcsóbb lesz a gázolaj, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. 2 milliárdos zsarolás, lecsaptak az álügynökökre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. A vagyonvisszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak álrendőrök egy férfit. Azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a három tettesre a nyomozók. Két férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
26: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
25: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Szakaszos torlódásra készüljenek az M1-esen Budapest felé, rendkívül erős a tranzitforgalom. Új terelésben kell autózniuk az M5-ösön Ócsa és az M0-ás között, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az átterelt belső sávból nem lehet felhajtani az M0-ásra, erre figyeljenek. Az M7-esen is kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-ás között. Letenye felé lezárták a külső és a leállósávot a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolat felújítás miatt, jelezte az Útinfor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Ernő a párjának, Marikának szeretné megköszönni, hogy olyan gondoskodó. Marika húslevest főzött neki, és ezzel segíti Ernőt a gyógyulásban. Mielőbbi teljes felépülés, neked gondolom egy kis nátháról van szó. Belinda Kerlai, nektek énekel a kívánság műsorban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bori SMS-e következik a kívánság műsorban. Szia Izabella, én Püspök Ladányból írok most neked. A holnapi napra vacsora vendégeket várok, a barátaim jönnek hozzám. Nekik szeretnék most küldeni valami szuper jó kis lazító slágert. Annyit üzennék, hogy nagyon szeretem őket, izgatott vagyok a vendégség miatt. Kuktában fog készülni a vacsora, de hogy pontosan mit főzök, az legyen meglepetés, azt most nem árulom el. Nektek nagyon jó bulit, nagyon jó szórakozást, csapjatok egy nagy beszélgetés, társasozás, mindent, amit csak szeretnétek. A hétvége erre való, végre kiengedhetjük egy picit a fáradt gőzt. Jön a Ladány Bene 27 a Retro Rádióban. Bori, a barátaidnak szól.

0: szakaszunk, nem négyesen megyünk fölfele.
1: Jó, hogy hívják őket? Sorolt fel a neveiket, légy szíves, elég a keresztnév.
0: Sokan vannak, ott nem akarom őket.
1: Jó, akkor azt mondd el, légy szíves, hogy milyen területen dolgoztok közösen?
0: A szobányán dolgozunk, napelem építők vagyunk.
1: Jól van, hát hallom, hogy autóban, hallom, hogy hazafelé, akkor legyen az, hogy most már kezdjétek el a jól megérdemelt pihenést. Én Sakirával köszöntelek téged és a kollégáidat. Jó utat nektek!

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Retro Rádió. Ön a kívánság műsort hallja, amire mindig azt szoktam mondani, hogy a Retro Rádió egyik legérzelmesebb és leginteraktívabb műsora, hiszen itt önök üzennek a szeretteiknek. Jó estét!
1: Szia Isabella, a bátyámnak szeretnék kérni egy számot. Józsefnek szeretném, a bátyámnak, és Andrea vagyok.
0: Mik a kedves gondolataid, amit neki üzennél?
1: Hát, hogy nagyon szeretjük az egész család, hát, hogy boldog születésnapot.
0: És hétvégén mi lesz a programotok? Hogyan fogtok ünnepelni?
1: Tortázunk, bulizunk, táncolunk.
0: Helyes, így is kell. Én is megajándékozom az ünnepeltet. Egy szuper jó retro sláger, neki is jár a kívánság műsorban. Ez John Parr és a Szent Elmo tüze.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro.

0: reggeli retro rádió. Mindig előfordul az, hogy van, aki kimarad a ma esti kívánság műsorból. Hogyha most nem ér el, foglaltat jel ez a vonal, valaki mással beszélek éppen. Ne legyen elkeseredve, legyen kedves megpróbálni. Hétfőn este 6 órakor. Jó estét, halló, halló!
1: Jó napot kívánok, én Adél vagyok.
0: Hello, hello! Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Az anyukámnak.
0: Jó, őt hogy hívják? Mutasd be őt is, légy szíves.
1: Gerda.
0: És honnan telefonálsz nekünk?
1: Most a kocsiból megyünk éppen a testvéremért, Petőfin.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek néhány mondatban?
1: Hát, hogy legyenek egészségesek, meg még minden. Meg még az Anasztinak, így anyukámmal együtt a legjobb barátom, ugye ő, és anyukámmal így együtt szeretnék nekik egyszerre küldeni egy dalt.
0: A hétvégi programodat meséld még el, légy szíves. Mik a terveid?
1: Hát, hogy átmegyek a barátnőmhöz.
0: Jó, és mit szoktatok együtt csinálni?
1: Kimegyünk a játszótérre, meg ilyesmi.
0: Érezzétek magatokat szuper jól, reméljük, hogy nem fog túlságosan sokat esni az eső. Kim Wilde nektek énekel, ez a UK ma kívánság műsorban.

0: jobb slágerei Retro Rádió. Na, hogy a kis számítógépei monitorára pillantok és nézem az időt, úgy látom, hogy egy valakivel tudok ma már csak beszélgetni, de természetesen hétfőn ismét lesz majd kívánságműsor. Halló, halló, jó estét!
1: Szép jó estét, Iza! Páromnak szeretnék küldeni egy számot, egy szép számot, és azzal az üzenettel, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem van, és hogy szeretném azt, hogyha még egyszer ugyanilyen jól főzne, mert most kint van a konyhába is főz.
0: És milyen finomságot készített neked vacsorára?
1: Egy ilyen zöld borsós sertés ragút csinált rá egy ilyen sült krumpli, meg borsós, aztán ennyi.
0: Nagyon jó, itt vágyott hozzá, és mi lesz a hétvégi programotok? Nagyon röviden.
1: Nagyon röviden, bevásárolunk, ennyi a tervünk.
0: Akkor egyfajta házi munka játsza a főszerepet most ebben a két napban, oké, azért jusson idő a pihenésre is. Nagyon örülök, hogy te is itt voltál velünk, és igazság szerint veled beszélgettem utoljára, de hétfőn természetesen újra nyitja majd kapuit a kívánságműsor. Most átadom a terepet a Fergeteg Partinak és a Casey and the Sunshine Bandnek. Jó bulizást kívánok mindenkinek, DJ Dominik csodás slágereivel, és természetesen előre is jó hétvégét. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, a Kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
13: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
14: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben.
15: Unika.
16: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, a Tab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
17: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
19: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu per Kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Drákói szigorral büntetnék a magyarok a közutak rémeit. Már papírunk is van arról, hogy brutális volt a nyár. Gyümölcs cseperedik a Balaton medrében. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya az idei. A mérések kezdete óta nem volt még soha ilyen brutális szárazság. A Hungaromet adatai szerint harmadannyi eső esett nyáron, mint amennyi ilyenkor szokott. A középhőmérséklet pedig 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, megközelítve a 23,5 fokot. Nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem az azt megelőző egy év is. Görög dinnyenő a Balaton kiszáradt medrében, Bogláron, a csavargőzös műemlékhajónál. A nádas mellett 5-6 kis gyümölcsre bukkantak, amelyek magvait feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak szórhatták el még korábban. Reggel a tó átlagos vízállása 29 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez úgy 90 centivel marad el a sok évtizedes átlagtól. Sokaknak a szervát ültetés jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Többek között erre hívják fel a figyelmet holnap a donornapon. Az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatója Mihály Sándor szerint nehéz kérdésről van szó, amiről egyszerűen muszáj beszélni.
25: Hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
24: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most minden
23: Budapest legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes péntek estét minden retro rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is érkezik a ma esti Fergetek Party. Az első nótánk a That's the way I like it. Igaz lehet akár minden hallgatomra. Pontosan így szeretjük. Tarts

Tartottuk a szavunkat, és bizony, ahogy a Casey and the Sunshine-ben énekelte annak idején, That's the way I like it, ezzel elindult a ma esti Fergetek Party, ahol minden idők legnagyobb slágerei érkeznek, és ahogy már mindig el szoktuk mondani hallgatóinknak, bizony, megfűszerezzük nem csak égi boldogsággal, hanem megfűszerezzük olyan nótákkal, amelyeket kevesebbet hallhatnak itt a Retro Rádióban. Remélem mindenki számára kedvező és kedves ez a döntés. Időnként kapunk ezzel kapcsolatban e-maileket, leveleket, nappal olyan műsorszámok és olyan dalok mennek, amelyek mindenki számára kedvesek. Ilyenkor este viszont egy picit kimehetünk ebből a vonalból, vagy a két vonal szélén túl is mehetünk, ahol olyan klubokban ismert, vagy egyéb területen népszerű dalok következnek, amelyeket esetleg itt a rádióban kevesebbet hallanak. Induljék hát Zoltán Erikával és Mr. Rickkel a Kell, hogy várj, itt a Retro Rádióban. Tartsatok velünk, indul a ma esti Fergetek Party.

Ezen a Summerrel folytatjuk itt a Retro Rádióban. Under Radio, egy nagyon különleges cím és egy fantasztikus diszkósláger. A 70-es évek vége, 80-as évek eleje világát idéző dallal, és bizony akkor a rádiónak valami egészen más volt a szerepe és a jelenleg.

Ez ott a Kung Fu Fighting itt a Retro Rádióban, és most a fiatal szív, amely bizony szabadon szárnyal, így lehetne fordítani a Young Hearts Run Free címet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Rózsa Magdi már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
2: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
0: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Paul McCartney és a Wings dalolt itt a Retro Rádióban, sőt szárnyalt. Most Jacksonékhoz kanyarodunk, róluk azért sok mindent lehet tudni, és az egyik legismertebb notájuk jön, Blame It on the Boogie. Szól itt a Retro Rádió másti Fergeteg Parti című műsorában,

0: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

Eljöttek a jó idők, bár én az előző nótát is nagyon szerettem, ez volt a Hustle, de itt a Good Times-al elindítjuk a Fergeteg Party utolsó nótáját az első óra tekintetében, mert hogy még 3 órányi muzsika érkezik, de ez már mixben, remélem hallgatunk is velem, velünk töltik a következő 3 órát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Plusz 500 milliárd jut az egészségügyre, béremelés a szociális ágazatban, nem tisztul a kép. Ellopták a persejpénzt a jászapáti templomból. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
3: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás.
2: Persejpénzt, úgy 3000 forintot lopott a jászapáti katolikus templomból egy 19 éves lány, és magával vitte a hittanteremből a falra szerelt tévét, meg a távirányítót. Vádat emeltek ellene, miután a nyári büntettet úgy követte el, hogy egy másik ügyben korábban elítélték és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, most börtönbe küldené és a közügyektől is eltiltaná őt az ügyészség. A Jászberényi járás bíróság dönt majd ügyében. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Meg a Retrorádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel kívánunk kellemes péntek estét. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy ígértem, innentől már mixben jönnek a legnagyobb és a legtáncolhatóbb dalok. Remélem, hallgatóink is velem, velük töltik a kö...

Továbbra is kellemes péntek estét mindenkinek, egy nagyon rövid időre megszakítjuk a mixet. Gyorsan elmondom, hogy felavattuk Fenyő Miklós emléktábláját a 13. kerületben. Voltunk jó néhány rendezvényen az idősek világnapja kapcsán, majd zártuk a napot egy Füge Mori párossal, aztán a Murci Fesztivál szombaton Ábrahám hegyen talált bennünket, aztán egy elektromos csónakkal át Balatonszemesre a Balatonon keresztül, ahol Szüreti bárral vártak, majd onnan szintén elektromos csónakkal a Tihanyi félszigetig, ahol a kollégám várt, és felvett és rohantunk Balaton Almádiba, ahova hajszál pontosan megérkeztünk a Cosmix után egy nagy sörfesztiválra. Hát ez volt a szombat, gyönyörű a Balaton éjszaka, nem tudom, volt-e már módja bárkinek mondjuk a Balaton kellős közepén egy pillanatra megállni, felnézni a csillagos égre, még nem is volt olyan nagyon hideg múlt héten szombaton, hallani a csöndes, apró kis csobbanásokat a vízben, és élvezni azt a csodát, amit Balatonnak hívunk. De itt a Retro Rádióban megyünk tovább, hiszen a Retro Rádióban, ahogy szoktam mondani, mindig történik valami, most is, mi pedig az, hogy folytatódik a mix.

0: volt a Retroágyó Fergetek Parti című műsorának első órája, és még egy érdekesség Balaton ügyben, hogy ezek a szeptemberi, október elejé bulik itt már csak azok jönnek el a Balatonra, akik ott laknak. Tehát ez nem is a pihenőknek szól elsősorban, nyilván vannak olyanok is, de nagyon sokan jönnek a helyiek, akik hosszú, fáradtságos nyári szezon után egy picit megpihennek és kikapcsolódnak. Tartsanak velem, hamarosan jön a műsor második fele, itt a Retroágyó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retrorádióban.
3: Szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. Vége az aranykornak, mélyponton a francia bortermelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csaknem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
4: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
3: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk második fele, ahogy ezt beígértem, ugyanis 10 óra után már két mixel zárom a mai Fergetek Partit, az első hamarosan kezdetét is veszi. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, ez a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek.

Önök a Retroedőt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Sok különlegességgel és rengeteg izgalmat dallal köszöni meg hallgatóinak a Retro Rádió, hogy velünk töltik az időt. Közel 2 millió hallgató dönt minden egyes héten úgy, hogy a Retro Rádiót hallgatja. Ez egy héten mért úgynevezett agregát adat, ami azt jelenti, hogy több felmérési adatból számolják ki egészen pontos korreláció számítások után, hogy ez körülbelül mennyi hallgatót jelent, vagy egészen pontosan mennyi hallgatót jelent. És miért valaki legyintene arra, hogy ez ilyen meg olyan egy ilyen felmérés, azért elmondom, hogy a legnagyobb világcégek az alapján döntik el a költéseiket, és ennek méretét, mennyiségét és mienségét, hogy ezek az adatok mit mutatnak, úgyhogy higgyék el nekem, hasraütésre nem készülnek ilyen adatok. Ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

A Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és egyetlen mondatot a magyar labdarúgó válogatottról hadd ejtsek, ravúros hajrával tulajdonképpen mentették mindazt, amit az első mérkőzésen hiányoltunk, ugyanis kikaptunk az első meccsünkön a ukrán csapattól, és onnantól kezdve egy kicsit nehéznek tűnt a jövő. Érdekes olvasni, hogy hány labdarúgó szakértőnk van a különböző felületeken, és milyen gonoszságokat tudnak mondani egymásra, az ellenfelekre, más országokra, játékosainkra. Tényleg nem az a válogatott, aki a pályára lép, hanem ezek a sértések válogatottak. De én remélem, hogy egyszer megnyugszik minden és mindenki, és tudunk örülni bárminek, amely magyar, vagy éppen helyi sikere bárkinek, bármiért. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió, benne pedig minden idők legizgalmasabb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Továbbra is kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, elérkeztünk műsorunk utolsó órájához is, amelyben nem csak a legnagyobb dalok érkeznek, hanem sok különlegességgel megfűszerezzük ezeket a dalokat, és persze most is mixben jönnek a

érdekes kifejezések ezek, hogy nóta például, ha emlékeznek, így mondtam az óra elején. 60-as, 70-es években minden dalt így hívták. Ma már zenének mondják a fiatalok, hogy vagy bite-nak, vagy nem is tudom, mindenféle slang szavak keringenek ezzel kapcsolatban. Simán tud egy mai 13-14 éves gyerek úgy beszélni, hogy a felét nem értik a 60-as, 70-es éveikben járók, de azt hiszem, hogy ez valahol rendje is a világnak. No, nem állítom, hogy nem kötelessége, vagy nem lenne kötelessége mindenkinek védeni ékes magyar nyelvünket, de ha már így alakult, én azt gondolom, hogy inkább béküljünk meg ezzel, és még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ellátogatott bármelyik rendezvényre a múlt hét végén, vagy akár ezen a héten, hiszen már ezen a héten is túl vagyunk 4 eseményünkön, és persze folytatódik tovább a jövőben is. Az események sora megyünk majd Fertődre, Monori-erdőre és a Spár maratonfutásra. De most itt megyünk tovább, folytatódik a Mix a retúrá.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora. Köszönöm szépen Attilának és Rolinak a nagyon hasznos közreműködést, és remélem, hogy holnap is velünk tartanak, mert a Fergeteg
1: Parti... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.